0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ray például a brit énekesnő, dalszerző, producer, és a Where is my husband egy teatrális, mindenki által átélhető könyörgés az univerzumhoz, amiben hát egy férjet rendel magának. Még azt a kikötést is elmondja, hogy gyémánt gyűrűt szeretne, ha házasságra kerül a sor. Szerintem picit előre szaladt Ray, így a manifestációban, de reméljük, hogy összejön neki az álomfér. 7 Brit Award díj már összejött, 2 Ivor Novello, és ez még, ahogy mondani szokás, csak a kezdet. Jön már is Ray.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ezek az igazi mai slágerek. Május 24-én, vagyis most vasárnap a Budapest Parkban szólnak majd. Na hát ezt a zenét egészen biztosan játsszák majd a Rádió 1-es DJ-k, ugye ők is fellépnek nemzetközi sztárjaink után. Cyril Samphel, Switch Disco, Accent, Tóta Bigél, aztán az After Party-n érkezik majd mindenki kedvenc Rádió 1-es DJ-je, senkit nem hagyunk ki. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, nagyot megy most a Top 50-es listánkon, szól a live mixekben is. Ezt hozom már is az éjszakai műszakhoz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan például ez az Accent és a Don't Leave, ami egy másik Accent dallal is versenyben van jelenleg a top 50-es listánkon, vasárnap együtt bulizhatunk vele is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Ezt a dalt pedig hozom nem sokára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja a fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai. A zenei karrier felé először egy tanárat terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hangolódunk egy kicsikét május 24-re. Pünkös vasárnap jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Mondtam már? Nem is tudom, Rádió 1-esek. Sirius Sanfed, Switch Disco, ők a nemzetközi sztárfellépők. Accent is érkezik hozzánk. Tóth Abigaillel biztosan előadják a Sugar Daddy-t. És aztán, ahogy lementek a nemzetközi produkciók, az After Party-n folytatódik a bulim, különböző helyszíneken az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Ed Sheeran és a Camera most Siri remixében szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék vannak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Stay My Name az imént David Guettától és Bibi Rexától, úgyhogy mondom azokat a neveket, akikkel találkoztatunk most vasárnap a Budapest Parkban. Accent, Cyril, Sam Felt, a Swiss Disco, Tóth Abigail, Rádió 1-es DJ-k, mindez a Rádió 1 születésnapi fesztiválon élő közvetítés is lesz, és most már tényleg nem kell sokat várni, és hogyha van dal, amit tuti játszanak majd a Rádió 1-es DJ-k a szettjükben, akkor az ez.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ezek az igazi mai slágerek megelevenednek most vasárnap a Budapest Parkban. A Rádió 1 születésnapi fesztiválon érkeznek hozzánk a nemzetközi szupersztárok Cyril, Sam Felt, Switch Disco, Accent, Tóth Abigail. A közös dalukat már bekészítettem, azt a Sugar Daddy-t, amit élőben előadnak majd a Budapest Park nagyszínpadán, és hát persze jönnek a Rádió 1-es DJ-k is az After Party-n, így indul a következő óra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon, például a Coachella, a Tomorrowlanden is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, ez pedig a visszaszámlálás, az év buliára már nem kell sokat várni, Rádió 1 születésnapi fesztivál, Kuki nyitja majd a sort, egyébként a teljes line-up ott van a, például a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon, aztán Begi jön, a diszkósit, Accent Tóth, Abigail Metzger Viki, és Vikit követi majd a színpadon a már is hallható Sam Felt, aki egyenesen Hollandiából érkezik, Cyril és a Switch Disco is jönnek hozzánk, hát már tényleg mindjárt itt van.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Joel Corey, izmos barátunk a folytatásban, egy korábbi Rádió egy születésnapi fesztivál sztár fellépője, egyenesen a Ködös Albionból, Londonból. Márciusban az egyik nagyon komoly munkája az egy hivatalos remix David Guetta és Jennifer Lopez dalára, a Save Me Tonight-ra. És ez most egy olyan dala, amit aktuálisan nagyon-nagyon szeretünk tőle.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a nagyon korán kelőknek is, kukorékoló kakas helyett, hát végülis kakas folytatásban, akinek jól áll a latex ruha, bajuszt visel, és le tud szaltóval ugrani a zongora tetejéről. A színpadon Benzon Boone-nak hívják, jön a Beautiful Things, egy abszolút világsláger tőle, Balázsék is érkeznek, 3-4-6 előtt egy kicsivel Beston, aztán pedig élőben, a stúdióból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Több fontos fejlesztésről egyeztettek Hunyadi városban. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Több milliós zsákmányt vittek el a csomagautomata feltörők. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 4 top plusz projekt részleteiről tartott lakossági tájékoztatót a Kecskeméti önkormányzata Hunyadi Városi Közösségi Házban, írja a híros.hu. A fórumon szó esett többek között a Mátyás Király körút folytatódó felújításáról, új kerékpárutakról, esőkertek kialakításáról és a Csengettyűs bölcsödek korszerűsítéséről is. A tájékoztatón elhangzott, hogy a Mátyás Király körút még fel nem újított, mintegy 500 méteres szakaszának tervezése már lezárult, jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik. A kivitelezés várhatóan ősszel indulhat el, miután a Bács-Víz Zrt. Elvégzi a szükséges közműmunkákat. A város 2 új kerékpárút fejlesztést is előkészít, az egyik a Nyíri út külső szakaszát, a másik a Szolnoki út egy részét érinti. A fórum egyik legnagyobb volumenű fejlesztéseként a Csengettyűs bölcsöde teljes energetikai korszerűsítését is bemutatták. A tervek szerint az intézmény modern, energiahatékony épületté alakulhat át, a kivitelezés pedig várhatóan 2027-ben indulhat el. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
3: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük.
2: Több településen is csomagautomatákat törhetett fel az a két férfi, aki ellen most eljárás folyik. A nyomozás szerint egyetlen éjszaka alatt 66 rekeszt feszítettek fel egy tiszaújvárosi automatánál, ahonnan mintegy 5 millió forint értékű elektronikai eszközt vittek el, írja a Vármegyei Lap. A gyanú szerint korábban Lakiteleken, Tiszaalpáron és Debrecenben is hasonló módszerrel loptak csomagokat. Az egyik férfi beismerő vallomást tett, a bíróság pedig a társát is letartóztatta egy hónapra. Általában napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. A hőmérséklet a térségben 23-25 fok körül alakul. A hétvégén is kellemes időben bízhatunk, napos száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél ugyan élénk lehet, de a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 30 fokot is.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja a fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolatai is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel migrénküzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai slágermenty, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellé, Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek, Londonban, az USA-ban vagy Németországban voltak gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennük a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik tesz alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
2: Mondta,
3: hogy kicsit pocakos.
2: Nagy pocakos.
1: Kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a résztvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
2: A legvonzóbb testzsírt?
1: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi tesz számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként. És kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
2: Köszönjétek, vízfejű. Szóval... Legyen zsíros, hogy jó nagy feje legyen.
1: Jó nagy feje legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
3: Igen?
2: Na.
3: Mert, hogy
1: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második képet, el kell, hogy mondjam, hogy...
3: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
2: Nagyon kigyúrt.
1: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
3: Jó, ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni, ne szórakozz
2: már. Nálunk csak az néz ki, hogy aki börtönbe szabadult.
1: Igen.
3: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
1: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit...
3: Mackósabb. Megnyugtató apatest.
1: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
2: Ez úgy nézze rám, hogyha én ebben valaha játszottam volna ebben az iparágban, nem is értem.
1: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
2: Csak mert nézek.
1: Nem, igen.
2: Most csak nem látni akarok, most csak nézni.
1: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem, az jó azért egy kicsit, dehogy is.
2: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzóak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
3: És aztán mit tudtál meg róluk?
2: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
1: Hogy borzasztóan unalmasak.
2: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
1: Na gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már.
2: Ez egy
1: friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
3: oda
1: úgy
3: lehet
1: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszatot adja, hogy óvó, féltő és szerető.
2: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
1: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
2: Hát nem tudom, de...
3: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
1: Ő a 35%-os, ő a nagyon, ő a pocakos.
3: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
1: Az 15, és hát van még a 12,
3: azt mondanád, hogy semmi nincs benne.
2: Figyelj, én a tejfölből is csak a 20%-osat veszem meg.
3: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
2: Íz.
1: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
2: Na, ez hülye.
1: Ez nem így van.
3: Ez tök random
1: dolog. Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
2: Nagyon sok pénz a számláját.
1: Így van. És ők a goldigerek, így van.
2: Nem, amúgy szerintem az egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és...
1: Nektek kevésbé számít a külső?
2: Szerintem igen.
1: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
2: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
1: Igen?
3: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
1: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire,
3: igen,
1: ki mit mond.
3: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufirt, harcolni, vagy egyébként életed végéig vele élsz. Lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
2: De az van, hogy egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
3: veszélyesek?
2: Nem azért veszélyes.
1: Megnyugodtam.
2: Oda jön,
1: kockás a hangsa, kevésbe mellé jön este.
2: Na ezt nem. Hanem...
1: Igen, olyan sportot,
2: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, és szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
3: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
1: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
2: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyien keratin meg szarja lehet a konyhában.
1: Keratin, ne szeretnek.
2: Az keratin. Nem fogom nézni azokat az 15 literes fehér és vödröket a konyha.
3: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
2: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
1: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%.
2: Vagy hát, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
1: És ha mondjuk van, jó arc, jó, dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, ahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
2: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
1: Igen, menjen amerre lát, kedves Péter.
2: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor az szerintem mindennél többet ér.
1: Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
3: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
1: Na várjál, mondom a pasikat.
3: Csajokat.
1: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22%, és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb combok.
2: Egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
3: gyönyörű.
2: Ez egy átlagos testalkat.
3: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
1: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os test.

0: opció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy egy 30%-os az jó lehet az életvitele.
1: Aha, tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
0: Nem,
1: egy,
0: ezt mondom, azt mondom, hogy izé, hogyha hazamész, kinyitod a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
2: Plusz egy joghurt, az egy mindig joghurt kell, hogy legyen meg saláta.
1: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
0: Igen, igen.
1: Azért az, az nem esik el.
0: És a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit.
1: Igen.
0: Ezért az egy jobb életstílus, nem? Igen. De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
2: Lejjebb tudtad volna vinni.
1: Nem, nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért na, nagyon jó, kis...
2: Eladjad már egy 25-nél már sikítanál.
0: Szóval 25-nél te, 25-nél már, izé, már felhívnál 112-t. Elnézést, bajba keveredtem.
2: Rátámad. Úristen, megeszik engem is.
1: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Úgy érzem, megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
0: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármit.
1: De azóta még jobban puszítom az anyukat.
0: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgy, hogy mindenki engem kia állandóan. De hogy ez...
1: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
0: De már megint a betemetés, hogy...
1: Nem, nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő, meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányba, az evolúció alapján egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kocka hasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
2: Há, mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
1: Ez az 50 év, így
2: van. Évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted? Egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
0: Ezt tudjuk, hogy már... szerettem a sorozatokat?
2: Én szeretem. Ez egy plusz, ez is csak most jön. Igen. És igen? Egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
1: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézze 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért igen, mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
0: Egyedül lettem volna kövér, akkor nem lehetek bele.
1: Gondolom, hogy ott ülsz egy kis hűtőtáskával, egy fekete
0: képen 60-as években. Azt szoktam nézni ezekben a régi képeket, hogy ott állnak, tudod, ezek az ilyen, senki nem el nem hízott, meg
1: jövő.
0: Azért a jövőből jöttem.
1: Nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
0: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dologra kell odafigyelni, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy
1: igen.
0: Csúnya... Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
1: Igen, figyeljetek, hogy én ilyen, ha csúnya büdik, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
0: Ennyi, a többi azt megoldódik.
1: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt 3 gyerekkel, az igazi szép jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartása, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
0: Így van.
1: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
0: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
1: Vonzóan csúnya férfi. Mondja,
2: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Hát ő nem csúnya.
0: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Nagy, magas, óriás kezekkel, jó illattal és sejmes haja.
2: A horgas orr az mindent visz.
0: Amúgy jó a horgas orr, bírom a horgas orrat, igen.
1: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon-nagyon elkapná. Zsivány, írja Gaga. Lady Gaga.
0: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
2: Nagyon-nagyon-nagyon jó.
1: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar gálán és csinál egyet, hogy össze ezen így felnéz, tudod, hát csinálni, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg.
0: Azért ahhoz kell, szerintem, a húzás.
2: Igen.
1: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara Streisand.
0: Nagyon szép.
2: Igen, nagyon az szép. Az orr.
1: Kicsit banja is.
0: Igen. Nagyon szép, igen.
2: Igen.
1: Ugye?
0: Az első, az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. a filmnál.
1: Adrian Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy ő kicsoda.
0: Igen, és ő
2: ott
0: sem...
2: is nagyor.
1: Nagyor, ilyen kis

0: Ura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen... Igen, és kicsit ilyen szomorú igen. tekintet.
1: Igen.
0: Ugye?
1: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
0: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
1: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm koala. Igen. Rajzfilm koalának látom.
2: Jó, mi van a csajos listát
1: jó, még hogy mondjam el, ami szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
0: Hát ő szerintem azért egy jó pali.
1: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
0: De valójában azt szeretem a filmjét, meg a sorozatokat, ami játszik. Összejön
1: egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
0: hát
1: néz ki,
0: van benne valami, nem?
1: Úgy néz ki,
0: hát,
1: egy, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, de konkrétan úgy néz ki. Okay. Jó. A nőknél?
0: Oké, okay, nőknél ki van?
1: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban.
0: De, Whoopi Goldberg.
1: Jó, viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
0: Aha. Nekem is sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
1: Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
2: 30 kiló hát, az egész csaj.
1: Ahogy lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
2: Hát nem tudom. Én sose tudtam.
0: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó filmen játszott. Benne van valami? Igen?
1: Igen, csak szerintem ő
0: aprócska.
1: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
0: Aha.
1: És hogy ettől...
0: Én is megkapta.
1: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
0: Aha.
1: Valami ott befogva.
0: Igen. Hagyj meg a földrajzi távolságot. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
2: Hát nem,
0: ő azért egy jó pali.
1: Aha. Ő az, aki volt James Bond, ugye?
0: Igen, ő volt a James Bond, sokáig.
1: Hát neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
0: Owen Wilson, igen. Zsámbó Árpi?
1: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be. Ő csak sima pretty.
0: Igen. Vörösszeplős lányok vonzóak, ide valaki, de ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat. Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
2: És tetszett?
0: Jó film. Már hogy a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
1: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
2: Igen, törzsi tetoválás.
0: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
1: Nekem neked taszító, bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
0: Aha.
1: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mert mindig fényesen van, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami teszt az arcára, ami szerintem nem való neki.
0: Szent Király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valadikit, de közben nagyon.
1: Ez a hét szex.
0: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
1: Szálljatok le az uramról!
0: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó srác, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem?
1: Ő egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis
0: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen.
1: Jack Nicholson!
0: Mi van vele?
1: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
2: Összevonzoltad
1: volna? Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összette Brad Pitt-tel?
0: Az Angelina Jolie kivel járta? Billy Bob Thornton-nal.
1: Billy Bob Thornton, tessék.
0: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
2: Elég jó vagy.
0: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
1: Van egy külön tekervényed erre.
0: Igen.
1: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
0: Pedig de aztán... ő is az ugly, de pretty.
1: Hát igen, nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
0: Oké, okay, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán jó csaj. Jó csaj? Igen?
2: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. Neki is nagy az orra, de ő szép csaj.
1: Ő szerintem szép, de ő úgy szép, hogy így tudni néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
6: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Ideiglenesen lezárják a MÁV parkolót Kecskeméten. Két kecskeméti óvoda is megújul a nyáron. Dupla forgalomra készül a budapesti repülőtér a Bajnokok Ligája döntője miatt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ideiglenes forgalom korlátozásra kell készülni Kecskeméten június 1-e és 2-a között, a Kodály Zoltán tér és a vasútállomás közötti MÁV parkolónál. A Westhungária Bau Kft. Tájékoztatása szerint a KTE pályán tervezett beruházáshoz kapcsolódó fa ápolási munkálatok miatt zárják le a területet. A munkák során balesetveszélyes rossz állapotú fákat is eltávolítanak. A lezárás idején a parkolóba gépjárművel nem lehet behajtani. A környéken ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben. A kivitelező azt ígéri, hogy a gyalogos közlekedést folyamatosan biztosítják, a munkálatok után pedig helyreállítják az érintett területet. Közel 800 millió forintos fejlesztés indul két kecskeméti óvodában a nyár elején. A beruházásokra a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt van szükség a dinamikusan fejlődő városrészekben, írja a hírös.hu. A Kadafalvi óvodában emelet ráépítéssel bővítik az intézményt, ahol két új csoportszoba és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helységek készülnek. A Minteleki óvodában szintén két új csoportszobát alakítanak ki, emellett korszerű, energiahatékony és akadálymentes épületrésszel bővül az intézmény. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrendszerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, eső azonban nem valószínű, az északi-északkeleti szél több felé megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 20-25 fok között alakul. A hétvégén a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható, a szél erős lehet, a hőmérséklet pedig elérheti majd akár a 28-29 fokot is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
3: Na szép jó reggelt kívánom mindenkinek így a három napos szünet ünnep előtt. Juliska, hello, jó reggelt!
4: Hello,
3: Feri, jó reggelt!
4: Szevasztok, hello, Julcsa!
3: Hello! Mindenkinek három napos hétvégére fordulunk rá, oda
4: én
3: barna vagy.
4: Úgy szeretem, én barna.
3: Barna, jó szépen, szerintem a sisak, a felhajtott sisak, én is észrevettem magam, de a két nap alatt totál leégett az arcom.
4: De akkor izére,
3: a motor.
4: Várj, akkor izére barnulunk, hogy hívják.
5: Ninjára.
3: Ninja.
4: Lego figurára.
5: Oh, igen.
4: Mert a sisak azért kitakar.
5: Mutika?
3: Nem. Nincsen barna színem? Vagy nem jó egy ilyen arc színem?
4: Ja.
3: Nem látod?
5: Szép barna, de hát ott él a Velencei tópartján.
3: Ez igaz.
4: Meg hát az őcsök. Ez a kettő kiüt.
5: Te meg kis kékike.
3: Én meg most kékbe jöttem, és nagyon jól beértem. Kevés az autó. Bár ma őrületre számítok a városban, tehát most megindul mindenki.
4: Szerintem tegnap eltűztek.
3: Tegnap elmentek?
4: Tegnap eltűztek, én még benn voltam, és ilyen este 4 körül mentem, vagy délután este 4, hülye vagyok. Délután 4-5 körül mentem haza, és akkor már ment a mocorgás lefelé, tehát sokkal többen voltak így a Balaton irányában, mint egyébként szoktak. Mert ha van 3 napod, mit csinálsz?
5: Elmész veneszelni.
4: Hát hozzácsapsz még egyet.
3: Még egyet hozzá. Mindjárt
4: 4 csütörtök délután elé. Épsz ezt a pénteket kivetted, és akkor így megvan a 4 nap. Szerintem csendes lesz.
3: Az igen, lehet, hogy elindultak. Ja, de hétfő munkaszüneti nap. Mm-hmm. És vasárnap pedig Rádió 1-es buli.
4: Így is van.
5: Ott leszel?
3: Lehet.
5: Egyébként tényleg?
3: Nem tudom, igen, lehet. Nem tudom, hát Balcsi van, nem tudom, hát ez egy jó kérdés. De nagyon sokan mennek tőlünk is, meg lesznek ott sokan, meg nagy buli lesz, úgyhogy...
5: Óriási, igen.
3: Igen, hát ez már nálunk egy ilyen hagyomány.
4: Hagyományos, nem is tudom hány éve megy. Parkos, mindig izékor van, pünköstkor, hogy a nép hétfő még rápihenjen.
3: Igen.
5: A BL döntőre nem mész el, de a Rádió 1-es bulira igen.
3: BL döntő az jövő hét.
5: Az jövő hét.
3: Igen.
4: Tényleg ilyen 3 millió forintos jegyárak vannak.
5: Hát igen. Néztétek a szállásárakat? Egy kicsit. Majd a vicc kedvéért menjetek már fel a bookingra. Hát a legnagyobb poén. Nem néztétek?
3: Hát figyeljetek, azért megjön ide 60-70 ezer ember. Azért 60-70 ezer turista egyszerre egy időben az óriási terhelés a szállodáknak, a reptérnek. Én tökre értem, hogy ők ilyen fölemelik az árakat. Ez egy piacgazdaság, amikor frekventáltá válik egy helyszín, emelünk az áron. Ez egy más országban is mindenki így csinálja, a booking pláne, meg a szállodák is.
5: Okay, tehát láttad, hogy mit jelent a felemeljük az árakat kategória? Tehát, hogy mondjuk péntektől foglalsz vasárnapig, 1,5 millió forint alatt nem találsz szállást, de a 2 csillagos Ibizbe. Tehát, hogy valami egész elvetemült. Ránézhetnénk
3: az árakra egyébként. Ránézhetnénk az árakra.
4: Most vagy jó lesz később.
3: Ez jó lesz később, erre beszéljük.
4: Tehát nekem referencia pontjaim vannak. Igen, ugye igen, van két hely, ahol én szoktam aludni. Ha véletlenül elgurul a laszti, este egy itt mellettünk, és szoktam nektek mondani, hogy mekkora összegeket költök erre az alvásra, a másik a belvárosban. Jó, de menjünk erre később.
3: Jó, nézzük meg egyébként, igen.
5: De tudjátok, hogy hova? Tudjátok, hogy hova kell menni most, mondjuk hétvégén. Igazán, mi az igazán forró desztináció most?
4: Ma?
3: Most hétvégén mi a forró desztináció? Én. Várjál. Mi a forró desztináció?
4: Nem, igazán forró a Velencei tó, mert nincs.
5: Berlin vagy Prága?
3: És mert?
5: Miért?
3: Oda mész?
5: Nem.
3: Ja? Várjál, mert...
5: Vagy nem tudom, mert megyek valahova.
3: Ja, most van a meglepi utad?
5: Igen.
4: Én miért nem tudok róla? Nem is mondtad.
5: Hát, mert nem
3: én is csak blöfföltem. Fogalmam nincs. Csak ha nem tud róla, gondoltam, meglepi út.
5: Meglepi út, mert nekem holnap lesz a születésnapom, csak most olvastam a hírekben.
4: Hát készültünk, tudod.
5: Cukik vagytok.
4: Ezt tudtad.
3: Nem bántam.
4: Tovább, igen.
5: Az a lényeg, hogy ott is vannak már ebolások. Nem hallottatok a hírekben?
3: Hát várjál egy kicsit, hát bejövök ide, hogy egy jó péntek, egy pünkös, egy kis napsütés.
5: Azt itt a szomszédban már be.
3: Azt negyed hét szól, azt már megdugunk ebolába. Hát várjál ki, legalább a kávémat hagyjam meg, mielőtt megmurdálok ebolába. Hát
5: már nem ott a honta.
3: Hol van ebola?
5: Berlinben is volt már, és már...
3: Berlin, nem Kongó, meg Csád, meg Szudán, meg nem tudom, Mély-Afrika. Hát
5: igen, mind a kettő olyan orvos, akik Kongóból, meg
3: na, hát ezért mondom,
5: Ugandából jöttek haza,
3: aha.
5: És igen, és tegnap néztem a...
3: Beelbolásodtak. Jön a motaba.
5: És néztem tegnap a felvételeket, hát hallod, tudod, amikor ilyen abszolút szkafanderben, de olyan ilyen lezárt koposokba viszik őket, még élnek, de egy ilyen átlátszó, ilyen üvegkoposokban viszik őket, és hát az ott már nagyon nem a Covid kategória.
3: Aha. Nem, az nem...
5: Elég riasztóan
3: néz. Igen, de azért máshogy is terjed. Azt hiszem, hogy ő terjed a legnehezebben, mert ő csak vérből vérbe talán. Tehát még csak az sem úgy, hogy letüsszentelek, hanem hogy vérren keresztül kell a vérnek. Tehát valami bonyolult, azért nem, úgy, nem Covid jellegű. Tehát ezért nem kell annyira félni, de valóban nagyon halálos. Hát ezt jobban kell idegen
4: érni. Úgy van, jöjjenek.
3: Motaba vírus. Motaba jön, igen.
5: Vírus.
3: Igen.
4: Hogyha vérszövetséget akarunk kötni, mint az indiánoknak, akkor lehetünk motabások.
5: Most azt nem csináljuk.
4: Azt nem. Jó, most egy-egy van, attól Juli. Mondjuk, ha te oda mész, biztos, hogy te égetel.
5: Hozok valami kis szuvenírt.
4: Na, de mire számítasz ebben a meglepetés buliban?
5: Én szerintem valami meleg helyre megyünk.
3: Na, de nekem semmi bajom melegekkel.
4: Jacuzzi bolt.
3: Szerintem legyen ott sok meleg, a melegek jól tudnak bulizni, jó arcok, nagy partit csinálnak, úgyhogy nincs. Azzal egyáltalán nincs baj.
5: Berlin lesz.
4: Jó, mi az itiner? Mit kaptál? Csomagolj be 3 napra, tegyél be fürdőruhát, szexi bugyit.
5: Igen. A szexi bugyi, leginkább ez volt.
4: Jó, az tehát Miró saját magát ajándékozza meg akkor.
5: Az biztos, hogy meleg helyre megyünk, de most, ha így körülnézek egyébként, úgy nagyon vacakidő sehol nincs.
4: Igen,
5: most a következő 3-4 napban.
3: Igen, de én szerintem most voltatok Alicantéban, meg Valenciában, nem ott voltatok? Szerintem most lehet, hogy északi tartomány néztek, meg lehet, megnéztek egy Kopenhágát, lehet, hogy megnéztek, és tehát elmentek valahova, jó idő van, jó most oda menni, de skandináv ország.
5: Szóval megyünk északra?
3: Ja, de várjál, a fürdőruhát be kell tenned.
5: Igen.
3: Aha.
5: De lehet, hogy ez csak elterelés.
3: Na jó, hát nem fogjuk kitalálni, azért azt hiszem, hogy nem fogjuk kitalálni. Elmeséled majd
5: jó,
3: kedden.
5: Remek.
3: Meg hát nyilván a posztokból, ha követnélek, akkor látnám, hogy, hogy miben vagy, de majd úgyis berakod a közösbe, és akkor azt fogjuk látni, ez hogy te mit csinálsz.
4: És jönnek a fél részeg üzeneteid este 7-kor.
3: De azokat szeretem, hogy
5: el kell jönnötök ide csapatot építenünk.
3: Igen.
5: Nagyon jó lesz.
3: Igen.
5: Egy-két aperol nagyon barátságos leszek, 3-4 aperolnál már kezdek kicsit
3: jó
5: lenni.
3: Jó, de dobálj képeket, megnézzük. Nem tudnám most ezt kitalálni, de tök jó, hogy mész, úgyhogy ja. Azt írja valaki nekünk, hogy 500 széles törzsű gép jelentkezett be 29-30-ra. Gondold el, a reptéren le lesz zárva az egyik pálya.
5: Ja, igen.
3: És ott fogjuk tárolni a gépeket, hogy lehet fölhívjuk, tök érdekes, amit mond. Tehát, hogy annyian jönnek a BL döntőre. Nem tűnik soknak 70 ezer ember, vagy 80 ezer ember, abból mit tudom én, tényleg 1000 mondjuk magyar, 500, akik tényleg nagyon... Hát, hogy is mondjam, csak szerencsések is bejutottak, de azért egyszer egy időben az egy nagy fővárosnak is sok. Az a 70-80 ezer ember, az sok szoba, sok ágy, azért azt mire visszaosztott szobák számával, két fő szobák számával, meg nem tudom, az sok.
5: Hát annyira,
3: sok.
5: Hogy én úgy tudom, hogy Ferihegy egyet is megnyitják most ezért.
3: Az lehet egyébként, igen.
5: Ott is lesz némi kis forgalom.
3: Igen, gyűr a hőkopula, hőkopula Európa felé, tegnap olvastam fel, ők nem lesznek perzselő forróság, igen, Barnabás.
5: Én meg azt olvastam, hogy 2-ös fronthatás lesz most.
3: Az mi? Fáj a fejünk, és igen, jól leszünk, sírunk, de hányunk,
5: hideg,
3: hányunk, de fosunk.
5: Egyszerre, igen, tehát
3: hideg.
5: Hideg-meleg egyszerre, igen. Tehát, hogy hideg is jön, meg meleg is jön.
3: Nem áll, gyerekek.
4: Olyan, hát az kiegyenlítődik egy idő után.
5: Vagy... Ezért hívják 2-ös fronthatás.
4: De mész, és akkor 1 méterig hideg igen. Utána, meg meleg? Vagy hát, ez hogy van
5: reggel,
4: ez?
5: Amikor beállítod a zuhanyt.
3: Igen. Juli, mondd meg, Nici, hol mentek, hol lesz, akkor rossz idő, Csabi küldte nekünk.
5: Ez egy óriási tévedés velem kapcsolatosan egyébként, mert nyilván azt mindig elmondom, hogy szar idő van, de azt nem szoktam elmondani, ami alap, hogy jó idő van, és általában jó idő van. Tehát, hogy általában egyébként kifogjuk a jó időt.
4: Azt ki, meg a panelra néző.
3: Igen, azt. Tényleg írják kíváncsi, hogy erdőberény, azt írja valaki, erdő, zalakaros. Berlin Love Parade, eléggé meleg.
5: Becsés.
3: Becsés, igen. Sziasztok, az öreg Ronaldo szaudi bajnok lett. Na, most mondd meg, behúzta először. Végre akkor ez is megvan neki.
4: Az jó, hogy
3: a Szaudiban, hát ő sosem nyerte meg ezt a bajnokságot, volt ott már minden más kupagyőztes, még nem tudom, de magát a bajnokságot a csapatával az elmúlt 4-5 évben ő nem tudta megnyerni. Tehát ez hiányzott, hogy ott van az El Nassr, akárhol, nem tudom.
4: Elrettenett pénzért,
3: de sosem lett bajnok, és már azért küzdött, hogy legalább ezt is elmutassa, hogy meglegyen, és meg lett neki. Tehát, hogy...
5: De vannak jó szaudi focisták egyébként.
3: Hát ilyen leigazolt öreg európai nem túl színvonalas a szaudi bajnokság, de az, hogy az ő csapatával ezt nem tudod megnyerni, nyilván neki ezt is, hogy ahol van, azért annak a csapatnak egyszer bajnoknak kell lenni, és most megnyerte.
5: Hát most néztem ilyen felvételeket, hogy milyen szurkolók jönnek majd, ugye Arzenál például. Hát az óriási lesz. Figyelj, iszonyatosan jó hangulat lesz. Szerintem szét fogják verni a város. De...
3: Lehet, hogy lesz egy kis kakaskodás. Ki játssza a döntőt? Arzenál?
5: Arzenál PSG.
3: Arzenál PSG. Hát azért ez milyen lehet a kis Raffaellónak vagy Donatellónak? Ez Mbappénak, hogy
4: nincs benne.
3: Hogy amíg ott voltál, addig esélytelen voltál, elmentél a Madridba, elmentél a Madridba, hogy BL-t szerezzél, az azóta kétszer volt döntős a csapatod, egyszer már megnyerte, és most megint döntős, bizony. Nem? Vagy a kétszer döntős, egyszer nyert.
4: És ő vergődik a Madridban egyébként? Vagy ott jól van? Csak...
3: Madridba, Mbappé? Ki akarják rakni?
4: Aha.
3: Utálják, ezt utálják, mint a szart. Oh. Szavazást indítottak, hogy rakják ki. Nem szeretik, el fog jönni a Madridból, nem szeretik Mbappét. Nem hal, él hal a csapatér, és ott az van, hogy ott meg kell hallod a Madridéről, meg vakációzik, meg sérült, meg húzza a száját. Nem szeretik, nem egy kiutazás neki ez a madridi sztori. Viszont azért jött el, azért ment el, hogy BL győztes legyen. Azt elment azóta, meg azóta a PSG meg szárnyal. Szóval hogy azért nagy irónia.
5: Igazából Budapest miatt sajnálja az megvan az egészet, hogy nem jöhet ide.
3: Az meg a másik, igen. Arsenal PSG a londoni klubnál fel vannak háborodva az árak miatt, míg a PSG vezetőség a komplett 500 fővel érkező stábnak állja a hétvégét. Szállás. Na most lenne egy lakás a Budapesten, csak ki költözik hétvégére. Jó, hát a PSG az ugye Katar, tehát ő a Nasser-nak az egyik zsebe, az a PSG nagyjából. Tehát, és még van 600 másik sportág, 600 másik nagy név a zsebében, és ez mindig csak a sport.
5: Nagy sohajtva kiadnak a határúti Ibis hotelért.
3: Hát igen, azért a Nasserék azért ezben nagyon, nagyon, nagyon komolyan benne vannak gyerekek, azért a katari tulajdonos, vagy a katari szponzor és tulajdonos a PSG. Hát kikesselnek bárkit, bármilyen 500 ember eljön ide, és meghúzza magát a hátcsillagos Ibis hotelbe.
5: Nem szakadnak meg tőle.
3: Ki tudják fizetni. Valahogy ki tudják fizetni. Meg a kerozint is. Úgyhogy...
5: Szóval, hogyha van egy kiadó szobátok bárhol, egy kiadó garázs, most a hétvégén nagyot lehet vele ezt a
3: az
4: Airbnb-ban minden. Taxisok is biztos dörzsölik a kezüket, érted?
3: Hát igen.
5: Vendéglátósok.
3: Papad is nagyot megy, azt jövök, hogy 400 eurós víz és 900 eurós EasyJet járatok. Gyerekek, ez kínálat kereslet, ezért nem tudom őket sajnos ostorozni, ha valahova egyszer csak megnő a kereslet. Hát amikor mi megcsináltuk a plázson ugye az első bulit 2 éve, hát nekem szóltak, hogy a Booking háromszorosára emelte az árakat, mert meghirdettem, hogy augusztus 19, és az algoritmus érezte, hogy mindenki rákeresett arra, hogy Siófok szállás. Abban a pillanatban kilőtt az algoritmus, és mondták, hogy 2 órán belül annyi keresés volt Siófok éjszakára, hogy 2-szörösére nőttek a Bookingon a Siófoki árak.
5: Sürgősen egyébként el kellene kezdeni majd most augusztusra is foglalni, majd valamit majd meg kell nézni, mert hogy már
3: igen. Nem vagyunk egy Arsenal PSG, de...
5: Hát de, majd.
4: Majd most.
3: De ott is,
5: hát de figyelj,
3: ott is
5: egyébként a szigetes buli az körülbelül annyi ember, nem?
3: A szigetes buli az 65 ezer ember.
5: Mondjuk nyilván ezeknek döntő többsége. Mondjuk
3: építsünk oda egy lakóteret, hát ott akarnak aludni, addig hát ha megépül, szóljunk valakinek.
5: És ott fogsz ülni a recin.
3: Igen.
5: Volt foglalása?
3: Na jól van, jövünk, megyünk, gyerekek.
5: Megyünk.
3: Jó, 3 perc, pontosan 6:30, ha van valami, akkor küldjetek közlekedés. Egy bármi, pedig itt vagyunk mindjárt, érek után.
1: Emberek, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Már csak 2 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás! A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
10: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
11: Ez itt Texas, drágám.
10: Új föld.
12: Jó lesz itt élni, nem igaz?
11: Majd teszünk róla.
10: Új ellenfelek.
12: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
10: Új szabályok.
13: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
14: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
12: A béke még odébb van.
10: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
15: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping
16: and Living. Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
18: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi kárgó start modell most már nettó 6 millió 999 ezer forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi kárgó start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
19: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
20: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
21: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13. Florida, Timberland és te. DejaVuFesztivál.hu.
22: Hány óra?
23: Hajnal 2.
0: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
0: Próbáld ki te is a Sedakurt.
22: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
0: Alszol.
22: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hobány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géko, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hobány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek forthobany.hu.
24: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
25: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
24: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
26: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: 40 ezer virág teszi színesebbé Kecskemétet idén nyáron. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között. Madárbarát délelőttöt tartottak a Fónóban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 40 ezer egynyári növényt ültetnek el ezekben a napokban Kecskemét közterületein a város üzemeltetési cég munkatársai. A tulipánok és árvácskák helyére új, színpompás virágok kerülnek a belvárosban és több más városrészben is, írja a híros.hu. A növények között magyar nemesítésű fajták is megtalálhatók, például kakastaré, gömbbazsalikom és kúpvirág. Az ültetésben diákok is segítenek, miközben a locsolást már egy új, okos öntöző rendszer irányítja a belváros több pontján. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
28: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
27: Bács-Kiskunvár megyében összesen 87 generátor működik. Madár, odúk, festésével és természetvédelmi foglalkozással telt a hét kezdete a Kiskunfélegyházi fogyatékkal élő személyek nappali intézményében, írja a Félegyházi közlöny. A programot ifjabb Udvardi István önkéntes madármentő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportvezetője vezette. Az ellátottak 5 új madár odút díszítettek, miközben az év madaráról, az énekes Rigóról is sok érdekességet hallhattak. A szervező elmondta, hogy mindig örömmel érkezik az intézménybe, mert lelkes és aktív közösség fogadja. A foglalkozás célja ezúttal is az volt, hogy az alkotás örömén keresztül közelebb hozzák a természetet a résztvevőkhöz. Általában napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. A hőmérséklet a térségben 23-25 fok körül alakul. A hétvégén is kellemes időben bízhatunk, napos száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél ugyan élénk lehet, de a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 30 fokot is.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Hát ezt a dalt is jól meggyalázták. Na mindegy, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-7 lesz pontosan, 2 perc múlva. Valamikor ez is egy jó dal volt.
2: Semmit nem jelent a mai fiatalok. Ez így van. Ez valaha jó volt nekik, most így jó?
1: Ez így van.
2: Nem a jobb, nem rosszabb, csak más.
1: Ez Robert Mice. Igen. Féből vagy a Children. Ez a Children, igen. Hát, úristen. Alap. Alapmű, csak meghallottad az első pár taktus, és rázott a hideg hajnalba, hogy jöttél haza a buliból. Még egy kis Childrennel, vagy a Féből levezettél. Perc, hát az...
3: Na majd augusztusban?
1: Ez nincsen.
3: Ne.
1: Children? Nem is
3: hát
1: volt.
3: Hogy?
1: Nem is volt. Soha nem játszott. Hát, az nagyon szép, de hát azért ezen figyelj.
3: Ez egy himnusz, hát ez ja,
1: alap, alap, igen, csak nagyon lassú, tehát ezért nagyon utazós, ezért nagyon lassú. De hát milyen szép.
3: Az elején, vagy ez lenne az utolsó szám.
2: Erre kapcsolják fel a villanyt, mi?
3: Ne, kell
1: szegény, lesz. Meg is halt ő egyébként.
3: Tényleg?
1: Meghalt, Robert Mice nem meghalt. Na. Ő nagyon nagy. 2-3 muzsikát itt, meg jó producer volt egyébként, de nagyon jó, hát ez a dal. Na most, ehhez képest. Ez az a rövidített, mert ez igen, hosszabban indul. Igen. Jó, akkor most már várjuk meg csak, amíg elindul.
2: Azért itt már kicsit...
3: Itt már nagyon csapatnánk, hallod?
1: Ez

0: dolgok állnak lassan, egyébként jól elindultak.
1: Hogy biztosan bejussat.
0: Mondunk majd, meg sok minden lesz, úgyhogy ezeket majd úgyis mondjuk, igen. Jól van, Melbimbo állító, igen. Megvan a játékosunk, Anna?
2: Igen.
0: Boldog szülinapot, te drága Juli néni? Today is the day.
1: Holnap lesz a
3: holnap,
1: day.
3: Holnap hát akkor, lesz
0: ja,
3: a
0: csak az holnapra írják ma.
1: Ma.
3: Jó, mert holnap nem lesz itt a Juli. Ma. Ja, mi sem.
0: Holnap nem vagyunk itt, mi
1: ma,
0: sem.
1: Ma csak névnap.
0: Holnap, ma van a névnapod?
1: Igen, ma van Júlia Rita. Úgyhogy innen is.
0: Ó, mennyire lefosom.
3: Te Rita is vagy?
0: Már a névnapokat, már úgy általában, minek ünnepeljük. Pista vagy, Pista, jó. Kár, hogy gyere, ígyunk egyet. A magyar kitalálta a névnapot.
3: De ez pont erre való, hogy
0: ígyunk egyet, Pista. Ígyunk egyet, Tibi. Szia, Tibikém, hogy vagy?
3: Tibikém, ma van.
0: Ma van, gyere, ígyunk egyet.
3: Hónap lesz, gyere.
0: Hogy hívna, Pista, hát szó van egy hónap. Ó, vagy gyere, Pistukám, ígyunk egyet, nem? Tehát ez valami, ráadásul is tehetsz róla. Tehát mondjuk a születésedről sem, vagy azért ez egy fontos nap, hogy az mégiscsak. De.
1: Én csak a sajátomat tudom.
0: Nem ünnepletes ünnep.
1: Á, de hogy a gyerekekét sem tudom. Néha így emlékeztetek, hogy anya, ma van. Aha, jó.
3: Oké, mert itt a már.
0: Hát akkor,
3: de elmentél az információ mellett, hogy ő Rita.
1: Is.
3: Is.
0: Tényleg? A harmadik neved?
3: Igen.
0: Hát mindenkinek gyatra a harmadik neved.
3: Én mindig úgy meglepő. Neked van?
4: Van, neked mi?
3: Nekem nincs.
4: Nincs.
0: Nincs harmadik neved?
3: Olyan szegények voltunk, érted, hogy még erre.
4: Azon is forroltunk. Nem, nekem van.
0: Mi? Várjál, te már mondtad ezt sokszor. Igen.
4: Az Erzsébet.
3: Zsül?
4: Anna Erzsébet.
3: Neked sincs. Ők is szegények voltak. Ennyi.
1: Ki volt az Erzsébet?
4: Senki. Nem senki tudom, ez nem, hogy nem, te értem.
0: Bözsikém.
4: Nem értem. Hát Isten nyugosztalja anyámat, de meg apámat, de hogy ez mi?
0: Bözsi, hát volt én akkor én mit mondjak?
1: Senki, ki az Otto?
0: Hát én mit mondjak az Otto?
4: Ez az Otto.
3: Tudod, mit mondják? Köszönetet, haver, az DJ Otti miatt.
0: Ha egyszer tudta volna a nagybátyám, hogy 63 000 leszünk a szigeten a bulin.
4: Ez ugye?
0: Igen, de tényleg egyébként. No. Nekem ugye az volt, hogy az anyukám testvérét kaptam. Én és a bátyám kapta az apukája testvérét. Tehát, hogy mi a tesóknak a harmadik nevét kaptuk, és én születtem másodiknak, ez én anyukámnak, a bátyának. Ez egy fasság.
4: De, hogy... hát, én meg se tudom magyarázni.
0: Otto nevet odarakni, hát kikérem magamnak.
3: Senki Anna.
4: Mindenki Anna volt. Mindenki Anna volt, így a felmenőim közül.
3: Lehet, hogy apád szerelmes volt egy Erzsébet.
4: Az lehet, azt nem tudom képzelni valami.
0: Ott van
3: az egyik konyhalány.
4: Egy konyhalány, Erzsike.
3: Ó, Erzsike.
0: Volt valami rejtett dolog.
4: Biztos valami ilyesmi.
1: A férjem már most vérig van sértődve, mert a múltkor beszélgettünk arról, hogy ha a gyerekeknek majd egyszer gyerekeik lesznek, akkor így felsorolták, hogy mik lehetnek a lehetséges keresztnevek, és a Miroszláv sehol nincsen ott. És a Miro egy kicsit így ült, hogy...
3: Nem, szartok.
0: Miroszláv nincs ott.
1: Senki nem akar legalább második névnek egy jó Miroszlávot.
0: Már bepatintottad?
4: Hát, itt várakozik a vonalban.
0: Akkor lejátszuk, és akután meg beszélgetünk. Haló!
5: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt, csáó, hogy hívna?
5: Balázs.
1: Ügy,
0: de kis
1: üncutat.
0: Balázs. Mi helyzet, Balázs, honnan hívtál minket?
5: Szeged mellől, hívtálok titeket most.
0: Most mit csinálsz?
5: Most éppen a kocsiban ülök, és várom, hogy leteljen a játék.
3: Igen, ez egyébként?
5: Ez egyébként villanyszerelőként dolgozom.
0: Az képest egész értelmes vagy.
3: De
0: nem úgy, hát nem olyan hangod. Most nem bátva, nem tudom.
3: Milyenek a villanyszerelők?
1: Mik azok a szakmák, mint ahol csak...
0: Orvossak tanulsz, ügyvéd, vagy mit tudom, hogy a hangod alapján, hogy máshol tett. De mindig tippelek a fejembe, hogy ő vagy mivel foglalkozik. Ápoló, taxis, ügyvéd, orvos, amit tudom, én nem tudom. De villanyszerelő vagy akkor.
5: Igen, igen.
0: De ez is az eredeti foglalkozásod, végzettséged.
5: Igen, igen, igen.
0: Ha? Bocs, közben víz alatt sakkoznak egy medencét.
5: Szürelis
0: dolgokat mutat az RTL közben. Na jó van.
1: És jól hasít egyébként a meló.
5: Egész jól hasít, igen.
0: Igen?
3: Saját vállalkozás, igen. Vagy bedolgozol?
5: Bedolgozok, cégnek dolgozok most.
0: Nagyon, nagyon jó. Kivel játszanál?
5: Júlival.
0: Jaj, de jó, hogy ez napot. A Balázsra, nem a Balázsra a című. Ú, de örülök. Látod, most kezdve szimpatikus lenni, hogy ez én ezt nem szeretem, Balázsra, Balázsra, Balázsra, Balázsra, a nevünk alapján Duszán tartsunk össze. Ez most tök jó, hogy ez, ebből te kiléptél, és azt mondod, hogy Balázsra kívülök, de Júlival szeretnéd játszani. Megdicsérlek, Balázs, megdicsérlek.
1: Rámegyünk gyengére.
0: Mész a gyengére rámész. Ez a beszéd.
5: Meg a névnaposra.
0: Meg a névnaposra, meg a holnapi születésnaposra. Jó van most már? A meglepetés utazásra.
1: Azt! Tudjon dolgotan!
0: Tudjon dolgotan, ezt nem szeretem. Mehetünk?
5: Mehetünk, kezdhetünk.
0: Jó.
1: Szegeden most bornapok vannak, jól tudom?
5: Jól tudod, igen, most fog kezdődni.
3: Meg is vagyunk.
0: Szép,
3: jó.
0: Köszönjük, jó van. Vagyunk, ahogy jöttél, úgy néz. Azt mondtad, jól tudod, igen. Lehet, hogy észre se vetted, Balázs, ezért szólok csak, hogy... Van, aki gyorsan kimondja, nem is

0: észre. Volt egy jól tudod, igen.
1: Igen, igen, igen, igen, benne volt, igen. Észre is vettem.
0: Ja, jó. Na,
2: de nem lepődtél meg nagyon.
0: Rendes gyerek vagy, te Balázs, rendes gyerek vagy, komolyan mondom. Játszol a Julival, odaadod az ünnepeltnek a pontot, így kell csinálni. De várjad, akkor te ennyire a fezeljegyért jöttél, vagy nem is tudtad, hogy közben fezeljegyet is kapsz?
1: Hallottam, hogy van fezeljegy, azért is jöttem. Meg hallottam, hogy Julinak névnapja is van a mai nap, úgyhogy így egy kicsikét megünnepelvén, megajándékozva egy nyeréssel.
3: Nagyon drága, köszönöm.
0: Puncsoska, puncsoska, nem kell itt puncsolni.
3: Hagytál elvérezni, szánalomból.
0: Na figyelj, mutatjuk, hogy mit nyertél. Ja, ha jó gombot nyomnék, akkor hallanánk.
4: Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
2: Na?
1: Nagyon jó hangzik. Szuper.
2: Nagy koncertek, nagy bulik, tök jó fesztivál. Mi mindig bemegyünk, én nagyon szeretem. Még olyan jó emberi, nagyon szuper igen, lesz. Igen, gyertek!
1: Igen. Hallottam már róla, úgyhogy mindenféleképpen megyünk. Úgyhogy...
0: Jól van.
3: Mit viszel? Kivel mész?
1: Drága feleségemmel.
2: Ó, drága asszony.
0: A jó drága asszonyom.
3: Már jönnek az SMS-ek, úristen, a hangja.
0: Nagyon tetszik a hangod a csajoknak, Balázs.
1: Ó, köszönöm szépen.
2: De ne felejtsd el, hogy van feleséged.
0: Igen.
2: Még mielőtt ezt túl gondolod.
0: Igen. Jól van, Balázs, küldjük egyeket neked, jó?
1: Rendben, köszönöm szépen. Sziasztok, szép napot.
0: Ciao, ciao, hello, hello.
2: Szevasz, Balázs.
0: Na jó van. Oké, hol tartottunk? Ja, hogy nem is tudom.
3: A második névnél.
0: A második nevet beszélgettünk még, mert igen. Azt mondja, hogy Balázs mondta, hogy jó volt velem csokolózni, ha most élőben vagytok, üzentek Balázsnak. Honnan tudod, hogy Balázs, micsoda? Nagyon jó a hangja Balázsnak. Anyukáddal elbeszélnék, na az már nekem szól, igen. De itt nagyon rágerjedtek a csajok Balázs hangjára.
3: Miért szól neked az, hogy anyukáddal elbeszélgetnék?
0: Az Otto, az már nekem szól, az Otto miatt. Az Otto miatt. Igen, hogy honnan a név, ja. Héten foglaltam szállásokat az Oti bulira, 6. kerületbe sikerült. Várjuk, nagyon Rita vagyok. Augusztusra. Hát ott is valószínűleg azért a 60-ból, ha 40 ezer vidéki, azért az is
2: itt kell
0: megdobja a szállásfoglalást.
3: Meg kéne nézni az Airbnb-t, hogy ott is kilőtte. Van egy ilyen tüske.
0: Augusztusban meg tudod nézni?
3: Hát hogyne.
2: Hát persze.
0: Tényleg?
3: Persze.
0: Nézd már rá az augusztus 8-ra. Ki mutatja, hogy van-e...
3: Hát azt látod, hogy mondjuk akarok foglalni?
0: De csak az egy általános összesítésben kirakja neked, hogy magasabb a szállásfoglalás?
3: Nem, hát rámegyek mondjuk a Budapest térképre, és azt látom, hogy ami mondjuk általában ilyen 40-50 ezer forint, az hirtelen 150-160.
2: Augusztus 8-a este én ugye tudok kettőt, arra szoktam mindig rákeresni, hogy egyébként ez mennyi szokott lenni. Már mondom is.
0: Na!
2: Ja, várjál, ez most még ott...
0: Ja, az Európa van, és Párizs, Champs-Élysées. Igen, Róma Kolosseum mellett, most ne azt nézd azért, érted? New York Sheraton Hotel.
2: Az is egy kicsit több egyébként.
0: Több lehet?
2: Tehát az a belvárosi, ahol én szoktam aludni, az alapáron olyan 28 körül van, 64 ezer.
0: Mi van?
2: Hát egy duplázás benne van. Duplázás meg egy kis apró.
0: Ne csináld!
2: De...
0: Hát gyerek, Bali. Idegen forgalmi nagyhatalom lettem. Idegen forgalmi nagyhatalom lettem egy személyben.
3: Téged megkerestem sokára.
0: Tehát a 28 ezer szállás augusztusban.
2: 64 ezer, igen.
0: Akkor valószínűleg annyi keresés van a szállásokra szintén, ha mondjuk 60 ezerből aludjon itt mondjuk 30. Aludjon itt a fele, aki vidékről jön, máshonnan jön, nem budapesti. Azt érzékeli az algoritmus. Uh-huh. Tehát akkor az azt jelenti, hogy 20, az majdnem kétszeres, nem, az háromszorosára ment majdnem felé, vagy duplán kétszeresre.
2: 30 ezerre.
0: Akkor az kétszeresére ment.
2: Kétszeresen meg egy kicsi, azért mondtam,
3: én
2: de igen.
3: Én százalékot kérnék.
0: Hát bocsánat, akkor szeretnék.
3: Tényező vagy.
0: Hát, elnézést kérek, de akkor itt keresse meg a turisztikai hivatal.
3: Van, és csókolja meg.
2: És mondta,
0: kezdjen el velem tárgyalni.
2: Egy támogatást beadhat a buliba.
0: Adjon be egy támogatást, és keresse a szót, hogy köszönjük. Ez legyen bekészítve egy nagyon nagy. Ja, és hát Karácsony Gergőtől nagyon számítok hogy
3: földobom
0: a Budapest idegenforgalmát egy személyben, hogy akkor szeretném, ha megérkeznének, és legalább egy hal köszönömöt elsuttognánk. Köszönjük, Bali.
2: Ennyi.
0: Budapest.
2: Egy estét legalább szépé teszel a városban.
0: Igen, akkor ez eldőlt, én nem alszom egy percet, sem írja valaki.
3: A BKK nagyon kapaszkodik.
0: Igen, ez menő egyébként.
3: Azért az hizegő.
0: Igen, én ezt először a Bookingba se akartam állni 2 éve a plázsnál, csak többen mutatták, hogy de higgyem el tényleg, de azért ez így tényleg jó. Itt Siófokra foglaltam szállást, a legolcsóbb ott 40 ezer volt egy éjszaka ellátás nélkül.
3: Itt van, aki fekete öves, mert hogy ő már tavaly lefoglalta a 6. kerületi hotelszobát, Otibulira 29 ezer forintért.
2: Menő vagy.
0: De honnan tudta tavaly, hogy mi a dátum? Ja, mert tavaly jöttünk ki a dátummal? Nem idén? Mit tudom én, már nem tudom. Nem, hát idén jöttünk ki a dátummal.
3: Akkor szerintem aznap, amikor megvette.
0: Ja, ja, aha, igen, igen. Olcsóbb amfetamint venni, és nem aludni, mint szállatfélen. Én belvárosban alszok, csak egy padon írja valaki.
3: De egyébként hát ott van a sziget, hát elviszed a sátradat, felvered, nem?
0: Nem tud, nem, nem, nem, hát nem maradhatsz bent, nem, nem maradhatsz bent, mert utána még másnap van egy másik koncert, és utána teljes kiürítés van, és akkor a teljes kiürítés után kezdik el beengedni majd a bérleteseket.
2: Másnap tehát, van egy másik koncert, de az még nem sziget?
0: Ja, de jó, az nem, már egyébként a mínusz egyedik, vagy nulladik, de már lejött az a Brody, azt hiszem Brody emléknap, az vagy emlékkoncert, nem emlék, vagy él szegény Brody, él még, csak hogy Brody tiszteg, és pályamű, és azon van, föllépnek egy csomó kortárzenések, meg fiatalok, meg minden, de és azt már csatolják a szigethez. Mi még nem, ugye ja, hivatalosan igen, nem de sziget, de azt hiszem az már sziget, mínusz egy sziget, mínusz kettő, nem tudom mi, de hogy az már azzal hivatalosan kvázi valamennyire indul. De most engednek-e ott beköltözőket, vagy nem, vagy ott még utána kiürítésen, ezt nem tudom. De ott a Brody dalok napja, valami ilyesmi van, és akkor ott mindenki fellép.
3: Tényleg ez a hivatalos megnevezés, hogy Oti szorzó.
0: igen, meg BL szorzó. Na, megnézzük a szállásokat. Jól van, jövünk mindjárt, 4 perc van pontosan 7 óra, és...
3: Azt írják, tavaly hoztad nyilvánosságra az időpontot, mi is decemberben vettük meg a jegyeket, Zoltán.
0: Bocsánat, nem emlékeztem most, ez idén tavasszal mondtuk, vagy tavaly elmondtuk már, hogy teljesen, már. Annyira gyorsan telik az idő, hogy teljesen összefolyik egyébként egy csomó.
3: Mindjárt június. Hallod?
0: Hát, hogy lassan hajózunk, ezt elmondtuk tegnap a dátumot, és 2 hét és elmennek osztálykirándulni, vége az iskolának. Már most hétvégén, vagy jövét hétvégén Szegeden van. Nem a szín, hanem valamilyen kisebb fesztivál. Aura fesztivál, színfesztivál, fényfesztivál, szivárványfesztivál, mit tudom, de nem olyan ellenbítékú, de hogy már egy kisebb fesztivál, az első fesztivál a nyáron.
2: Megindul a nyár, jön a bizsergés.
0: Igen, abszolút. Igen, jövünk mindjárt. 3 perc van, 7 óra van, friss közlekedés, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
7: Én darabolom neked a zenéket!
8: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
9: Jövő héten indul a

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
8: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
7: Ébredjen!
8: Doktor úr, ez mit jelent?
7: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
8: Honnan tudja?
7: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
9: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban! Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi!
13: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautók készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
3: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
16: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Kecskeméten a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
19: Önnek a Protexin kell.
20: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
21: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
1: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
2: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
23: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
2: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
24: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
25: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
3: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
14: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
26: Több fontos fejlesztésről egyeztettek Hunyadi városban. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Több milliós zsákmányt vittek el a csomagautomata feltörők. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 4 top plusz projekt részleteiről tartott lakossági tájékoztatót a Kecskeméti önkormányzata Hunyadi városi közösségi házban, írja a híres.hu. A fórumon szó esett többek között a Mátyás Király körút folytatódó felújításáról, új kerékpárutakról, esőkertek kialakításáról és a csengettyűs bölcsödek korszerűsítéséről is. A tájékoztatón elhangzott, hogy a Mátyás Király körút még fel nem újított, mintegy 500 méteres szakaszának tervezése már lezárult, jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik. A kivitelezés várhatóan ősszel indulhat el, miután a Bács Víz Zrt. Elvégzi a szükséges közműmunkákat. A város 2 új kerékpárút fejlesztést is előkészít, az egyik a Nyíri út külső szakaszát, a másik a Szolnoki út egy részét érinti. A fórum egyik legnagyobb volumenű fejlesztéseként a csengettyűs bölcsöde teljes energetikai korszerűsítését is bemutatták. A tervek szerint az intézmény modern, energiahatékony épületté alakulhat át, a kivitelezés pedig várhatóan 2027-ben indulhat el. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
27: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük.
26: Több településen is csomagautomatákat törhetett fel az a két férfi, aki ellen most eljárás folyik. A nyomozás szerint egyetlen éjszaka alatt 66 rekeszt feszítettek fel egy tiszaújvárosi automatánál, ahonnan mintegy 5 millió forint értékű elektronikai eszközt vittek el, írja a Vármegyei Lap. A gyanú szerint korábban Lakiteleken, Tiszaalpáron és Debrecenben is hasonló módszerrel loptak csomagokat. Az egyik férfi beismerő vallomást tett, a bíróság pedig a társát is letartóztatta egy hónapra. Általában napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. A hőmérséklet a térségben 23-25 fok körül alakul. A hétvégén is kellemes időben bízhatunk, napos száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél ugyan élénk lehet, de a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 30 fokot is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, 7 óra után 12 perccel Kőves Kálmán körült a Hungaira irányába áll az ülésköbeny ütközött, elgázoltak egy rolleres, plusz 2 autó ütközött, hatóság még nincs, róka. Köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Óvatosak legyetek, jó? OMV játékra nyertem nálatok, azóta nem jött meg a benya, vagy csak én vagyok béna, köszönöm a segítséget, Daniela kérdezi.
1: Hát oda kell állni.
0: Rákészülünk, oda kell állni, szólni kell, hogy...
1: A benzinkúthoz, hát nem küldjük a benyát.
0: Igen.
1: Tankolni.
0: Álljott a tankodból, azt menjen. Nem, utána nézünk Annának, továbbítjuk Anna, továbbítjuk, hívni fogunk, szólunk, ezt nem... Ennek mindig utána nézünk, ha valaki valamilyen nyeremény nem kap meg, azt szeretjük azért elintézni, úgyhogy jó, hogy jelezted. Ha most még 50-en jelzik, akkor azt már nem fogjuk elhinni. Igen, azt mondja, hogy nézem még, hogy mi van. Meleg kupola? Gyerekek,
2: hőkupola
0: érkezik hozzánk, van
2: a
0: ilyen?
2: Ránkborítják a meleg kupolát, és akkor melegszünk.
0: De ez egyébként nem baj, hogy június elején, május végén ránk borítják a hőkupolát, nem? Mivel bocsiban nincs, nem hallgatom a riválist, adok nektek egy esélyt.
1: Köszönöm.
0: Igen, jók leszünk. Szálláserről kitérve van egy panzi, amit használtunk a párommal párszor, 1-2 fő 30 ezer volt, most 29-én ugyanez a szoba, 344 ezer alhangon. Szerintem szánalmas, ez olyan, mint a lángos szezonban, meg kell szedni magunkat. Remélem, nem csalódom bennetek. Gyerekek, itt aztán megtisztelt bennünket egy retro hallgató, és azt mondja, hogy ne csalódjon bennünk.
2: Innen is pusztulunk.
1: Kicsit izgulok is.
0: Igen, egy kicsit, most azért így elfogott a rettegés, hogy mit ír majd 10 óra, akkor megy, ma marad vagy visszamegy. Jaj, neki is úgy, ő is itt van. Fantás Duci.
1: Ez a neve.
0: Ezzel a névet tényleg csak a retróról jönni. Tehát a Fantás Duci.
1: Most vesztetted el ebben a pillanatban.
0: Na most, na itt az viszont állj meg egy pillanatra. Figyeljél ide, én azt mondom neked, tudod, mit mondom neked? Menjél vissza, dehogy így.
2: A Ducit felcsuk már meg, mert CZY-nal
0: van.
2: Ez így azért, mert így szebb, hogy Duci vagy.
0: De Fantás Duci, ez tényleg kellően modoros, mint a retró, nem? Tehát ez egy retrós becené, Fantás Duci.
1: Hát de miért egyébként hány ilyen becenevet hallasz? Kispöcsük.
0: Sokat. Sokat, de hogy igen.
1: Kocsmákban voltak ilyenek, nem?
0: Igen, ott aztán ezek nagyon mennek, igen.
1: Én a fütyülös Jóska.
0: Szóljatok, Annának hívjon fel, mert imádom a hangját. Puszi nektek, Krisztián. Na jól van. Gyerekek, szóval, hogy szálláshelyek, erről akartunk beszélni, és mondhatok, hogy ránézünk, de hát amit ő is ír egyébként, Fantás Duci, hogy itt 30 ezeres szoba megy, 344 ezerre. Gondolod, amikor én egy külföldi, és kivesz egy ennyit, amiért otthon megkapja egy éjszakára tényleg a Four Seasons-t, és elmegy egy ilyen kétcsillagos valamiben.
2: Hát igen, hogy nem erős az a baj.
0: Nem erős.
2: Hogy ahova ott te bemész ennyi pénzért most, az, és a múlt héten az 25 ezer volt.
0: Az nem erős.
2: Konkrétan tudok ilyet, ugye, ami 25 ezer volt, és hát nagyon jó ott aludni meg minden, de önerőből... Nem választanád, nem. Érted? Tehát, hogy nem az a nagy pihenés, hogy nem. Júj, de szép a szoba, júj, de szép helyre néz, júj, de, ez mindez nincs benne. Mondom neked, ahol én szoktam aludni itt a környéken, hogy ne nevesítsük őket, de ez mindenkire elmondható, ott tényleg ilyen 25 ezer körül szokott lenni.
0: Egy éjszaka. Egy ágy, egy ablak, és egy reggeli.
2: Reggeli is benne van, csak én ezt ugye nem szoktam használni, mert jövök ide, akkor még nincs reggeli, tehát a reggeli 6-7-kor indulnak, addigra én meg már itt vagyok, tehát de reggelivel együtt mondjuk 25 ezer forint, egyébként korrekt, ezért a pénzért.
0: Igen.
2: 25-öt adsz érte, nincs.
0: Na ide jön most egy külföldi, becsekkol ugyanide, és...
1: Azt hogy él?
0: Azt hogy él, adják te?
1: Mit van, Ferko?
2: Egy hotel szoba.
0: Igen.
2: Egy éjszakára.
0: Arra az ominózus.
2: Ez arra a 8. ész, vagy a hanyadika?
0: Ez a jövő hét
2: 30. éjszakára. Még egyszer mondom, ez egy egész más napon 25 ezer, ez most 554 ezer 250 forint. Itt van.
1: Na.
2: Ott van, meg tudom mutatni.
1: 554. Ez egy éjszaka?
2: Az.
1: Ez egy éjszaka.
0: Az a szoba.
2: Az. Ja, akarod látni a szobát?
0: Nincs vele baj, tehát árában 24 ezerért nincs vele baj, tök
2: igen,
0: korrekt.
2: Igen.
0: És gondolod a külföldi idején, és azt mondja, hogy figyelj kicsit, azért 554-ért azért mi tényleg becsekkolunk a nem tudom, a Bellagio-ba eltöltöz Vegasba két éjszakát.
1: De fel?
0: 554 ezer egy kétcsillagos, 20 négyzetméteres, egy franciágyas, egy fürdőszobás, nejlonfüggönyös szoba.
1: Igen.
0: Te egy jó éjszakára, Isten.
1: Ezért én a hétvégére kerestem rá, és ott kerekedtek ki a szemeim, hogy másfél millió forint alatt nincsen meg a hétvégén.
0: Na, ez pofátlanság, vagy igazuk van? Tehát, hogy ezt tegyék meg, és így van, ha van rá kereset, ami belefér, jól kereső Arzenál, és nem tudom, PSG drukkerek jönnek, tegyék meg, kínálat kereset alapon működik, vagy van egy határ, és azt mondjuk, hogy na, azért rohagyjatok tényleg, ez nagyon, nagyon pofátlan. Jó.
2: Akkor rákerestem a másikra, ahol szoktunk aludni,
0: igen,
2: a közelben.
0: Az is ilyen két-három csillag, 20-30 ezer egy szoba.
1: A Gresham?
2: Igen, ez a kis Gresham. Három csillagos, 20 és 30 között, ilyen 25 ezer a szoba. Ezt pár nappal ezelőtt néztem, akkor ugyanígy 500 ezer volt. A kék. Elkelt. Nincs egy darab kiadó szoba se.
1: Ja, mennyiért?
0: 500 ezerért.
2: Erre a hétvégére ott van, el kell.
0: Tehát 500 ezerért nincs szoba.
2: Nincs. Nincs, mert ennyiért adta ki az összes szobáját, 500 ezer forint.
0: Azért ez nagyon kemény. Jó. Szóval, hogy de én mondom, én nem tudok rájuk haragudni.
1: Tehát,
0: hogy...
1: Nézzük meg akkor az Airbnb kínálatot.
0: Igen.
1: Ó!
2: Semmi az egész, mondj egy
1: össze. Mi ez? Május 29-től 31-ig írtam be, két vendég. De figyelj, hát itt lehet kapni 400 ér is, 270 ér is. Hát ez apró.
0: Az egészen apró. Egészen apró, igen.
2: És akkor ebben ugye nincs reggeli, nincs benne.
1: Ebben nincsen
2: gyakorlatilag
1: semmi.
2: Gyakorlatilag a kiadod a lakásodat két napra, 400 ezer.
0: Igen, itt valaki azt mondja, hogy egyértelmű magyar pofátlanság ezért tart itt az ország. Szerintem nem. Nem. Tehát szerintem, ha ezt most Párizs csinálná, gyerekek, ezt most London rendezné, ezt most Bécs csinálná, vagy Berlin, vagy valamilyen nagy főváros, ott ugyanezt megcsinálják. Tehát ez tényleg piaci alapon működik. Amire nagy kereslet van, aznap annak fölnyomják az árát. Tehát ez tényleg így működik, aztán visszaáll. Ahogy főszezonban fölmegy a lángosára, meg ahogy a balatoni árak emelkednek, mert szezon van, szezon után leesnek az árak, mert már nem mennek annyian, is nincs szezon. Szerintem ez nem baj. Az kérdés, hogy egy csomag akkor repülőjeggyel, szállással és jeggyel mennyibe jön össze, de ne sajnáljuk az Arzenál és PSG szurkolókat.
2: Van, tehát, nekik pénzük.
0: Van nekik pénzük, költség. Legalább költsége náluk.
2: Na tehát, most akkor egyébként számoljunk egyet csak gyorsan, akár fejben is. Pont most beszéltem Szilárddal, aki nagy PSG szurkol, nem arzenálos, a csávó ennél nagyobb sértés nincs, és mondta, hogy így utána nézett, hogy hát ha tud még jegyet venni, 2 darab jegy most a fekete piacon 2 millió forint.
1: Jó.
2: Ezek valószínűleg ugye a szurkolói jegyek, amit annak idején, hogyha regisztráltál, meg kisorsoltak, akkor olcsón megvetted, de most az darabját egy emmért tudod megvenni, tehát 2 millió forint, jó. Két éjszakára jössz.
1: Két
2: tehát
1: éjszakára, akkor lesz, az mondjuk legyen egy, ha nagyon, igen. Ha jól időben foglaltál, legyen
2: tehát
1: egy,
2: akkor vagyunk 3 millió, igen, forintnál, plusz. És akkor még nem ettél, nem ittál, nem pisiltél, nem csertes semmi. Ja, meg várjál, repülőjegy, mit mond, mennyi volt, mit írt a hallgató?
0: 4-500 ezer volt a vizárjegy.
2: Na. Akkor az
1: jó, nem is számolom. Akkor ez egy 5 milliós sztori.
0: Igen.
2: Egy 5 milliós ez hétvége.
0: Az milyen? Ahhoz azért nagyon kell szeretni a csapatodat, hogy megérkezzen. De valószínűleg annyira fanatikusok, hogy megérkeznek. Az RTL Report szerint találtak apartmant 3,5 millióért. Hát 3,5 millióért adtak egy apartmant, érted?
1: De figyelj, tehát, hogy...
0: Teljes őrület.
1: Ami ugye a reptér környékén már nem tudsz semmit se foglalni, tehát ott már nincsen semmi. Ami van, az 890 ezer forint egy éjszakára.
2: A reptér környékén?
1: Aha.
2: Ki a reptér környékén? Onnan bejönni a meccsre?
1: Hát igazából szerintem tudod így állni, hogy jó lesz az.
0: Igen. És akkor ilyenkor emelkednek a taxiárak, emelkednek az étteremárak, ilyenkor minden szolgáltatás egy kicsit meg tudja nyomni, mikor a taxi az állami nem, hogy neki fix kilométere van.
1: De
0: majd figyeld a hiénákat.
1: Na, mi
0: lesz itt a Váci utcai éttermeket, a Bográcsot mit fognak kiszámlázni.
1: Na de a taxisok most tényleg nem emelhetnek erre a pár napra. A hiénák nyilván fognak, de a hivatalos taxitársaságok nem mondhatják, hogy akkor most...
0: Szerintem az a Giviház ellen tiltakozna. Tehát, hogyha a hirtelen 3 napra megemeled, az nem engedik meg. Egyébként meg tök jó lenne nekik megengedni. Figyeljetek erre a 3 napra, egységesen emelhettek egyet. Nagyobbat kerestek, többet kerestek, nagyon, igen, sok igény lesz rátok.
2: Nem csinálhatod meg, hogy mondjuk megkérdezed, hogy meccsre mész-e, mert akkor drágább, de egyébként a budapesti állampolgárnak, vagy a budapesti lakosnak meg marad ugyanannyi.
1: Ha angolul hív, vagy akcentussal, akkor a magasabb díjszabás.
2: Akkor magasabb,
0: igen. A vicc az, hogy felhívták a turisták figyelmét, akik a meccsre jönnek, hogy a taxisoknak nehogy túlszámlázzanak, de másnak lehet túlszámlázni a szobát, túlszámlázni egyet. Azért ez érdekes. Nem, egyébként szerintem ez, mondom, ez szerintem még csak nem is a szállás. Ez egy jó kérdés lenne, ez hogy van? Ilyenkor te vagy a szállás, és te beállítod az árat, vagy a booking algoritmusa, vagy az Airbnb algoritmusa egyszerűen föltolja oda, ami szerintem most neki a piaci ár. Tehát én szállást adok, arról én döntök, hogy én 2 millióért adom.
2: Igen.
0: Vagy az algoritmus azt mondja, hogy figyelj, tesó, teszek neked egy ajánlatot, látom a piaci árak emelkedését, ez most egy piaci ár, fölemelném ide a szobáradat, a lakásáradat, jó, ha megemeled. Tehát hogy működik? Nem, soha nem adtam ki, meg nem Airbnb-ztem. Algoritmus emel? Vagy nem, te fölnyomod?
2: Te mondod azt, hogy ebben az időszakban, tehát be lehet állítani, például a Bookingon, be tudod állítani, hogy ettől eddig te nem 5000 forintért adod a szobát, hanem 50 000-ért.
1: De mondjuk akkor ez azért fura, mert ugye, amit mondtál is, hogy amikor kiderült, hogy mikor van az oti buli, hogy ennyire gyorsan reagáltak volna a szállásadók arra, hogy oti buli.
0: Nem, azt szerintem az... Nem. Na, ezért mondom, hogy algoritmus. Tehát abban a pillanatban, hogy rákeresel egy dátumra, abban a pillanatban iszonyatosan megnő, igen. Csak az eldobott sörös flakonokból házat tudsz majd építeni. Hallottátok, magyarok?
2: 50 forintos.
0: Meghagyunk, ők nem tudják, hogy mi ezért 50 forintot kapunk. Ki az utcára? Tessék elkezdeni összegyűjteni.
1: Borzasztó kíváncsi vagyok arra, hogy végre sikerül-e megurgani azt, amit eddig egyetlen nagyobb meccs alkalmával sem, hogy például már a Stefániára kiraknak WC-ket.
0: Ja, hogy lesz-e WC.
1: Ez totál vállalhatatlan. Az, hogy ott van 60 000 ember, és azok csak akkor tudnak elmenni WC-re, hogyha bejutottak, vagy a környező kocsmákba járnak be, létezhetetlenül undorító. Igen. Az
0: nem erre, csak szépen lebonyolítjuk,
1: nem
0: szép lesz. Volt olyan budapesti nagyhotel, ahol 50 000 euró volt egy éjszaka, és már nincs szoba.
1: Kifoglal!
0: Azt azért megnézném az 50 000 euró szobát. Azért az egész érdekes, igen. Ez nem csak itthon van, nézzétek meg az Amerika elrakat a VB alatt. Gyerekek, ugyanez. Tehát ez ne, én is azt gondolom, hogy ez ilyenkor ez teljesen egyetlen. Meg is érdemlik ezek a nyomik. Húzzák csak le róluk is a bört. Nézzék csak a faláfotistákat.
1: Megnézzük itt tévében, ott forró, kényelmesen.
0: Majd pont el lesz romolva a kártyaterminál a taxiba.
2: Már egy jó indulat. Sajnos.
0: A hiénák mit fognak venni hétvégén? Ott mi lesz, gyerekek? Mit csinálnak a hiénák a jövő hétvégén, gyerekek? Abból új nyaralót veszel Balatonon.
1: Egyébként mostanában kikoptak ezek a hírek, nem?
2: Hát a hírek nem. De a hiénák nem, szerintem.
1: Nem csak de ezek a túlszámlázások, hogy mint tudom, egy gulyáslevesért fizetsz 100 000 forintot.
0: Ezt várd meg a jövő hétvégét és a hétfői híreket.
1: Igen.
0: Két Arzenál szurkoló menve egy Váci utcai étterembe. 89 000 forintot fizettek egy ásványvízért, egy pohár boré, és még
1: és elkísérték őket a bankterminálig.
0: Kiderült, hogy somlit is fogyasztottak, így a számlájuk 240 000 forint. Szerintem ez most, ennek most itt jövő héten, ez újraérjük a 90-es éveket. Úr, figyelj, hány Arzenál szurkoló fog állni bankautomat el, azért szeretné kifizetni a kapucsinért, meg a somlóját 420 000 forintért a Váci utcában.
2: Jó lesz Euróba is, ugye egy az egybe váltjuk.
0: Igen, és kettő darab, nagyon nagy darab kopasz fog mindegyik mögött állni. Tehát ha láttok valahol automatánál.
1: Nagyon megszeppelt
0: Arzenál szurkolót, egy kopasszal álltam mögött, menjetek oda és kérdezzétek meg, mennyi volt a somlója.
1: Can I help you?
0: Kicsit drága a somlója, mert hát kellett neked ide jönni, takarodjál anyádba.
2: De előbb fizess ki, aztán húzz el az országból.
0: Ez itt Magyarország kis köcsög, érted? Itt mi 200 000 éreztük a somlóit. Tudod, mennyi vitamin van abban? Meg ilyen drága a tejszínjel. Menj vissza, aztán
2: egyed a szart otthon.
0: Egyed a szar hülye angol konyhádat. Mi igyeztük a somlóit, köcsög.
1: Kiköltöztetem a fiamat a szabályából.
0: Tedd ki! Ezt most még gyorsan ad ki.
1: Most még igen, és akkor kimegyek majd a reptérre egy ilyen táblával, hogy szoba kiadó.
0: Én nem, tehát nagyon-nagyon érdekel, vagy érdekes nekem az, hogy valakinek ennyit ér egy sport. Mm-hmm. Tehát, de egyébként van bennem tisztelet, hogy figyelj, haver, te ezért megmozgatsz, és nem minden Arzenál szurkoló kőgazdag, nem minden PSG szurkoló, de hogy megmozgatsz ezért te 4-5 millió forintot, hogy szívvel, lélekkel eljussál a csapatodba, de el tudom fogadni, hogy ez egy akkora élmény, ami lehet, hogy egyszer egy életben. Most a PSG-nek már nem tudom az Arzenál hányszor lesz még BL döntőben, de értem, de hogy ez egy 4-5-6 emmet erre, hogy elszórni, hogy lásd a csapatodat ott élőben, értem, de le a kalappal.
2: Én nem tudok ilyet mondani, amire kifizetnék ennyi pénzt.
1: Ennyi pénzt? Hát te hülyeskedj, de most kezded el, hogy amikor férj vagy feleség van, és van egy ilyen fanatikus férjed, aki azt mondja, hogy hát egy kicsit mélyebben kell most a zsebünkbe nyúlni.
0: Igen, mennyi, ha nem.
1: BL döntő van.
0: Jó, de nincs olyan sportág, nincs olyan koncert, nincs, amiért azt mondod, hogy ha bármennyi feneketlen pénzem lenne, azért én ezt kifizetném.
1: Bali, neked ingyen adták!
0: Nekem nem van egy BL jegyem, igen.
2: Jó, és nem szereti, nem érdekli.
0: Bennem nincs FOMO, nekem most nem érdekel, hogy most akkor azért menjek el, mert félek, hogy kimaradok valamiből. Mondtam, hogy köszönöm, adjátok annak, aki érdekli, nem érdekel a BL.
1: Bali, még mindig megvan
0: ez. De még ez is lehet, hogy még mindig, mert ott hányan írtak rám azóta? Celebek, hírességek, rádióegyben dolgozók. Figyelj, hallottuk, hogy értem, hogy te nem, de 13 éve PSG szurkoló vagyok. Létszik, kérd már a jegyedet. Nem, srácok, azért ez nem teljesen így működik. De ki az van, nincs olyan? Egy sportág, egy világbajnoki döntő, egy Dua Lipa, mit tudom, én nem tudom.
1: De az a baj, hogy ennyi pénz, tehát de ennek a felét
0: pénzed
1: sem.
0: Pénzed van, de egy mondhatsz egy olyan eseményt, amit szeretnél.
2: Ha bármennyi pénzed van, akkor nyilván simán kifizeted.
0: De az előadó érdekel, vagy az egyáltalán van-e az életünkben olyan, érted, hogy azt mondod, hogy én ott legyek a világbajnokság döntőjében, ahol Argentina, Brazília, és lássam még a Messit. Nekem nincs ilyen. Tehát nincs ilyen
2: sportban
0: élmény, hogyha felajánlanak, hogy ott tudsz lenni. De koncertből sincs.
2: Igen, de koncertből sincsen. Ja, abból sincs olyan, ami ilyen nagyon, nagyon... Tehát, hogy bármit és bármennyit érte.
1: Obamával bráncsolni.
0: Még ha valaki valamikor egy tenisz döntőre, az a US Open döntő, mit tudom, hogy Djoko Nadal, vagy Djoko Federer, arra azért azt mondanám, hogy az még lehet. De már ez sincs, tehát az a tenisz már egyáltalán nem érdekel. Nincs már ott. Te mit mondasz?
1: Obamával bráncsolni.
0: Kifizetnél egy Obama bráncsot, mondjuk, igen?
1: Egyébként, hogyha számolatlanul lenne pénzem, igen, akkor ővel mondjuk szívesen találkozni.
2: Mi lenne az első kérdés?
1: How are you, Obama?
0: Aztán mennyi a gyapot? Csak ülök. Kifizetnél? Hát, de miért pont Obamával? Hát akkor már vannak izgalmasabb emberek. Jó, bírjuk az öreget, meg jó arc volt, de hogy így Obamára fizetnél? Én nem tudom, kire fizetnék. Egy vacsorát elköltet, csinálják hírességek.
2: Igen, tudsz menni. Egy darabig Warren Buffett is csinálta, igen. És azért ott gondolhatod, hogy mondjuk csak egy fél órát kajász, igen. Biztos mond két olyat az öreg, hogy
0: Igen, befizettél x millió dollárt, ő ezt átutalt egy alapítványnak, és te elmehettél az öreggel, és akkor két óráig faggathattad a befektetéséről, a pénzügyi stratégiájáról. És elmondta, igen, hogy most mondjuk miben lát fantáziát, vagy miben fektet, és a következő 5 évben mi lesz a sztárpapír, amit van az lakom.
1: És kifizetett ezt a rohadt sok pénzt, és ott tudod szemben egy ilyen megtört ember, hogy gazdasági világválság. Nem legyen semmi, és utána megeszitek.
0: Kifizeted a 3 milliót, igen. Nagyon berúg már az előételnél, össze-vissza hablacsol, kikérni két Martinit, és utána...
1: Vegyél Delta részvényt, de nincs is már olyan nagy Delta részvény. Ja.
0: Igen. Szóval egy érdekes, hogy akkor ehhez azért kell egyfajta megszállottság, nem? 6-8 embert elkölteni. Nincs igazából. Nincs, igen. Linkin Park koncertre mennék élőben, hogy láthassam őket időgéppen, mert ugye ez már nem nagyon lehet. Michael Jackson koncertjére adnék. Aha, mikor élne a Jacko, rá, ha feneketlen pénzed van, igen, hát azt lehet, hogy azért Freddy azt megnézni. Vagy egy Freddy-t újra megnézni, igen.
2: Oké, de ezek ugye a teljesítetetlen álmok. Bob tehát Merli. Azért bármit megadnék, de igen. Nem fog menni.
0: Igen. Fási Zsülike dokumentum bemutatóra, tudtok, hogy bármit megérne még nekem.
2: Tudni fogunk.
0: Jó lesz, készül, gyerekek, hát most kapta meg a pénzt, várjátok. Hát nektek ne legyetek szigorúak. Hát mire forgatókönyv lesz abból, mire megnézi, meg leforgatják.
2: Hát egy jó művet sokáig készítesz el. Persze. Ez nem lehet összecsapni.
0: Ne kapkodjunk, igen. Na jövő mindjárt. 80 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n. Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
8: Mobilneted kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
9: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tízszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
13: Volkswagen. Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Ritz Burger. Ízs villámgyorsan kész. Brutál smash burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Ritz Burger. Csáki utca 18, a piac mögött.
16: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6 millió 999 ezer forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
20: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
23: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
24: Drága mennyasszonyok!
25: Sisi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
24: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
25: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
24: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
26: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
27: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
28: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Ideiglenesen lezárják a MÁV parkolót Kecskeméten. Két kecskeméti óvoda is megújul a nyáron. Dupla forgalomra készül a budapesti repülőtér a Bajnokok Ligája döntője miatt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ideiglenes forgalom korlátozásra kell készülni Kecskeméten június 1-e és 2-a között, a Kodály Zoltán tér és a vasútállomás közötti MÁV parkolónál. A Westhungária Bau Kft. Tájékoztatása szerint a KTE pályán tervezett beruházáshoz kapcsolódó fa ápolási munkálatok miatt zárják le a területet. A munkák során balesetveszélyes rossz állapotú fákat is eltávolítanak. A lezárás idején a parkolóba gépjárművel nem lehet behajtani. A környéken ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben. A kivitelező azt ígéri, hogy a gyalogos közlekedést folyamatosan biztosítják, a munkálatok után pedig helyreállítják az érintett területet. Közel 800 millió forintos fejlesztés indul két kecskeméti óvodában a nyár elején. A beruházásokra a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt van szükség a dinamikusan fejlődő városrészekben, írja a hírös.hu. A Kadafalvi óvodában emelet ráépítéssel bővítik az intézményt, ahol két új csoportszoba és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helységek készülnek. A Mintelek óvodában szintén két új csoportszobát alakítanak ki, emellett korszerű, energiahatékony és akadálymentes épületrésszel bővül az intézmény. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
2: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, eső azonban nem valószínű, az északi-északkeleti szél több felé megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 20-25 fok között alakul. A hétvégén a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható, a szél erős lehet, a hőmérséklet pedig elérheti majd akár a 28-29 fokot is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
4: 3-4-8 lesz, pontosan 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és milyen időnk lesz, Ferenc? Mondj valami bíztatót.
5: Melegkupolás.
4: Melegkupolás, hőkupolás.
5: Melegkupolás, meleges.
4: Köszönjük szépen.
5: Jó.
0: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Na, fantásfoltos duci, milyen eddig? Tetszik? Jó, mi? Fura, van nevetés. Hát ezért nőtt, Dani. Szegény, ő elmondta, hogy egy kicsit átigert a retróról, mert nincs ma ott a főni, és azóta kapja egyébként. Igen. Na, milyen itt a buli? Fantás duci, na?
6: Hogy de vajon fantás ducit a retró megszólították már?
4: Azt nem tudom. Igen, de Dani nagyon jött küldött. Na, fantafoltos duci? Milyen eddig tetszik? Hogy vagy? Igen. Én MotoGP-re mennék, ugye az, hogyha bármennyit kifizetnél, mire mennél. Michael Jackson, Jimmy koncert, Whitney Houston, Zambó Árpi, Budapest, Bamako, Gyokóval menne valaki vacsizni. Tehát ilyen ötletek jönnek, hogyha bármennyi lóvéd lenne egy eseményt, eventet, koncertet, sporteseményt kifizetni, mi lenne az, hova mennél, kivel találkoznál, mit csinálnál, és Linkin Park koncert, ugye, Molnár Andi rám kavarna egy latin tánccal, eladnám a félvesémet. Bob Marley, azt mondjuk, nem annyira értem, a Jackot nagyon, Queen, és hát ilyenek. ilyenek jönnek, úgyhogy ja, igen, ez érdekes. Ugye itt a BL-döntőről beszélgetünk, a szállásárakról, 10-szeres szállásárak, milliós szobárak, 500 000 szobárak, és hogyha bármennyi pénzed lenne, mi az egy esemény, amiért bármennyit kifizetni, hogy ott lehess, hogy megélt, hogy átélt, hogy beszélj vele, hogy meghallgasd egyszer, mi lenne? Mi Pét lenne
6: Féderelre se pattogtatnál egy jó.
4: Nem, hát figyelj, tudom, hogy neki nem élmény. Tehát egy béna játékosnak, egy civillel, egy amatőrrel, ott most leáll kettőt játszani, te azon szorongsz végig, hogy igen, hát ezt tőle sem nagyon unja, ütött kettőt, azt mondod, hi bro, hi, hogy vagy, jól, köszi, van egy ilyen csicset, felszínes.
6: Felvehetnéd a kis szoknyádat.
4: Igen, a magas sarkon. Nem igazán hiszek, semmi nem történik. Tehát mit tudsz valójában megbeszélni? Mit tudsz valójában megkérdezni?
5: Hát semmi. Az élmény egy sztárral, az ikonoddal, az se. Semmi.
6: De minden reggel belenéz a
4: tükörbe. Nem, tényleg, abszolút nincs ilyen. Tényleg nincs ilyen. Igen. Nincs ilyen.
6: Egyetlen szellemi vezető se senki?
4: Hát ezt így nem tudom.
5: Azok meg nem pénzért csinálják, érted?
4: Azt nem tudom. Azt nem tudom.
6: Azok csak marihuánáért. Volt egy ilyen hír, hogy egy buddhista vezetőt.
4: Fantázs Luci vagyok, már itt se vagyok. Csak mondom, közben zajlanak az események. Gyerekek, mit láttam én, ezt el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
5: Persze, igen. Hogyne.
6: Mit csinált? Elöntötte megint.
4: Rászállt a fejére egy madár.
6: Rászart?
4: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
5: Nem szart, rászállt.
4: Együtt él egy madárral.
6: De mi, vett egy papagáj?
4: Rászállt egy harkája fejér, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
5: Nem, már, mi az magától?
4: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te de szerinted van ilyen? Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért lehet álmodtam.
5: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most rasta már egy jó ideje, vitéz és rasta egyben, tehát ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
4: Mi az, hogy rászállt a fejére egy madár?
5: Ott maradt?
4: De rám is rámszállt egy madár Balatonon a stégen.
5: Igen, rászáll és tovább
4: és száll. Ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
5: Közvetlenül a parlami sas mellé.
4: Egy zöld küllő. Az egy harkály. Fajta.
6: Ez egy versenybicili?
4: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondták nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsűl? Mert hol kell megnyomni?
7: A fejemen ez a kis zöld küllő.
4: Ott a madár!
5: Ne, már!
4: Ott a madár a fejében.
6: És én?
4: Figyelj.
7: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemen.
5: Hát ez lehet az.
4: Hát ez teljesen pszichedelikus.
6: De nem lett bele akadt.
7: Próbáltam neki vizet adni, hát ha szomjas, de nem.
5: Zsiel, föltetted az mutatód
4: de megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját. Várjál, fogat most.
5: És most együtt élnek?
6: A zöld hogy küldő fogát?
4: Már egy napja bent lakik a hajában a madár.
6: Mikor vette észre?
4: Ez egy jó kérdés, hogy mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó fogat most. Te keresd meg egy másik videóját, Zsül? Egy fogmosós videót keresél, légy menj rá a videóira, vagy az Insta oldalára?
6: Na most vagy bajban,
4: hova menjek? Nézd az Zsülnek a gére, hova menjek? Jaj, mit csinálj, hova? Nézd, hova klikkeljek? Keresd egy fogmosós, ott van, jobbra a fogmosós videó. Figyelj, a fogmosós videó, figyelj, azt indítsd el. Fogad most a csávó, és rászalik a madár a fejére.
6: De ez már egy másik madár, nem?
4: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, puty! Figyelj, rajta él a madár a fején.
7: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
5: Ah, igen.
7: És itt beleszart a hajamba.
4: Mi? Várja, áll vissza.
7: Ilyen fészek.
4: Mi van? Elszáll, de visszajön. Fia, három napig be...
6: És tojást is rak.
4: Ti tudtátok, hogy a zöldkülők egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
6: Én eddig csak arról hallottam, hogy

0: jött. Persze hát, ha rászáll a fejemre egy markány.
1: Ők együtt él?
0: Nem! Elkezdtek nem. A harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöld küllőkkel?
2: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöld küllő.
0: Szállj
2: hát
0: már a fejedre?
2: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
0: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosós fején, ott ül a fején. Hát nem tud erőszakkal odarakni egy madarat.
2: De jó kisugárzása lehet, hogy.
0: Nézd, meditál, figyeld a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
2: Jó.
0: Figyeld! Hát ez... Ott ül a harkája fején. Hát én ilyet még nem láttam.
3: Hát nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyok megy ezzel, hogy felrakod, hogy szerencsétlen félbeteg.
0: Ómozik. Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és... Figyeld, ott ül a madár a fején.
3: És harkája alszik.
1: Szereti ezt a hangot. De ez
3: miért választ téged ki? Engem miért nem választ?
0: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
3: Nem, csak denevér rajogszál.
0: Tegnap egy keszeg ugrott a zsebembe a cirent, de meg egy víziló ült az arcomra.
3: De most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
0: Én szerintem, hát nem, a Viktort. Abszolút a Viktor. Tehát, hogy mindenképpen őt hívjuk. Rasta Vitéz Varga Viktor. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürreális. De így péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetes, lakik a Duna mellett.
3: Valahol elöntötte a házát a víz.
0: Elöntötte a házát, tehát ilyen nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk te azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
1: Hát, nem, hát ez hát valóban.
0: Kicsimmel kevés... Párizsban, tudod. Igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de az, hogy rászállt egy harkály a fejemre, ez
1: meg... Meg rászart.
0: Igen, a fogmosás közben. Igen.
2: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár ez nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
3: Hát
2: biztos, nagyon jó. Tudni,
0: hogy a madár megérzi az energiát?
2: Megérzi, szerintem igen, megérzés. De... azért marad ott, abszolút
3: hát
2: megérzi.
3: Eleve egy vadállat miért jön közel hozzá? Hát,
0: ez lehet. Nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
1: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a raszta hajban van ennivaló.
3: Van,
1: a kicsi pegeti. Viktor,
0: na vigyázz, milyen megkezdődik? Fönn van már? Fönn van már? Viktor, csáó, jó reggelt, hello!
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Nem van! Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürreális, ami veled történik.
4: Te, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
3: De várj, ott van még?
0: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy már elment, vagy mi van most?
4: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
3: Ja, néha megjelenik
4: magát, és... Aha. Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan, erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
4: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam hátul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor így megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy miről. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalára, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg is felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
3: De mondtad neki, hogy tubi-tubi-tubi.
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
4: Jézusom, minek néztek
0: én? Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajban fel se tudja. Hát lehet, hogy komplett gabonaföld is benne
4: az
0: van.
4: Az én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
3: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki. Igen.
0: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyit
4: ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen, zenéltél, nem aha, tudom, lehúztad a WC-t.
4: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
3: Nem lehet, hogy ott akadt bele? És...
0: nem. Én nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
4: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát van, akkor ott marad a fejem. Jó, de akkor már fölveszem. ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez
1: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejedben.
4: Hát

0: lemászott a hátamon ugrált. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött, ment a, benne a jurtába, és repkedett.
1: Van neve is?
0: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy... Hmm.
2: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád, a valaki, valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
0: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán ja nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa-szigethez.
2: Mindegy, igen.
0: És akkor ott elszállt.
2: Igen.
0: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
2: Ne csináld,
3: és
1: elhozta a bolya haverját is.
2: Csináld egy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdám?
1: Ez itt kelep.
2: A haverjaim most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzád, hogy add vissza a madarat.
0: Ez meg már tegnap volt, hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy zsippel érkezik, két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küzdőt. De tudod, ez a kontextus, az, hogy ez így megtörténik.
2: De kik, milyen hatóságtól jöttek, vagy kik voltak ők?
0: A Dunai-Poly Nemzeti Park vadőrei.
2: Hogy add vissza a madarat.
1: Látták hát ez az egész
2: posztodat, az egész sztori nagyon szűrális. Ennek a csávónak a hajába ül egy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó, ez a sztori. És mit mondtál?
0: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
1: Lát valamit a fejemen?
2: Igen, látja, hogy ez a madár? Ezt figyelj, ez nagyon durva.
0: Elment vadászni valószínűleg.
1: És most ott van veled? Most ott ül?
0: Nem, én most nem ott vagyok.
2: Most nem ott vagy. De érdekes. És akkor ők mondták, hogy jó, akkor köszönjük szépen, majd visszajövünk, ha itt van a madár.
0: Nem, elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok. Úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
2: De két csávó mennyire lehet egy szülés? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár, de ezt szórakozom, mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madár.
1: Mencsétek.
2: Aztán jöttünk a madárért. Ez teljesen szűrás ez a történet.
0: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
3: De ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
0: Nem tudod, mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
2: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
0: Igen, én is láttam.
2: Nem követem, nem látom, földobta. Szerintem a harkályos videó után beleszállt a hajába egy madár.
0: Ugyanilyen zöld küldő szállt neki.
2: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
1: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan gondolszik.
2: Az Orbán Zoli lett a szóvivő, vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
0: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
1: És tetszel nekik?
2: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy...
0: Aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
1: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
3: Igen, de hát ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Tehát nem...
2: Igen, és zajongsz közzed, de én láttam, hogy összmész ezzel a madárral, tehát hogy...
0: Igen.
1: Hát annyi zöldök.
2: Gyerekek, hát hozzánk is kijött a hatóság, igen, itt közben írek annáig. Hozzánk is kijött a hatóság, úgy, hogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketreszet, hogy mekkorabbá tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
3: Aranyhörcsög.
2: Aranyhörcsög.
3: Kaparó rovar.
2: Figyelj, és most ha mész haza...
0: Kaparó rovar az aranyhörcsög.
2: Igen, vagy nem tudom, hörcsög.
0: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
2: De nem érték a ketrecet. Tehát figyelj, viszont két öltönyös csávó méregetnéd kina ketrecet, mert nem nézte, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
1: Igen. Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy kezére szállnak így a madarak. Szinte láttam, hogy kinn áll a teraszon.
2: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor ott lesz?
1: Bro, mindjárt
0: igen,
1: jövök.
0: Mert már három napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
1: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
0: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
2: Ja, hogy ő kicsi még, de ő csak egyszer haverkodik.
0: Igen.
2: Zseniális formák egyébként. Igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
0: Másik madaram is most. Na, ugye nincsenek ablakaim, ezért, de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak. Üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozzam a kukacokat. Most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
2: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celeb posztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a Kicsi már Párizsban című.
0: Igen. Hát nálam ilyen hülyeséget nem fogtam.
2: Tényleg, tehát ez teljesen.
1: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
2: Teljesen szürreális.
0: Az már nagyon rég.
2: Igen. Na jó.
0: Az, hogy állandóan ki akar költözni.
2: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk. Köszi, hogy ilyen váratlanul tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában ezzel a kinézettel az élő, a gondolatai valahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon, de ez teljesen szíves.
1: Biztos az van, amit annan mond, hogy jók az energiái, meg jó a környék, és jó a közeg, és akkor úgy neked is volt madarad? Rád is rátszál.
2: Nem, én a stégen aludtam, és akkor oda rám szállt a madár, de csak azért mellett, hogy
3: Marcon
2: szart, aztán tovább repült, és még rám kocsit. Nem, feküdtem a stégen, és hajnalba, ugye mozdulatlan voltam, és rászállt a lábamra. És ott így pattogott rajta, még üldögett, és kinyitottam a szemem, és láttam, hogy rajtam van egy madár. De amikor először azt gondolt, hogy valami nagyon fura álomból jössz. De aztán nyilván, hogy mozogtál, azért nem ült a fejemen 11 órát. Aztán
1: kiderült csak, hogy a kőbányai fantom.
2: Igen, aztán kiderült, hogy valami igen, pattogott. A lellei fantom ólálkodik arrafelé, de egy kicsit azért úgy jó volt. De üldögélt a madár, és utána elszállt. Az is óriási élmény. Hát gondolod, ez a madár az első 11 óráig a fején ült, teljesen durva. Nagyon kemény. Na jó, van, jövő mindjárt 3 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőt.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van! És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi 3 étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is.
14: VRExpert.hu per táborok.
15: Stílusos és innovatív autóra vágysz. Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7 millió 499 ezer forinttól lehet a tiéd. Részletek Kecskeméten a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu per Kia oldalon.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
18: Itt a megújulás ideje, kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon. Javíts felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
20: Lámpát keres otthonába, vagy a kertbe? Filippi, ahol fény születik. Igen, igen, igen, Filippi, ne keresse tovább. Filippi Lámpa Áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10, az aluljáró után balra.
21: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
22: Színezni kéne, de hol van vakolat, festék, szigetelés egy helyen?
23: A Kaszab tűzépen. Revkon nemes vakolat és homlokzati festék azonnali keveréssel, készletről.
22: És a homlokzati EPS?
23: Az is készleten van. Viheted rögtön.
24: Kaszab építőanyag kereskedés nagykűrös. Minden, ami építőanyag.
25: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek forthovány.hu.
26: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
1: Reklámot hallottak.
27: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: 40 ezer virág teszi színesebbé Kecskemétet idén nyáron. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között. Madárbarát délelőttöt tartottak a Fónóban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 40 ezer egynyári növényt ültetnek el ezekben a napokban Kecskemét közterületein a város üzemeltetési cég munkatársai. A tulipánok és árvácskák helyére új, színpompás virágok kerülnek a belvárosban és több más városrészben is, írja a híres.hu. A növények között magyar nemesítésű fajták is megtalálhatók, például kakastaré, gömbbazsalikom és kúpvirág. Az ültetésben diákok is segítenek, miközben a locsolást már egy új, okos öntöző rendszer irányítja a belváros több pontján. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
29: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
28: Bács-Kiskunvár megyében összesen 87 generátor működik. Madár, odúk festésével és természetvédelmi foglalkozással telt a hét kezdete a Kiskunfélegyházi fogyatékkal élő személyek nappali intézményében, írja a Félegyházi közlöny. A programot ifjabb Udvardi István önkéntes madármentő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportvezetője vezette. Az ellátottak öt új madárodút díszítettek, miközben az év madaráról, az énekes Rigóról is sok érdekességet hallhattak. A szervező elmondta, hogy mindig örömmel érkezik az intézménybe, mert lelkes és aktív közösség fogadja. A foglalkozás célja ezúttal is az volt, hogy az alkotás örömén keresztül közelebb hozzák a természetet a résztvevőkhöz. Általában napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. A hőmérséklet a térségben 23-25 fok körül alakul. A hétvégén is kellemes időben bízhatunk, napos száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél ugyan élénk lehet, de a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 30 fokot is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A körközetén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán az Olimpos tetején az élő Isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Balázsék!
1: Madár lakik a fején, érted? Madár lakik a fején. Az lesz, hogy fél óránként kaptok egy nagyon szürreálisat a világból.
2: Jó, jöhet. Ez egy pénteki levezető.
1: Ez egy pénteki levezető nap. Varga Viktor fejében madárfészkelt. Akkor fél óra múlva megkapjátok a következő szürreálisat, és fél óránként kaptok egy nagyon szürreálisat. Jó? Ezt most negyed órában normálba eltöltjük, és utána megint kapjuk. És most akkor legyen ez, hogy fél óránként átmegyünk szürreálisban. Tehát ez összeütközött négy kocsi. A 9. kerületi Könyves Kálmán körúton a gyári útkező elejében minden hatóság a helyszínen van. Nagyon jó, köszönjük szépen. Duci, adj életjelet feltéve, ha még nem ájultál el Balázséktől. Ugye Duci elmondta korán reggel, hogy ő a retróról jött, belehallgat egy napot, és mondott egy sztorit, ami alapján egyébként témát csináltunk, és elkezdtünk vele beszélni, és aztán megtalálták a többiek, hogy Duci itt vagy, élsz még itt, nevetés van, vigyázz, ne, hogy bajba legyél, Ducit bántják, de mi nem hagyjuk az újoncokat bántani.
3: De be is sárgáztam, ott van rögtön alatta.
1: Duci meg, igen?
3: Igen.
1: Őszinte leszek, jó, műsor egy kicsit a mai zenékre dolgozni, és titeket hallgatni. Ő Duci?
3: Igen.
2: Igen, ő Duci? Maga Duci.
1: Ó, Duci, régen hallgattalak titeket, de akkor még Music FM volt, soha nem voltunk a Music FM-en, nem baj, Duci. Julinak válaszul, igen, említették már meg ők is, jó fejek vagytok ám, ma titeket hallgatlak, ott itt csapas valami mai treket, amire felpörögök, hát a veletek maradok végig. Fantás Duci.
3: Meg kell tartanunk Ducit.
1: Nagyon cuki vagy Duci. Mi nem voltunk a Music FM-en, soha nem is dolgoztunk ott.
3: Hát a bocskorék voltak.
1: A bocskorék voltak, de most azt mondtad, hogy nincs a bocsi, és átjöttél hozzá.
2: Igen, tehát akkor a bocsit nem keresett.
3: Lehet, hogy a bocsit, azt hiszi, hogy a bocsit hallgatja.
1: De lehet, hogy akkor Duci mibe van? Duci azt hiszi, hogy...
3: Fantában.
1: Duci fantában van. Duci, maradj itt, Duci, aztán érted, mi nem bántunk itt senkit. Tehát, hogy ez... Szét fogunk bulingolni 10 óráig. De jó, mert közben a többi hallgató, adj életjelet, Duci, itt vagy még, mi újság, átjöttél a retróról, tehát már elindult az üzenet. Mi Roxy Rádió voltunk, gyerekek, valamikor a Rádió 1, vagy az a 96.4, ahol voltunk, ami aztán már abból 89.5 lett.
3: Danubius?
1: De a Roxy volt a 96.4-en.
2: Igen, nyitó.
1: És mi voltunk a Rádió 1, akik a Roxy-t folytatták a 96.4-es budapesti frekvencián, amiből átmentünk a 89.5-re, amikor ezt kiírták.
2: Mondasz még egy frekvenciát, megőrülök.
1: 100.8 Slágerrádió. Igen, szeretem a műsort, Harsány a legjobb, üdv Pepsis Ducik. A frekvencia volt Music FM-es. Ja, hogy ő a Frekire gondol. De a frekvencia most Music FM-es. Mindegy, nem érdekes. Most vagyunk a 89-et. Na, hagyja, nem érdekes.
2: Mi van?
1: Képet Fantás Duciról lehet, hogy kívánatos. Szerintem bocsi, írogat Duci névem. Köszönjük szépen. Ezt is el tudjuk fogadni.
3: Lehet, hogy bocsit rólkodik?
1: Igen.
3: Lehet.
1: Igen, a Voltáren illatot meg az öreg szagot képzeld ide, Duci, és akkor meg is vagy.
2: Rohadékok vagytok.
3: Duci nagyot megy ma reggel.
1: Duci nagyon megy. Duci, ha fél 9.50-kor fejük Ducit, jó?
3: Jó.
1: Szóval, hogy vagy, Duci? Milyen volt ez az elmúlt 4 óra neked, és maradsz-e velünk kedden, Duci, vagy visszatekert? Jó, Ducira most rámegyünk, Ducit felhívjuk. Duciga, legyél elérhető 3-4-10-kor.
3: De tartsd meg, mert valami jó trekket kér. Úgyhogy félkor valami jó zenét.
1: Jó, oké.
3: Okay. Izdíts be neki.
2: A testvére az kólás sovány? Kérdezi valaki. Ha te vagy a fantás,
1: ő a Pepsi sovány. Pepsi sovány. Dik, mi van itt? Jaj, hát nem szerettem ezeket a szürreális híreket. Közlekedésünk van-e? Láttok-e valamit?
2: Már
1: még gyorsan?
2: Most mondtad az előbb, hogy 4 autó ütközött.
1: Ja, csak az a 4 autós, hát csak, igen. Hát csak igen.
2: Az nekik szegényeknek.
1: És a Könyves Kálmán Hungária irányában nagyon nagy dugó, Lőkőbányai útot elgázoltak egy rollerest. 2 autó ütközött, hatóság még nincs. Róka küldte, lehet, hogy azóta már kim van, de ott is van valami.
2: Na, azt ígérted, hogy egy fél óra múlva hozol újabb szürreális hírt, megpróbálom betölteni az űrt a kettő között, na, mert szürreális lett az enyém, és tegnap este fölmentem egy haveromhoz, aki mondta, hogy figyelj, még 10 perc, értekezletben vagyunk, mert mennek a gyerekek osztálykirándulásra a jövő hét végén, vagy utána, nem tudom, mindegy, és akkor csináltak egy Zoom meetinget a szülőknek, meg a pedagógus, ugye a tanár bácsi, aki viszi a gyerekeket, és mondta, hogy körülbelül még 10-15 perc. Persze, mondom, jó, persze, itt leülök melléd, addig mit te csinálok, valamit, meghallgatom. Becsatlakoztam én is ebbe a meetingbe. A pontosság kedvéért mondanám, hogy 17 Tehát még egyszer mondom, 17 éves gyerekekről van szó.
1: Igen, tehát nem elsősök.
2: Nem elsősök, tehát nem 8 aha. évesek, 9 évesek, 17 éves gyerekek, középiskola, és azt hiszem Szlovákiába mennek, tehát nagyon komoly külföldi utazás, 3 nap. A tanár bácsi elmondta, hogy akkor ugye, ahogy a szülői értesítőbe is kiküldtük, de elmondom még egyszer.
1: De ezt végighallgatod laptopon, mert mellette
2: igen,
1: történt.
2: Igen, mellett aha, is ki volt, ki volt hangosítva, én meg leültem oldalra.
1: Homofiszos szülői érte.
2: Homofiszos szülői érti volt, én meg ott voltam a havernál, és akkor mondtam, hogy megvárom, addig persze ezt intézd el, én nyomogatom a telefont, vagy mit, iszom egy fröccsöt, és külső szemlélőként voltam. Mondta a tanár bácsi, hogy akkor még egyszer elmondom, ilyen járművel busszal megyünk, ekkor indulunk, 3 csillagos, 2 ágyas hotel szobában fogunk aludni, reggeli és vacsora szálláson biztosított, kirándulás közben pedig megállunk.
1: Viszonylag egy egyszerű sztori.
2: Egy egyszerű. Az első
1: küld be a pénzt, aztán várd a gyereket az iskolába. Igen.
2: Mondom az első szülői kérdést.
1: Ja, mert te hallottad.
2: Persze, hát ki volt hangosítva, ugye, a számítógépen
1: legjobb
2: keresztül.
1: Okos szülők a szülői nalcímmel. Nagyon jó.
2: Azt figyeljetek, nem akartam elhinni, amit hallok, tehát nem gondoltam, hogy itt tartunk. Az első kérdés, ugye végig sorolt mindent, a tanár is mondta, hogy akkor most tessenek, ha van kérdés, kedves szülők, még ezek után egyébként nagyon alaposan mondta el. Első kérdés, a fiamnak szüksége van napi gyógyszerszedésre, nem tudom már, ha nem emlékszem, hogy milyen betegsége van, vagy immun, vagy nem tudom, akármicsoda, vigyen magával gyógyszert.
3: Ne, tegyünk egy kísérletet. Hát, aki bírja.
2: Na.
1: De ez megnyugtató, hogy minden csoportban van azért egy-egy hülye szülő. Tehát ez, szerintem ez tök jól hat a többi szülőre. Hogy jól van, akkor ez nem csak az én osztályomban van.
2: Nem,
1: hogy...
2: Az a baj, hogy ez generálja a többit, mert folytat, itt a tanár úr elmondta, hogy nálam van egy egészségügyi csomag, amiben van kötszer, fájdalomcsillapító,
1: hát az alap, igen. Rázcsillapító. A gyerek külön gyógyszert szed.
2: Igen, azt
1: 17 évesen talán megtalálja a száját.
2: Így van, várjál. Jó, akkor azt küldjük vele. A tanár úr ellenőrzi, hogy beveszi a gyógyszert. Mi van? A 17 éves gyereke, de mi a...
1: Papa kicsit kontrollfreak, nem? Vagy azt a mama kell. Kicsit oda van, igen. Azért így. Igen, most az nyilván az a múlik, hogy beveszi, vagy 2 óra múlva, nem tudom, anafilaxia sokot kak, akkor elgörcsöz. De hát a 17 évesen a gyerek már valószínűleg régóta szed, és tudja, igen, hogy neki napi 3-szor, 2-szer be kell szedni.
2: Be kell venni. Erre még itt nyertem egyet a fröccsből, és mondtam, hogy oké, speciális eset, és aggódsz a gyerekedért. Jó, értem.
1: Jött a következő kérdés.
2: Egy másik kérdés, hogy abban az én gyerekem még ugye nem volt így ilyen osztálykiránduláson, amit szintén nem értek, valószínűleg nem engedték el eddig a gyereket.
1: 17 évesen.
2: 17 évesen még nem volt osztálykiránduláson
1: ja,
2: a Jézus gyerek.
1: Isten, de hova jár a haverodnak a gyerek?
2: Ez egy tök normális vidéki általános iskola.
1: Tehát, 17 évesen, vagy most ül először.
2: Középiskola, bocsánat. Középiskola. Igen, a következő kérdés ez volt, hogy még ő soha nem volt ilyen táborban, vagy ilyen osztálykiránduláson, nem aludt még nélkülünk, 17 éves.
1: Na jó, ne, de, ne,
2: ezt én úgy, úgy fordítottam, hogy nem mellettük, de hogy egy szobával arrébb, tehát mindig volt.
1: Nem aludtak külön? Soha nem aludt még a gyerek táborba, valahol barát?
2: Soha nem volt még se, nem ment el otthon, vagy lehet, hogy elmentek nyaralni.
1: Szegény gyerek, mit úsz? Miben van szegény gyerek, te jó Isten?
2: Hazahozza-e tanár úr, ha nem tud aludni?
3: Nem, nincs ilyen,
1: nem hiszem. 17 éves, itt már töltöttél még egy fröccsöt, nem szóltál át a laptopra? Az én gyerekem nem ide járt, de normális vagy.
2: Itt már nem fröccsöt töltöttem, hanem egy liter pálinkát, hogy tudjam magamba kezelni ezt a dolgot. Gyerekek, ha nem hallom, én se hiszem el.
1: De alsóba, ez elsőben, másodikban, amikor szoronganak az osztálykirendes, máshol alszik, szerintem még harmadikban is izgulnak, kicsi, stresszelnek rajta, tökre benne van. Azért 17 éves gyerek az egyéb múlva nagykorú, felnőtt ember.
2: Ott 11, ha nem tanul tovább, neki ki kell lépni az életbe, neki munkát kell találnia, egyedül kell majd eljárnia a munkahelyére.
1: Igen, ő valószínűleg az nagyon veszélyes.
2: Igen, az nagyon veszélyes lesz, lehet, hogy barátnőt kell majd keresnie. Júj!
1: Én valaki ezt kell bevezetni a sorgatolosságot.
2: Le.
1: Jó, közben mondom, hallgatok, de van még kérdés, akkor mondja, csak mondom, hogy a szülői értekezleten leghülyébb kérdés, azért azt találjuk meg, jó? Tehát drága hallgatók, ugye nagyon sokan hát szenvedünk ebben, beülsz, ott vagy nálunk, ez szerencsés, gyorsan megy, de azért éltünk meg sok minden, de hogy a legelmebetegebb, legváratlanabb, legszürreálisabb, leglehetetlenebb kérdés, a 17 éves, ha nem tud aludni, az ófő hazahozza. Reális egyébként az osztályfőnök egyébként Ausztriában, nem tudom, honnan 400 kilométerről beül egy kocsiba, és Pistikét, aki inszomniás, és nem alszik a Teddy Macia meg az apja nélkül, hazahozza egyedül. Teljesen reális a kérdés.
2: És a maradék 30 gyereket meg kihagyja.
1: Addig azok meg azt csinálják, amit akarnak.
3: De az elején mindent elkövet, hogy állam baringassa. mesét olvas neki, meleg kakaóhoz, és azt mondja, hogy Pistik, ez nem megy, akkor beülünk a kocsiba, és hazamegy.
1: Igen. Tanár helyében mondta valahogy, hogy ne aggódjon, még gyászolok is vele, ha nem tud elaludni. Te jó, voltak még kérdések? Vagy
2: volt
1: ez,
2: még volt, nagyon sok. Igen? Szállással kapcsolatos kérdés volt, ugye ezt már elmondtam nektek, hogy elhangzott az elején, hogy jó minőségű, de 3 csillagos, tehát minek menni nagyobb, 2 ágyas szobában fog aludni a gyerek, itt is volt az, hogy de hogy kivel fog aludni, az osztálytársával, kivel, valakivel. Mit? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy kivel fog aludni, majd ők elosztják maguk a szobákat, hogy hova szeretne. Kell-e vinni konzervet?
1: Egy kétnapos
2: osztálykirándulásra kell-e vinni konzervet, de várj, azt is megkérdezték Szlovákiába mennek, hogy kell-e útlevél. Mondjuk ez sem biztos, hogy tudod, hogy át lehet menni ma már jogon.
1: Unió, jó, személy, tudjuk, nem biztos, kiléptek ezek az nyomozgóvá.
2: De a konzerv az egy határozottan jó kérdés volt, ahogy elmondta a tanár úr, hogy van reggeli, ebéd, vacsora, tehát napi 3-szori étkezés biztosított. Azt mondta el az elején, hogy valami kis pénz legyen a gyerekeknél, ha akar venni egy üdítőt, egy csokit, egy akár micsodát. És a kérdés, hogy akkor konzerveket pakoljunk-e be.
3: De nem lehet, hogy ez a fajta fontoskodó szülő már mondjuk 30 évvel ezelőtt is megvolt, és a mi osztálytársaink szülei is voltak ilyenek, tehát hogy elhangzottak ilyen típusú kérdések.
1: A legnagyobb, hogy az, sokszor az ilyen típusú szülőnek a gyereke keresi a konzervet az osztálykirándulásra. Tényleg.
3: Vagy a gyógyszereit.
1: Tehát a túlféltés, ez a fajta ilyen bődületes túlszorongás, tehát hogy kell-e konzervek, beveszi a gyógyszert, nem? Tehát ez oda vezet, hogy a gyereket sem hagyod önállóvá válni. Tehát Pistike 17 évesen tényleg nézi, hogyha nincs konzervéjén fogok halni.
2: Igen, sajnos.
1: Tehát, hogy a szülő mozi azért az átszáll a gyerek moziára. Tehát, hogy azért ez igen, jó kérdés, silinget vigyen az a gyerek. Aztán silinget kell levinni. Igen. Nálunk olyan volt, hogy 16 éves volt a gyerek, és megkérdezték, hogy mert csak otthon tud kakilni, így hazamehet-e kakilni kell.
2: Érted?
1: De várjál, képzeld el, hogy abba gondolj bele, hogy a szülő 16 évesen, ez bekérdezi a többi szülő előtt. Mit csinál a többi jó indulatú szülő?
2: Azonnal elmeséled a gyereket.
1: Elmeséli a gyereknek otthon, hogy a Józsikának a szülője bekérdezte, és a többi gyerek másom, hallottuk ám, te csak otthon szarsz, tényleg? Hát az anyád bekérdezte. Érted, hogy még abban se gondol bele, hogy 16 évesen bekérdezi, hogy a gyerek nem tud az osztálykirándulásra elmenni vécére, hanem bemondja a szülőjét. Azt nyilván minden este habosra röhögték, taknyosra röhögte magát az összes gyerek, mert ilyenek nem rossz indulatúak, de nyilván a többi szülő elmondja, hogy egyébként a kis Tibikének az anyukája ezt kérdezte. Tibikének másnap recs az osztálykirándulás. Tehát, hogy azért az... Érted?
2: És ott óránként fogják megkérdezni, hogy na, voltál szarni?
1: Voltál szarni, Tibike? Ne izguljál, még 2 nap hallott bélcsavarodást, aztán ne legyen, Tibike. Igen. Az ilyen szülők gyerekének vettük el régen a szendvicset, és ettük meg, írja valaki. De tényleg a gyereket sajnálod, tehát a gyereket is nehézbe teszi ezzel a kérdéssel, meg pláne. Azért akkor ott is kemény az osztály.
2: Nagyon kemény, és még egyszer mondom, nem kisegítő, tehát nincs semmi baj. Ez egy normál, átlagos osztály.
1: Én a mai világban óvszert adnék, nem konzervet. Figyelj, mi 17 éves osztálykiránduláson ittunk, átmentünk a csajokhoz, próbált mindenki csajozni, nálunk az A meg a B sokszor együtt járt osztálykirándulni. Hát 17-18 évesen kívül nem konzerv volt, meg nem tudom mi, hanem azon dolgozott az ofő, hogy valahogy megpróbálja az alkoholt elvenni. Jó fő az ivott velünk egyet, van, hogy éljük túl akkor ezt az osztálykirándulást. Érted, 10-10, miről szól ez a dolog?
3: A kirándulás elején elmondja, hogy figyeljetek, pontosan tudom, hogy mi fog este történni, de próbáljátok magatokra vigyázni.
1: Próbáljátok magatokra vigyázni.
3: Ne csináljátok balhét.
1: Igen, mert akkor balhét lesz, igen.
3: Nálunk a 100 cm-es szalagot küldték körbe, hogy ilyet kell venni.
1: Az mire vonatkozik?
2: A mérőszalagot?
3: A mérőszalagot, gondolom.
2: De tudod, még nem láttak ilyet.
3: Valószínű, hogy és spanglitot.
1: Igen. Aztán tudtok-e abban segíteni, hogy ez a mérőszalag, ez hogy néz ki, amit meg kéne venni a gyereknek, mert varrószakkörre jár a gyerekeim. Persze, kedves anyunk, a berekjük a közösben a mérőszalag fotót, körbe adjuk. Atya úristen! Nem, figyelj, ez egy jó kérdés, hogy nem lehet, hogy te a barátoddal nem vagy annyira mély viszonyban, hogy nem mondtad, hogy ez egy kisegítő iskolába jár.
2: Nem, tök normális. Te ismerem a gyereket.
1: Láttad a gyereket? Tud tapsolni? Tud tapsolni?
2: Igen, a homlokán egy kézzel, de tud.
3: Tudod, mi a szülő? Az a szar ebben, minden 36-os osztály létszámú ilyen szülői értekezleten van 4-5 ilyen ember. Egyébként meg lenne 15 perc alatt ez a szülői értekezlet, mindenki menne haza, de akkor elkezd így megjelenni ez az 5 ember, akik fölteszik a hülye kérdéseiket.
1: De ők tényleg hülyék. Tehát szerintem nem a kérdés hülye. Már hogy ők nem direkt hülyék, ők nem figyelmet akarnak. Ők szerintem frankom, ezeket frankom. Mert van a szülő, aki figyelmet akar és fontoskodik, de látod rajta, hogy normális, csak túl szerepel, mert nyilván van egy kis szeretethiány, figyelem, zavar, nem tudom, otthon nem kapja meg a férjét, és akkor neki élete próbatétel a szülő értekezett, hogy túl fontoskodja. De van, aki tényleg hülye. Tehát a mit vigyen a gyerek, meg tud-e éjszaka aludni, meg vigyünk-e konzervet a két napra, most nyilván, ha nincs benne a levélben, hogy kapka ját napi háromszor.
2: De benne volt, hát és elmondta ott a fülem hallatára is. Mert lehet spéci kérdés,
1: hogy elmondja napi háromszor étkezés, hát berakadsz neki két töltött káposztát, nem biztos, hogy ilyen fog halni a gyerek, nem? Tehát, hogy...
3: Figyelj, ilyen SMK-s szülők beszélgetnek SMK-s szülőkkel, és akkor besélte az egyik, hogy volt ilyen, hogy mentek színházba, és akkor kérdezte a szülő, hogy akkor az iskolában találkoznak-e, hogy onnan menjenek át együtt, ezek is 17 évesek. És akkor kérdezte az osztályfőnök, hogy na de hát miért találkoznának, hát találkozunk a helyszínen. Hát mert az ő gyermek meg soha nem ült BKV-n. Hát olyan nincs, hogy őt...
2: Hogy ő elmenjen abból végbe.
3: Elmegy, viccelsz!
1: Azt a mindenség itt neki, úristen! Figyeljetek, nagyon jó kérdések jönnek, tehát óvodai szülő értekezlet, iskolai általános és gimis szülő értekezlet, leghülyebb kérdését keresünk meg. Amikor ott ültél...
3: És... Esténként átnézi a tanár a gyerekeket, hogy van-e bennük kullancs?
2: Na, tessék!
1: Annyi, hogy az összes kislány 18 éves és 33 éves férfi az ófő, de biztos át, hogy úgy jelentik föl, és másra börtönbe kerül, biztos, hogy lesz tacsi-tacsi.
3: Szintia, gyere, üdj ide egy
1: kicsit. Egy kis kullancsvizsgálat, ezt a katolikus egyház ismeri.
3: Tudod, hogy itt a résekbe szoktak át.
1: Nem, az osztályfőnökök nem katolikus papok, ez nagyon fontos. Na, jövünk mindjárt. 9 pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
6: Hogy darabolom neked a zenéket?
7: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
8: Jövő héten indul az

0: fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Micsoda aroma?
6: Olyan, mint Olaszországban.
5: Ez az igazi kávé.
7: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
8: Shell. Go well.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
12: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
11: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
13: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
15: A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász csak 1399 forint.
14: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
16: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
17: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
3: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
19: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüvegkampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
20: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
21: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
0: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
1: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
22: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tiko benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
23: Trendoptika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány. Kizárólag a Trendoptika csoport üzleteiben.
24: Ha több fronton kell helytállnod,
25: le kell adni a prezentációt.
24: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
26: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
27: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
3: Reklámot hallottak.
28: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
29: Több fontos fejlesztésről egyeztettek Hunyadi városban. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Több milliós zsákmányt vittek el a csomagautomata feltörők. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 4 top plusz projekt részleteiről tartott lakossági tájékoztatót a Kecskeméti önkormányzata Hunyadi Városi Közösségi Házban, írja a hírös.hu. A fórumon szó esett többek között a Mátyás Király körút folytatódó felújításáról, új kerékpárutakról, esőkertek kialakításáról és a Csengettyűs bölcsödek korszerűsítéséről is. A tájékoztatón elhangzott, hogy a Mátyás Király körút még fel nem újított, mintegy 500 méteres szakaszának tervezése már lezárult, jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik. A kivitelezés várhatóan ősszel indulhat el, miután a Bács-Víz Zrt. Elvégzi a szükséges közműmunkákat. A város két új kerékpárút fejlesztést is előkészít, az egyik a Nyíri út külső szakaszát, a másik a Szolnoki út egy részét érinti. A fórum egyik legnagyobb volumenű fejlesztéseként a Csengettyűs bölcsöde teljes energetikai korszerűsítését is bemutatták. A tervek szerint az intézmény modern, energiahatékony épületté alakulhat át, a kivitelezés pedig várhatóan 2027-ben indulhat el. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
30: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük.
29: Több településen is csomagautomatákat törhetett fel az a két férfi, aki ellen most eljárás folyik. A nyomozás szerint egyetlen éjszaka alatt 66 rekeszt feszítettek fel egy tiszaújvárosi automatánál, ahonnan mintegy 5 millió forint értékű elektronikai eszközt vittek el, írja a Vármegyei Lap. A gyanú szerint korábban Lakiteleken, Tiszaalpáron és Debrecenben is hasonló módszerrel loptak csomagokat. Az egyik férfi beismerő vallomást tett, a bíróság pedig a társát is letartóztatta egy hónapra. Általában napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. A hőmérséklet a térségben 23-25 fok körül alakul. A hétvégén is kellemes időben bízhatunk, napos száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél ugyan élénk lehet, de a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 30 fokot is.
3: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:09 lesz, pontosan 5 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Feri elmesélt egy történetet, hogy milyen kérdések hangzanak el szülői értekezlete, mert ugye voltál valahol, és egy laptopon a haverod közben home office szülőim voltál, meg ott fröccsözgettél, és közben végighallgattad, és hát tényleg úgy tűnt, mintha valamilyen kisegítőiskolába járna a haverod gyereke, de nem, elmondtad, hogy... Mindenki viszonylagosan úgy valahogy tényleg úgy.
1: Igen, tehát úgy tűnt, tűnik, hogy le tudják hozni, teljesen épp mindenki benne, hát a szülők nem.
0: Háromnapos osztálykirándulás az néhány szülőnél teljesen. Tehát a gyógyszertől kezdve a kell-e konzerv és a nem tudom milyen kérdésekig. De hogy azért vannak fekete övesek. Szóval, hogy azért látjuk a kérdésekből, hogy vannak fekete öves szülő értekezletesek. Ugye kértünk benneteket, drága hallgatók, hogy küldjetek nekünk a lehető legszürreálisabb kérdéseket, ami elhangzott szülő értekezletem. Az egyik szülő kísérő szülő akart lenni az osztálykiránduláson, megragaszkodott hozzá, hogy a gyereke szobájában aludjon. Figyeld, megkérdezte, hogy erre van-e lehetőség. Máskor az egynapos programon anyuka titokban messziről követte az osztályt, és leselkedett a gyerek után, mint egy titkos ügynök. Nem mond, hogy nem zseniális, imádom. Tanárnő az első osztályos gyerek szülőjének sorolta, mire lesz szükség. Színes papír. Szülő megkérdezi, jó, de milyen színű? Azért erre is készüljünk. A gyerekem akkor 13 éves, figyelj, 13 éves, ez egy kis kamasz, ugye? Te 13 éves. De osztálytársának az anyja megkérdezte, hogy az én fiam tud-e szendvicset csinálni, mert Danika az övé, még soha nem csinált szendvicset, hogy éhen ne halljon, a fiam csináljon neki szendvicset az osztálykiránduláson. Ez megvan, hogy azon aggódik 13 évesen a gyerek éjjel hal az osztálykirándulás, és megkéri a másik szülőt, hogy csináljon. Általános iskola 3. vagy 4. osztály, VUK volt a kötelező olvasmány, olvasónaplóval együtt. Anyuk a kérdése a szülén a következő, a tanév első értekezletén, akkor idén a VUK második része lesz a kötelező olvasmány. Erre mama is keményben. Ovi szülőjén az anyuka nálunk megkérdezte, hogy a gyereke csak tablettal tud ebédelni, és itt az óvodában az megoldható-e, mert csak úgy eszik a gyerek.
2: Tehát, hogy lerakod elé a bekapcsolt tablettet.
0: Igen. Igen. SMK-s anyuka voltam, figyeld. Fél éves szülején elmondtam, milyen kidásai voltak az osztálynak. Egyik anyuka, miért költöttünk Mikulás csomagra, azt nem a télapó hozza?
1: Jó.
0: Ne! Nincs ilyen.
1: Ő gyerekben
0: ez
1: van
0: nincs.
1: Hát, neki nem szóltak. Na.
0: Ez nincs. De tényleg. Tehát, hogy ez egészen elképesztő. Óvoda pedagógus vagyok, egy szülői kérdés volt, hogy megfogjuk-e a kisfia fütyét, amikor pisil, mert hogy otthon az anyuka tartja neki.
1: Óvodás
0: gyerek, hát mondjuk, ha már... egy első sovis, negyed, 4 éves,
1: akkor
0: 5 éves.
1: Se tartod, ne
0: hát már úgy megtanítod azért pisilni, igen. Ofó úgy mondja, hogy jövő héti kedden a gyerekekkel egész napos állatkerti programot szerveznek, csak egy kis táska fog neki kelleni, kaját vigyenek, italt, semmi mást. Jó képességű anyuka megkérdezi, hogy akkor ezek szerint tanítás nem lesz, de azért toltartót tegyen be a gyereknek.
1: Biztos, ami biztos.
0: Jézus, atya úristen. Igen. Alsótagozatos kirándulás, figyeld. Mondjuk Pestről Budára.
1: Oké, tehát nem egy nagy távolság.
0: 4-6 kilométert utaznak a gyerekek villamosról, anyuka a szülőin. Nem lehetne a gyereket kocsival vinni? Hogy fogják kibírni a helyi járaton, hogy ennyire meleg lesz? Vagy béreljünk busz nekik?
1: És ez komolyan gondolja, itt ez a baj.
0: Azért jó sok hülye szülő van. Nagyon. De csodálkozunk, hogy ilyenek ezek a gyerekek? Ezek teljes eredsem vannak ezek a szülők. Nem?
1: Hát így nősz fel egy ilyen anyával, vagy ilyen apával.
0: Igen.
1: Hát mi bajod lesz, semmi?
0: Első osztályos rendőrapuka, figyelj, hogy a gyereknek milyen kemény lehet. Megkérdezte, hogy a toltartóban hogy legyenek rendezve a színes ceruzák. Ott figyelj, ott rend van és fegyelem.
1: Ott az... megfeleléskényszer van, úgy érzem.
0: Hát de arra gondolsz, hogy milyen a gyerek? Tehát te gyereket sajnálod. Aztán a ceruzák hogy legyenek rendezve? Színes ceruzák.
2: Egy kis faluban szoktam vállalni gyerekeknek túrát, kisiskolások, egyetemisták ezt jobbára, éjszakai túra, vagy éjszakába nyúlom, mindegy. És az egyik ilyen túra alkalmával az egyik kisfiú mondta, hogy szeretné hívni az anyukáját, ha végeztünk. Mire kiderült, hogy ő 14 évesen soha életében nem volt minkint sötétedés után, vagy konkrétan sötétben egyedül.
0: Hány évesen?
1: 14.
0: 14 évesen mi volt?
2: Sötétedés után még nem volt kint az utcán.
0: 14 évesen a gyerek még nem volt sötétben az utcán.
1: Igen.
0: Te jó Isten!
1: Sötétben ő még nem volt, föl akarja hívni az anyukáját.
2: Úgy megvan.
0: Na de látod, tehát, hogy a gyerek lesz ettől szorongó, hát túlfélted, hát a gyerek nem lesz életképes ettől.
1: 40 évesen vagy 50 évesen neked már mindegy. Tehát, hogy te már nem fogsz megváltozni, de hogy a gyerekedbe ezt átülteted, érted? Igen, így neveled föl a gyereked.
0: De van egy jó fej, ezt adom egy kicsit, ezt szeretem, ez jó, ez jó, ez jó. Nálunk az apuka jelezte, kirándulás előtt átnézte a buszt, hogy minden oké legyen. Amúgy vizsga biztos. De szeretem.
1: Legalább szakmája.
0: Vannak is rossz élmények, igen, voltak is, történtek rossz dolgok, ramaty állapotban is vannak a buszok, tehát azért ez egy jó sztorú. Vizsga biztos az apuka, átnézte a buszt, és... Igen, ezért ez kemény. Ószert vigyene magával? Na, az egy tökös kérdés. Az egy tökös kérdés.
1: De 17 évesen nem ezt fogalmazódik meg. Aki például abban ringatja magát, hogy 17 éves gyermekei az osztálykiránduláson nem találkoznak alkohollal, annak csak annyit mondanék, hogy haló, hogy nálunk is mi volt.
0: Hát persze, meg mi van, most 17 évesen találkozik az alkohollal.
2: Hát pont ez az, hogy pontosan tudja, hogy mik mennek ezek a bulik.
0: Mert ez erről szól, ez a hepfáj, az osztálykiránduláson.
2: Bölcsis Dajka néni 40 év után nyugdíjba ment áprilisban.

0: Igen.
1: Most egy két és fél éves gyereknek akarsz magyarázni a nyugdíjrendszerről?
2: Igen.
1: Nem. Egyszerűbb, ha meghalt.
0: Igen. Szülői félórás veszekedés zajlott azzal kapcsolatban, hogy milyen pöttyös labdát vegyenek a gyereknek. Piros alapon fehér, vagy fehér alapon piros. Fél órát ölték egymást. Érted? Fél óra. Egyébként ilyenkor van egy csomó szülő, aki nem mer felszólalni, hogy na jó, állj meg egy pillanatra, pedig fel kell. pedig fel kell. Pároknél a bölcsődében 40 év körül kisgyermeknevelő csak a digitális hőmérőt tudja használni, a régi hiányos az nem ért. Aha, jó, de hát ez most egy tök más téma, az nem ezzel van abban, igen. Főiskolás gólyatábor előtt anyuka felhív, ez nem szülői, két szülő egymás között, felhív, hogy kockás füzetet tegyene be a gyereknek. Mennyire nincsenek képbe a szülők, ez egy főiskolás gólyatábor.
2: Szerinted
0: mi van ott a gyerekkel, hogy még anyuka teszi be a kockás füzetet?
2: Egyrészt, és anyukával mi van, hogy azt gondolja, hogy egy gólyatáborban gólyatábor. Kell a kockás füzet, mert matematika feladatokat fognak megoldani.
0: Anyuka nem volt gólyatáborban.
2: Hát nem.
0: Anyuka nem volt gólyatáborban.
2: Másról is hiányzott.
0: Igen.
2: Osztálykirándulás előtti, hogy értekezlet, anyuka feláll és megkérdezi, hogy kamaszok a gyerekek? Ha teherbe esik a lányom az iskolája, az abortusz!
0: Mama előre látta.
1: Kicsit előre szalad.
0: Mama kicsit előre szalad.
2: De nem, akkor esetleg tessék a védengezés.
0: Igen, ha teherbe esik a gyerekem az iskolája, az abortusz. Erős kérdés, de mama előre látó. Mamának a saját tapasztalat van, már nem a teherbe esésről, de hogy mama azért lehet, hogy...
2: Ellátott sok mindent.
0: Látott azért sok mindent, igen. Az nagyon fontos, hogy még szülőben azt hiszed, hogy nincs hülye szülő, azt jó, ha tudod, hogy ott te vagy. Ez ugye minden társaságban is igaz, zovát küldtenek, de nagyon így van. Igen. 14 évesen mi Animal Cannibals táborban voltunk, egyedül mentünk Almádiba, részegen a vasút állomáson aludtunk egy jó aluljáró graffitizés után.
2: Na.
0: Érted?
2: Hogy más volt. Egy kicsit más lazábban volt. Engedtek el bennünket.
0: Lazábbak voltak ők is, kevesebb idejük volt kontrollálni, nem a gyerek állt az életük központjában, hanem a megélhetés és a munka. Ezáltal te tényleg 14-15 évesen egyedül vonatoztál, és mentél a nyári táborokba, és lettél tök önálló?
2: Mert egyébként meg nem mentél volna sehova. Belegondolsz abba, hogy elmentél egy hetes úttörőtáborba, és Salgótarjánban voltam, akkor így kedden, tehát elindultunk vasárnap, kedden írtál egy levelet, hogy szia anya, megérkeztünk, szia apa, jól vagyunk, köszönjük szépen, és tudtad, hogy az utánad fog hazaérni.
1: Igen.
2: Érted? Hogy te már rég otthon leszel, mikor majd a levéllel kopogtat a postás.
1: Hát ezt már elmondtam, hogy mi a gimnáziumban a délszláv háború idején mentünk Görögországba. Ma el tudod képzelni azt, hogy ma felültetsz néhány gyereket a buszra azzal,
0: és
1: hogy
0: menjetek.
1: Közben egyébként azon az országon, amiben áthaladtok, azért ott
2: lőnek.
0: Csak azért nagyon nehéz, mert ezeknek a gyerekeknek az ilyen típusú szülő egy kicsit megpecsételi a sorsát. Érted? Tehát, hogy ő szorongásból, kontrollból, kényszerből ebbe viszi a gyereket. Ez a gyereket is megpecsételi, mert eleve elveszíti az önállósodás lehetőségét. Tehát az a szülő, aki 17 évesen még konzervet pakoltat meg kockásfüzetet, és azon aggódik, hogy a gyerek beveszi a gyógyszert egyedül, az valószínűleg azért nem tanulta meg egyedül bevenni a gyógyszert, mert a szülő soha nem adta meg azt a felelősséget a kezébe, hogy egyedül vegye be a gyógyszert, hanem kirakta, lenyomta a tortán, megetette.
2: Mert a szülő sem meri elengedni ezt
0: igen,
2: a dolgot. De ha ő kontrollfreak a szülő.
0: Igen, tehát hogy soha nem engedett, hogy egyedül hozzon döntéseket, soha nem lesz a gyerek bátran döntéskényszerben, mert mindent megoldasz helyette. De ezzel csak megnehezíted a létezését, sőleg később. Tehát ezt nem értem, nagyon nem értem, igen.
1: Nyolcadikban anyám rakott a táskámba két kis dobozos sört, hogy inkább azt igyom.
2: Igen, úgy is
0: na, az viszont várjál azért az a másik végén. Hát,
2: úgy is
0: igen, már 14 éves, hogy így áll egy dobozos sört, mint azt a szart, siót, amit ott adnak. Igen. 13 éves csatrészege már a déli pályaudvonalon a vonat retyőjén aludtunk hárman. Jó, az a másik véglet azért.
2: Igen.
0: Lehet, hogy azért a világ egy kicsit változott, meg a szülők is változtak. Igen. És hogy piskóta, de ennyi nyomorult szülőt azért hallani, az nagyon, nagyon kemény. Tegnap voltam szülőjén, két gyerek egy óra alatt meg volt, nem adtam esélyt nekik, hogy sokat beszélek. Ádám Ausztriából. Túlvezérelt apuka megkérdezte, hogy kell a 6 éves gyereknek akkor is belépőt fizetni az állatkertbe, ha aznap tölti a 6 évet. 6 éves kortól fizetős az
2: állatkert. Érted? Hogy tényleg, hogy fölmerül egyáltalán a kérdés. Józan paraszti észre eldönthető. 6 éves kortól kell, ma 6 éves a gyerek, akkor venni kell jegyet.
0: Igen. 17 évesen minket hazahoztak kérés nélkül az osztálykirándulásról, Balaton leléről pedig nem kértük se a szülők. Mondjuk összeálltunk minden este. Összeálltunk mindent előző este. Mennyire más volt azért ez a világ, te jó Isten. 15 évesen Kelet-Berlinbe utaztunk, 6 fiú az osztályból. A kommunizmus egyetlen előnye volt a jó közbiztonság. 15 évesen Kelet-Berlinbe. Érted? 6-an elindultak. Hát ezért ez így...
2: Én is 16 voltam stoppal,

0: Elfölmentünk Egerbe, szép asszonyvölgy, ott van valami pince lejáróba, megengedték, hogy ott aludjunk, és akkor onnan még tovább stoppoltunk, szerintem följöttünk Pestre, és itt már elfogyott az összes pénzünk, úgyhogy haza stoppoltunk Újkígyósra.
1: Hát most és?
0: Ott bajunk, semmi.
1: Csak hát de ez vezetett oda, hogy aztán ültél hajnali kettes tehervonaton egyedül, és vagyis postavonaton, és jöttél rádiózni. Igen, valószínűleg 18 évesig izé vagy, érted? Mama kis kedvence, akkor nem tudod.
2: Ebből a sztorik, tehát ezt meséled utána később, ebből építkezel. Gólyatáborunk főszervezőjét felhívta egy szülő, hogy mivel tudja garantálni, hogy a lánya gólyatábor után még szűz marad. A főszervező válasza, ismerek egy jó kovácsot.
1: Igen, tegyen rá. De a gólyatábor az mi az? Az már egyetem,
2: lehet,
1: főiskola.
2: Lehet, gimis gólyatábor.
1: Gimis gólyatábor? Aha.
2: 14 évesem.
1: Na, ha 14 éves kislány, akkor azt adom, hogy azért ezen a mama aggódik. De főiskolás egyetemi gólyatábor azért de, az már nem. De 14 éves is
2: már... De hogy garantálod? Hát milyen hogy. Kérdés ez?
1: Igen, nem tudod garantálni.
2: Megállok az ágya mellett. Igen. Mi? Ne, már.
1: Igen. 10 évesen elengedtek a másik faluba Romát motóval, pontva a mamához. Minden bukosság nélkül 38 vagyok, Geri küldte nekünk. Igen. Én negyedik és osztálykirányosan rossz lányokat hívtam, hogy megmutassam a nyolcadikosoknak, hogy kell.
2: De jó. A családos osztálykirándulás előtt a szülőin azon ment a diskurzus, hogy mit főzzünk este a bográcsban. Sokan féltek, hogy éhen hal a gyerek, mert paprikás krumpliról volt szó, ezért azt mondták, csináljunk bográcsban milánóit.
1: Szerintem egyébként ez nem rossz. Egy jó bográcsos, milánói. Nincs ezzel baj. 16 évesen 3 napra el tudtam motorozni a haverokkal, és akkor még mobil se volt. A két kontraszt, ugye? Most meg a túlféltő, túlagódó szülők a szülőjén teljes ostobaságokat kérdeznek. Tehát egészen elképesztő.
0: Ugye fölvet egy hallgatónk egy másik problémát, hogyha egyébként meg ennyire laza vagy, mint ahogy velünk voltak, hogy jól van, menjél persze, és történik valami a gyerekkel, akkor te leszel az utolsó rohadék. Tehát, hogy a világ mennyire érdekesen néz rá erre a dologra. Ha túlfélted, akkor azt mondjuk, hogy. Ha nem félted túl, és azt mondod, mint nekünk mondta anyánk, hogy persze, menjél, vigyázz magadra, mert ha meghalsz, akkor még meg is verlek, hazajöttél kész. És ha itt történik valami, akkor manapság már az van, hogy akkor mennyire szar szülő
2: vagy.
0: Vagy
2: a felelőtlen
0: igen,
2: szar.
0: Hogy nem figyeltél rá.
1: Aha. Hát igen, de hogy ja, nehéz megtalálni az egyensúlyt, igen.
0: Tegnap volt Ovis szülői. Az egyik szülő petíciót akart elindítani, hogy kint a sima, normál füvet cseréljék le műfűre, mert koszos lesz a gyerek. Ez egy tegnapi.
1: De várj, Ausztriából, tehát azért ott viszont valid a kérdés.
0: Ja,
1: zavar az, hogy füves lesz a gyerek. Aztán cseréljük le műfűre.
0: Ott is hülyék.
1: Nem is az, hogy hülyék, hanem hogy mennyire más a gondolkodás. Tehát, hogy cseréljék le műfűre, lehet, hogy lenne rá költségvetés, ja, lehet, hogy kitérjék. Tehát azért a kérdésben az az érdekes szerintem, hogy azért az milyen durva, hogy ott realitásnak tűnik. Hogy... Vége a fűnek, hozzanak műfűvet, de hölgyem, ez 3000 euró lesz. Nem érdekel, oldják meg. Érted? És lehet, hogy ha 10 fölszólalnak, akkor kicserék a füvet műfűre. Bárcsak itthon is ilyen gondjai lennének, mondjuk egy óvodának vagy egy iskolának. Azért az kemény. Igen. 16 évesen ki voltam tiltva a kocsmából. Kértük így, jól lát az asztalat, abba töltöttük be a peach vodkát. Úgy berúgtunk, hogy nem tudtunk felállni. Igen. Nekem anyukám akkor aggódott, ha vasárnap este még nem voltam otthon, péntek délután búcsúztunk rá egymástól, hogy majd jövök. Nem tudom, melyik a jobb. Valahol a kettő között, nem?
0: Hát a kettő között van a nyilván az ideális, de ez a túlféltés.
1: De életre valóbb, attól lettél.
0: Attól, meg attól van életed, attól van kalandod, attól tudsz röhögni a haverokkal. Most ez a szegény gyerek, érted, akivel együtt alszik az anyukája az osztálykiránduláson, ő miről fog mesélni 20-30 évesen?
1: De majd a Steingervargelt, ha egyszer bejön újra, akkor tudod, ha mi ilyen lazában nőttünk,
2: akkor miért lettünk ennyire?
1: Miért lettünk mi a legszorongóbb szülői generáció, aki ilyen kérdéseket tesz föl, így neveli a gyerekét, mikor nekünk lenne egy példánk, hogy lazán, könnyedén, mi is fölnőttünk, megoldottuk, ne szorong túl, engedd a gyereket, minél több önálló döntéshoz, minél több szabadsága van, annál életképesebb felnőtt lesz, minél jobban beszorítod és túlfélted, annál jobban elveszti az önbizalmát és nem állja meg a helyét.
0: Mert nekünk nem ez hiányzott az életünkből, amit most ők kapnak, hanem a normál törődés, az, hogy megkérdezzék, hogy vagy fiam. Mi ezt nem kaptuk meg, és ennek
1: a hiányát
0: azt annyira túltoljuk, azzal, hogy ma már megkérdezzük, hogy mi van veled, fiam, de megkenjük neki a vajas kenyeret is, ezért már nem tud vajas kenyeret kenni, el akarunk vele menni azért, szerintem ennyi.
1: Aha,
0: de én azt ér, ezt érzem mögötted, ott, hogy mi ránk viszont annyira nem figyeltek, az volt a szülő feladata, hogy meleg legyen, meg van ruhád, meg kapsz ennél, az kész, gyerünk.
1: Valószínűleg ebben ez is, igen, ez is benne
0: és
1: van.
0: És bennünk meg ez túlfordult, és most már ezt túl gondolva, túl féltve a gyereket próbáljuk meg fölnevelni, ez lesz belőle.
2: Hát meg túl sok az info. Túl sok rémhír jön be.
1: Ez is benne, szerintem ez is benne van. Valószínűleg ez is benne van. A gyerekeddel. Nagyon sok negatív történik a világban. Borzasztóan szorongsz, és ezt a szorongásról, hogy átteszed a gyereknevelésbe, mert annyi negatív szar jön veled szembe egész
2: igen,
1: nap.
2: Igen, meg emlékszel arra, hogy hány olyan szituáció volt az életedben gyerekként, amit éppen hogy csak megúsztuk.
1: Igen. Bari, a mostani szülők is közted van egy generáció. Várjál, mi van, mit mond? De nem, hát a mostani nem. Szülők azok a mikorongbeli
2: hát,
1: szülők.
2: A mi gyerekeink mennek el ezekre.
1: Mi szabadon nőttünk, és tényleg letolták, mert nem volt idejük. Mi meg ezeket a kérdéseket teszik föl szülő értekezletén. Én nem gondolom, hogy ez a 90-es években ezekkel hangzottak. Volt is biztos, hogy volt hülye szülő.
0: Igen, de ennyire én sem emlékszem.
1: De hogy azért ez ilyen feltétlen. Nem feltétlen volt így. Na jól van, jövő mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra, egy időjárás pattints el még ide.
0: Napos, meleg, száraz, jó.
1: Ez jó, ez nagyon jó. Jó. Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Jól van, jövünk mindjárt. 3 perc, a 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
13: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
14: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
15: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
14: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással. Csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
3: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
18: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hobány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hobány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
19: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
21: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
22: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
23: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
24: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
25: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármit, készüljön velünk a nyárra. 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
26: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
27: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Ideiglenesen lezárják a MÁV parkolót Kecskeméten. Két kecskeméti óvoda is megújul a nyáron. Dupla forgalomra készül a budapesti repülőtér a Bajnokok Ligája döntője miatt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ideiglenes forgalom korlátozásra kell készülni Kecskeméten június 1-e és 2-a között, a Kodály Zoltán tér és a vasútállomás közötti MÁV parkolónál. A West Hungária Bau Kft. Tájékoztatása szerint a KTE pályán tervezett beruházáshoz kapcsolódó fa ápolási munkálatok miatt zárják le a területet. A munkák során balesetveszélyes rossz állapotú fákat is eltávolítanak. A lezárás idején a parkolóba gépjárművel nem lehet behajtani. A környéken ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben. A kivitelező azt ígéri, hogy a gyalogos közlekedést folyamatosan biztosítják, a munkálatok után pedig helyreállítják az érintett területet. Közel 800 millió forintos fejlesztés indul két kecskeméti óvodában a nyár elején. A beruházásokra a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt van szükség a dinamikusan fejlődő városrészekben, írja a híres.hu. A Kadafalvi óvodában emelet ráépítéssel bővítik az intézményt, ahol két új csoportszoba és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helységek készülnek. A Minteleki óvodában szintén két új csoportszobát alakítanak ki, emellett korszerű, energiahatékony és akadálymentes épületrésszel bővül az intézmény. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak, a nagyszámú charter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta, a pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
2: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, eső azonban nem valószínű, az északi-északkeleti szél több felén megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 20-25 fok között alakul. A hétvégén a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható, a szél erős lehet, a hőmérséklet pedig elérheti majd akár a 28-29 fokot is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után 11 percet itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Itt a túlféltő szülőkre is írta valaki, hogy Balázs a faterod pont ilyen volt, ugye? Ja nem, köszönöm szépen.
3: De
1: jó adék vagy, de mennyire jól esik az ilyen típusú humor. Én ezt nagyon szeretem, lehet. Szemétkedni, nincs ezzel baj. Azóta, hogy Vitézi Dávid lett kinevezve közlekedési építési miniszternek, szerintem várnál hamarabb is meg fogja oldódni, a sínre szarjunk. Igen, most láttam, hogy Bécsbe lekanyarodott a delegációról. Én imádom a csávó megszállottsága, gyerekek, én olyan, mint egy 6 éves gyerek. Nagyon szeretem. Imádom. És azt csinált, hogy kimentek Vona. Bécsbe, és azt mondta a miniszternek a delegáció, hogy értjük, ti ott barátkozzatok, meg nem tudom, beszéltek meg a nagy osztrák-magyar kapcsolatokat. Én addig én egy picit elmegyek, és bement a bécsi pályaudvarra, és tátott szája, imádom, előadást tartott arról, hogy a bécsi pályaudvarokban milyen vonatközvetítő rendszerek vannak, mennyire be tudná ezt építeni Magyarországra, mikor kezdődik már ez el, és előadást tartott úgy, hogy az osztrákok így nézték, hogy atya úristen, ez a csávó megszállott. És állt, és láttad egy ilyen, hát egy gyönyörű ilyen teremben, tele monitorokkal, full 21. század, minden figyelj, megszólal, patika, tiszta, ugyan durva. És a Vitézi séróból löki az infót, tudod? Tehát, hogy ennyi kilométer vasút van, így oldják meg a közlekedés. Átengedő pályaudvar. Mit jelent az átengedő pályaudvar? Az átengedő pályaudvar azt jelenti, nálunk miért nincsen átengedő pályaudvar? A keleti miért nem átengedő pályaudvar? Vége van, oda mennek a vonatok, csatorna, vége a jössz, és át három osztrák.
4: Ki ez az UFO bácsi?
1: Ki ez a csávó? Ki ez a földön kívül? Ki ez a földön kívül? Figyelj, szenzációs. De látszott a Vitézén is, hogy nagyon éli, hogy ott van, mert egy olyan központban volt, egy NASA központban volt, mert megnéztem azt a videót, hát mondom, ilyen megszállottad
2: más,
1: sokat.
2: Más típusú vonatokkal.
1: Sok ilyen megszállottad nekünk, gyerekek, mert ez szenzációs volt a videó, tényleg. Tehát ez iszonyatosan éli. Hát, csak nem szarunk a sírre.
2: De most IC-kocsikat kértünk kölcsön egyébként.
1: Minden lehet, egy csomó mindent újraindítunk, mert lesz, én bírom, én bírom őt. Óriási koponya, óriási tudása van, 8 éves kor óta tudja az összes megállott vonatot mozdulni, az osztrákoknak tart előadást a saját vasúti kocsiaikról, a szájtát figyelik, hogy ki ez az ember.
2: Mellé kellene rendelnünk azt a hallgatót, aki Debrecenben volt, tudod, aki...
4: Igen. Hát ő igen. Másként volt kattant, szerintem. Igen.
2: Nagyon jól kiegészítenék egymást.
1: Nagyon jó az a videó. De azt mondta, úgy is posztolt a gyerekek, most leváltam a delegációról, mert akadt egy kis ügyem. A kis ügy, az bement a bécsi pályaudvar irányító központjába.
2: Dávid!
1: 2 nézett sehol, a magyar addigra a Vitézi már nem volt ott, és bent tologatta a kis vasutat.
4: Képzeld egy Jürgenéket, hogy a csávó meg akar bennünket támadni, hogy ennyit tud róla.
1: Ja, persze. De ugyanezt megcsinált a lengyeleknél is, mikor ment a lengyelek, és megy a delegáció, és azt mondja, Vitézi, ilyen pályaudvar, ekkor építették, ennyi vonatjuk van, ennyi kilométert újítottak fel, ilyen uniós pénzt, és megy mellett a delegáció, hogy néma csendben.
2: És elő megy egy esernyővel, és tudod, hogy követi egy.
1: És ugye ezt a pályaudvar úgy, hogy van, áthelyezném Kelenföldre. Hát azt mi is, Dávid. Tehát, hogy azt láttuk, azt a lengyel pályaudvart, azt nagyon szívesen áthelyezném mindenhol egyébként. De tényleg, szenzációs. 2035 az sínre szarás megszüntetés EU-s törvénye. Ennek utána nézünk, ez lehet, hogy hülyeség, de simán lehet, hogy benne van. Költözzetek össze, Balázs, ha ennyire szeretett, tudom. Rohadjak meg, rohadt Lipsi, rohadt Genyó, Gennyes, rohadt Libernyák. Jöhet minden. Tudom, érem. Fanta Duci, legközelebb is jössz hallgatni? Kati kérdezi. Fél, mi van Duckóval itt? Él még? Látod a telefonszámát?
2: Én kiírtam a telefonszámát, én nem tudom, hogy ez az-e.
1: A megszólás végén.
2: Jó.
1: Duci.
2: Felhívjuk
1: Ducit. Ez, hogy elve vagy a retrojét és fantás Ducinak hívják, én már kicsit őt megkedveltem. De menjen vissza kedden, de nem akar, nem maradjon itt, nem kell. De Ducit megcsörgetjük, hát a fölveszi. Jó?
2: Duci, készülj.
1: Viszont ígértünk még szürális híreket, és ez így péntekre teljesen belefér, hogy mi történik Amerikában, hogy mennyire megbolondult a világ. Ugye, hát ez a sátánista, transhumanista invázió, hogy írják itt többen. A félőrültek menedékházává varázsolja a világot, és történt, igaz a történet, az amerikai sajtó egy dél-karolinai férfiről számolt be, akit helikopterrel szállította a kórházba, figyelj a történetet, miután vadászok tévedésből rálőttek, mert a férfinak az a zseniális ötlete támadt, hogy szarvasnak maszkírozva csatangol az erdőben, mivel ő úgy gondolta, hogy ő valójában egy szarvas, ez és joga az... van ehhez.
2: Hát akkor hol lett volna máshol?
1: Hát miért ne csatangolhatna ő egyébként szarvasként az erdőben? Mi történt? Lelőtték. Se. Imádom a hír, teljesen elmebeteg. Tehát ugye ez látszik. Tehát, hogy semmi baj azzal, hogy te szarvasnak képzeled magad, és csatangolsz az erdőben, csak ne várd el azt, hogy mindenki téged szarvasnak gondoljon. Vagy nem, vagy meg tudjon különböztetni, hogy te ember vagy szarvas.
4: Ne várd el, hogy ne lőjenek le.
1: Ne várd el, hogy ne lőjenek le.
4: Szarvas vagy, a szarvasokat általában van olyan, hogy lelövik, hát akkor te is beleesel.
1: Képzeld magad kölyökvizslának, csak ne várd el, hogy kutyaházat építsek neked. Ugye? Tehát ez abszolút benne van, négy fal között mit csinálsz?
2: De igazából nem ártott senkinek, tehát ő csak kiment legelészni. Azt arra nem számított, hogy esetleg agyalő.
1: Hogy ér egy szarvas, aki szarvasnak képzeli magát? Elmegy dolgozni, hazamegy és szarvas lesz, szarvasként megy dolgozni, nem dolgozik és egész nap szarvas. Miről szól az ő élete?
2: Arra lennék kíváncsi, hogy indul? Tehát mi az első?
1: Tossza meg az anyád, nem érdekel, csak ide ugorjon. Szárom, csak ne ugorjon a kocsi.
2: Tehát volt egy ilyen fixáció, a Bambival indult minden?
1: Vajon? Ez egy jó kérdés, hogy indulsz?
4: Van egy csomó ilyen, hát annyit beszéltünk, mert ilyen a kutya. Kutyák. Volt, okay. aki kutyának képzeli magát, van az Őzike, ő ugye nyilván akkor fiú, ő szarvasnak képzelte magát, és akkor nagy agancsok, meg minden, de egyébként meg a jelmez nagyon jól szép. Sikerült.
1: Ha ez ő és nem illusztráció, akkor egyébként nagyon szép száz szarvasnak sikerült átszerzni magát. Egyébként mi van, egy ilyen kiugrik a kocsid elé? Kitütsz el?
4: És kit kell hívnod? Kit
2: mentőt, hogy rajzolod le?
4: Mentőt hívsz, vagy vadásztársaságot?
1: Vagy állatorvost. Tehát vagy kinek szólok valójában?
2: Én berakom a csomagtartóba, azt hazaviszem, megeszem.
1: Azért a bográcsba csak feltűnik az a lábszárcson, nem? Hogy ott valami nem oké, érted, a hülye marha beugrott.
2: Ezt hogy nyúzom meg?
1: Gyere majd egy kicsit, hallod, az egész emberszerű ez a szarvas. Hát nézd már meg, hát mi történik itt? Érted? És ki ment az erdőbe kajtatott? Tehát neki tényleg szarvas identitása volt? Nem, ő négy kézláb sétált és ment az erdőben, mert gyanítom, hogy egyébként egy vadász nem lő le egy két lábon járó szarvas. Tehát a csávó valószínűleg négy kézláb ment. De a gancsal a fején.
2: A vadász belenéz a fegyvernek a távcsövébe, és nem veszi észre, hogy ez okay, nem annyira
1: de mi van
2: szarvas.
1: Akkor, ha csak agancsot lát, és tudja, hogy lejjebb kell célozni? Mi van akkor, ha csak kilóg egy kicsit a szarvasnak, tényleg egy fél agancsa, és ő belelő a bokorba, mert tudja, hogy a test az ott van. Tehát egy agancsról nem gondolod azt, hogy az egy ember.
4: Hát semmiféleképpen, plusz ugye a szarvas feje, meg az agancsa, az majdhogy nem olyan magasságban van, mint egy álló ember. Tehát érted, az 50-100 méterről már nem tudod azt mondani, hogy ja, hát ez magasabb, mint egy szarvas. A francokat már lősz is.
1: Párzási időben veszélyben vagy, hogy megcsinálnak? Tehát, hogy lehetett ilyen élmény a hülyének, hogy kiment érted, és egyszer csak fölkapaszkodott valaki
4: hát,
1: által.
4: Mivel izé, ugye szarvai, ő fiú, szarvas, ő barcok, és tudod, a hímek, a bikák, megküzdenek a csajokért. Na most azt képzeld, amikor ott áll veled szembe a 300 kilós nagy szarvas fiú, és azt mondja, hogy akkor harc.
2: Most azt el tudjátok képzelni, hogy van egy felnőtt ember, aki fizeti a csekkjeit, eljár dolgozni, és hétvégenként felöltözik szarvasnak, elmaszkírozza magát, és kimegy sétálni egy kicsit az erdőbe, és legelészik.
1: Az a durva, hogy amennyire megbolondult a világ, nekem ebben már semmi durva nincs. Tehát szarvas identitás.
2: Na, te minek szoktál öltözni?
1: Azt elmondanám. Érted? Érted? Tehát simán. Szarvas identitással ő az erdőben él, és négy kézláb sétál szarvas
2: agancsal. Mennyire lehet ez felszabadító?
4: Nagyon, egyébként.
1: Szerintem van benne felszabadulás.
4: Gondold el, szenved attól, hogy neki föl kell szállnia egy buszra, és elmenni a munkahelyére.
2: Pedig ő szarvas.
4: Mert ő az erdők szabad ura.
2: Uh-huh. Egyszer láttam egy ilyen videót, ahol egy nő kutyának képzelte magát. És
1: ne csináld.
2: Állt a fotocellás ajtó előtt, és ott ugatott. És egy haps így ráúszította a kutyáját.
1: De mit jött, a kutyának képzelte magát
2: kutyának,
1: a csávó?
2: Ne,
1: egy
2: nő.
1: Egy nő kutya, négy kézláb?
2: Igen, ez egy ipari kamera felvétel volt, négy kézlábra emelkedve, illetve ereszkedve lihegett és ugatott. És jött egy kutya tulajdonos, aki így elengedte a kutyáját. És a kutya neki szaladt, mert hogy ugatott. És a csaj olyan szinten kérte ki magának, hogy ez micsoda, hogy ő rá. Hát de mondta neki a tulajdonos, hogy kutya vagy. Igen. Hát akkor, igen. Akkor mi a problémád?
1: Igen, de egyébként ez egy jó kérdés, hogyha én ezt elütöm ezt, akkor az baleset és embermérték, vagy állatbaleset. Érted? Tehát más a mérték. Én börtönbe kerülök, érte? Vagy azt mondják, hogy figyelj, azt hittem, hogy állat. És ez tehát én mondjuk tök szabályosan megyek, de én vagy mondjuk 20 km/h gyorsan megyek egy erdei úton. Én elütöm. Egy vadnál nem kerülsz börtönbe. És én azt tudom, hogy én azt hittem, hogy szarvas, én nem rántottam félre a kormányt, mert az sokkal balesetveszélyesebb, és én őt elütöm.
4: De érdekes.
1: És 20-szal többel mentem, megállapítják, hogy gyorsajtó vagyok, de én azt mondom, hogy én direkt ütöttem el kvázi, mert én azt tanultam, hogy ne rást félre egy 400 kilós szarvasnál, akkor már mindegy, mert sokkal rosszabb, ha egy fának csapódsz 60 kilométerre, vagy ledarálod a szembejövőt. Tehát hány olyan baleset van? Ugrik az állat, elrántja a kormányt, szembe frontális. Én őt megölöm. Uh-huh. Tehát elütöm, és meghal. Akkor...
4: Ember esetében te ugye fékezés nélkül
1: sokkal mentél, igen. Akkor az állatnál kifizsgálják és megbüntetnek. 200-ig kifizeted a szarvast, az embernél én gyorshajtó leszek, és az van, hogy én elütöttem és megöltem egy embert. Akkor most mi a mérce?
4: Jó kérdés.
2: Hát ez valószínűleg gondatlanságból elkezdődik.
4: Hát az attól
1: de szarvas, de szarvasnak költözött a barom, és beugrott a kocsim elé.
4: Az attól függ, ha kiugrott eléd egy rudlival, akkor az állat.
1: Ja, igen. Ha jön a rudli közben, és ő a negyedik, akkor megbocsátható, igen, hiszen ott még ment másik 30.
2: És milyen jó, amikor az ilyen nagyobb szarvas szeánszok, szarvas vadász szeánszok végén ugye kiterítik a prédát. És ott van 120 darab fácán, és a végén fekszik egy ilyen ül. Te egy kicsit furcsa.
1: Te vigyere már egy kicsit, nagyjából mi volt ebben a pálinkában. Hát nézd már meg, ilyen mi a vedet. Hát ne csinálj, ez egy ember. Hagyjál már, vagy beállassza.
2: Hú, de fura.
1: Hát ez de fura. Hagyjál már, ez szórakozzál már. Hát néha egymást is lelővik, szerintem semmi fura nincs a vadászoknál, hogy lelőnek közve egy embert, aki szarvas, vagy egy szarvast, aki ember. Hát néha a gurulattal egymást is megölik, tehát ez teljesen természetes.
2: Na most, hogyha ha Varga Viktor hajába beköltözött egy zöld küllő, akkor a szarvasok is elfogadják a szarvasnak öltözött
1: szarvas.
2: Hát
1: ez egy jó kérdés, hogy ők mennyire érzik az emberszagot, érzik-e mi a szélirány, nem tudom, hogy oda mennek-e.
2: Ha sokat mocorogott közötte. Igen. Akkor egy idő után.
1: Igen, az olvasom, a szarvasoknál előfordulnak interszexuális egyedek. A rénszarvasoknál mindkét nem növeszt agancsot. Léteznek olyan nősténszarvasok, amelyek genetikai rendellenességgel miatt agancsot növesztenek. Éppen az menő lett volna, találkoznak, nem? Két interszexuális megcsinálja a harmadikat, aki egyébként egy ember. Tehát így...
2: Lehet, hogy kicsit erre várt, nem?
1: Teljesen. Megőrült a világ
2: biztosan
1: teljesen.
2: Legel.
4: Biztosan legel.
2: Tudti, hogy legel. Hogyne. Hát az hozzátartozik a szarvas identitáshoz.
1: Az ember minek jön neki az autó elé kérdezi, azért, mert szarvasnak képzeli magát. Hát ugye, vagy ő nem ember, ő abban a pillanatban ott szarvas, tehát ő átmegy az úton négy kézláb simán.
2: És ő is lefagy. Amikor meglátja a reflektor.
1: Igen. Vajon mindjárt szállították el a tetemet.
2: Ott van a kutyavarát.
1: Helikopterrel? Ő micsoda? Ő mit lát?
2: Ő egy kutyus.
1: Ja, ő kutyának képzeli magát. Uh-huh. És ő úgy él, mintha kutya lenne.
2: Figyelj,
1: nem tudom, hol állítódik el valami gyerekkorba, felnőttkorba őrülsz meg, lejössz valami cuccról, rámész valamire. Tehát, hogy mi a defekt, hogy a végén oda jut az életed, hogy kutyának képzeled magad?
2: Defekt?
1: Nehéz gyerekkor, szigorú szülő.
4: Igen, ez defekt.
1: Egy durvább válás, egy nehéz gyerekkor. Mitől leszel te a végén kutya 40 évesen? Annak mi a vége? Vagy mi az eleje?
2: A pedigré, a szívférgeség ellen gyógyszer. Igen. Hogy figyelj, és az a durva, amikor mondjuk van egy ilyen partnered, aki időközben világosodik meg.
4: És dobálja neked a labdát. Te kutyus vagy, akkor hozz vissza.
1: Jó kérdés, egy nyúl, aki a rolleres elé ugrott, az biztos nyúl volt. Tehát, hogy ugye? Nézzük már meg, igen. Helikopterre szállították el a tetemet, üt semmilyen Zsolt.
4: Érdekelne az agancs,
1: üdv Zsolti. Igen, jaj Istenem. A vadász átgondolta egy hívével kevesebb. Ne, a sajnos nem szól arról a hír, egyébként az érdekes lenne, hogy mi az eljárás, mi van a vadásszal. Szerintem egyébként felmentik, tehát hogy szarvas agancsba sétálgatsz egy vadászat területen, azért az benne van, hogy lelőnek. Na jól van.
2: Tessék, milyen állat lennél?
1: Na most ezzel elszúrt
4: ne kezd el.
2: Na milyen lennél?
1: Milyen állat lennék szívesen?
2: Uh-huh. Hát, ha így egy napig lehetnél bármi.
1: Hát ez jó kérdés.
2: Nyúl.
4: Állandóan reszkedsz.
1: Bogyót szarnék, és sokat dugnék. Erre gondolsz, legyek nyúl. Bogyót szarok.
4: Nem, sokat dugnál, csak gyorsan.
1: Sokat dugok, gyorsan bogyót szarok. Hát, annyira nem. Néha kiugrom egy erről esetre. Hát nem tudom, ezen gondolkoznom kéne. Mindenki egy közhelyeket mond, hogy delfin, meg... Nem tudom, gondolkoznom kéne rajta.
2: Sasmadár.
1: Szkarabeusz bogár.
4: Az is jó.
2: Amíg a saját szarát.
1: Már mindenki szarát.
4: Nem a saját.
1: Görgetném a szart.
2: Hosszú most is ezt csinálom.
4: Kis a kedvenc szüvétémát.
1: Hosszú időt csinálom. Egy szkarabeusz bogár vagyok.
2: Ez a te identitásod.
1: Igen, tetű írja valaki. Tetű, köszönöm, az nekem szól. Igen. Az nagyon jó.
2: Kokain medve lennék.
1: Na,
4: hívjuk föl.
2: Hát próbáljuk meg.
1: Na, Duci, tárcsát, Duci. Jó? Tárcsát, ugye kaptunk reggel egy SMS-t, hogy Duci Fanta, ezzel a Duci Fanta. Ad nekünk egy esélyt, mert ő egyébként a másik rádióiron, de ma itt marad. Néha adott életjel, de az utolsó egy órában eltűnt, vagy legalábbis nem látjuk az SMS-ét aláírva, hogy Duci Fanta.
4: Lehet, hogy elkezdődött a meló? Vagy visszatekert mégis?
1: Gyorsan felhívjuk, hogy milyen volt, hogy itt néha nevetnie kellett.
5: Nem
1: Ha még egyáltalán felveszi, várjál, lehet, hogy már visszateker.
5: Halló.
1: Halló.
5: Halló. Halló.
1: Halló. Várjál, gyerek, budin vagy? Budin vagy? Vagy izé, trónolsz? Mit csinálsz?
5: Nem, trónolsz, nem okod a kajaidő.
1: Ja, kajaidő. Vedd át a telefont kihangosítóról.
5: Jó. Hetszettem, vagy de?
1: Vedd át.
4: Na, így már jó.
5: Na, szavastok.
4: Hello, Fantás Duci.
1: Gyertek, ez a becsinálat, hogy Duci Fanta, tényleg.
5: A Fantás Duci név az abból jött, Duci, hogy most nem akarom a rivális rádiót hozni, de őnáluk a Fanta volt egyszer a téma, és én bedobtam nekik, hogy azt ittak-e már. Most ebből így inkább azt a nevet választottam. A Duci viszont valóban létező nevem, ugyanis én gyerekkoromban kaptam ezt, de csak simán D-U-C-I. Na hát, de az még ilyen stassz, nem? Hát most már ugye felnőttek vagyunk, most már majdnem 40.
1: Tehát ott tulajdonképpen törzshallgató vagy, és akkor most áttekertél? Kicsit belig
5: megmondom nekik a frankót, én most lehet árulónak fognak hallani.
1: Annak.
5: De nem, vállalom a kockázatot, nem érdeke. Lett egy új műsorvezetőjük, aki annyira nekem
1: jó,
5: nem...
1: Jó, oké, ne bántsuk őket, nem is ezért kérdeztem. Tehát, hogy, oké. Oké. Kérdezik, hogy melyik a kedvenc kompressziós... Melyik a kedvenc kompressziós harisnyát kérdezik. De várjál, akkor elhagytál minket. Tehát egy elhagyó vagy, egy pálya elhagyó, aki most visszatér.
5: Hát szakközépben titeket hallgattalak. Nagyon sokat.
2: Mennyi idős vagy?
5: Tippeljetek.
1: 25.
5: Ha 87-ben születtem, akkor mik ennyi vagyok?
1: 35.
5: Ha 87-ben születtem, matekban nem vagy keserős.
1: 39.
5: 38, igen.
1: Na, akkor az még mi volt? Az nagyon régi rádió volt. Tehát az talán rádió DJ, vagy nem tudom, Danubius.
5: Igen, Danubius. Ott voltatok kint a Váci úton.
1: Ja, és akkor átkeveredtél, és most akkor pályaelhagyóként visszajöttél.
5: Hát, nem, hát tudjuk, megszüntetek, akkor a másik is megszűnt, aztán ugye a pater révén én a bocsékot is hallgattam, mint bumeráng, és akkor így ott maradtam, de aztán most már vissza, úgy néz ki, visszanyergelek.
1: Járókerettel nehéz megtanulni járni? Az mesélj kicsit el, hogy az milyen.
5: Hát figyelj, hát én igazából nem tudom, mert neked van.
1: Kedvenc vérnyomásmérő? Nem azért, csak tudom, látom.
4: Gondos óra program.
1: Látjuk ott az átlag életkort. Na,
5: hogy kellett, de gondos, én szerkesztem, tudod.
2: Akkor te két kapura játszol.
5: Micsoda?
1: Két kapura játszol, vagy visszajössz is itt van. Kedden még menj haza a pofonért, tehát kedden még írjál be nekik, hogy mit csináltál pénteken, azért ott nagyon megkapod.
5: Igen. Szerintem már mások is át fogják adni ezt az infót oda, úgyhogy.
1: Jó. Ha vajós újfürdőbérleted itt a Feri kérdező, hogy esetleg akkor egy kezeléssel van nevele.
5: Nem nyugdíjas vagyok, basszus.
1: Igen. Itt a Zsül nagyon jelentkezik a vízhajtódér, hogyha esetleg meg elmondanád.
5: Majd megadom az orvosom receptjét, vagy...
1: Jó. Jól van, örülünk neked, hallgatóink jönnek, mennek, ezzel nincsen semmi baj, tök jó, hogy jössz, az is baj, semmi baj, ha őket hallgatjátok, de vicces volt reggel az SMS-ed, ezt itt kicsit szétszedtek a hallgatók, ezzel rögtünk mi is, de...
5: Örülünk, ha vagy. Nem Music FM-et akartam írni, nem Klassz FM-et, csak van egy kollégám, aki ilyen, most nem akarom hangosan mondani, hogy fogyatékos. Minden munkahelyen van egy olyan, akit nem akarsz, és el kell viseld. Tehát na, ez pont az volt, oda jön, és akkor elkezd nekem magyarázni a Music FM-re, miközben titeket hallgatok, és úgy megkavart, mint az üstöt. Igen, és akkor írom, és nézem az esetet.
1: Jó van, nem baj. Fi, annyi fontos, hogy a felhőbe föl van küldve a kamagra? Megvan már? Fölküldték?
5: Már van, Kavinton is van.
1: Jó.
5: Kavinton az ne felejtsből van?
1: Az az alap, igen. Segíts már nézni majd, hogy melyik patikában nincsen nagy sor, hogy tudjon a Júli oda menni, mert neki is van már csomó még.
5: Igen, most mondtátok, hogy most kell rendelni, mert hétvégére nem lesz Kavinton, azt elfelejtem megvenni.
1: Na jó, van, örülünk neked, de tökre benne, hogy jönnek, mennek a hallgatói, csak kicsit így viccelődik.
5: Még egy halvány megjegyzés anyukámnak, a képen forrasz, és biztos, hogy most felnyerít a röhögéstől, hogy a fiát ezen a rádión hallja, ami a másikra szokta hallgatni. Szia, anyu!
2: Anyukád éppen forraszt.
1: Anyát forraszt.
4: Forrasztó anyja van. Hát,
5: mechanikai műszerész, persze.
1: Azt írja valaki, minden 38 éves nevében kikérem magamnak ezt a gyereket. Szeretnek.
2: Ne hagyj!
1: Igen. Jól van.
5: Egyébként elloptam a sót mára, tehát egyszer visszarobbanok hozzátok, és kész, vittem is, ennyi. Tehát
1: jó, elvitted, akkor legyél is a naphallgató, hogy te vagy most, és akkor képletesen odaadjuk majd neked 50-kor, még megmutatjuk, mit nyertél, jó? Lehet így nálunk dílelni. Jól van. Okay, na, vigyázz magadra. Kedden, menj a pofonér.
5: Megyek, hát oda a hegyaljára járok, a párom ott lakik nem messze, úgyhogy lehet, be is ugrok.
1: Jó, veresd meg magad, és akkor szerdán gyere újra.
2: Jó? Is
5: de akkor már járunk el szeret.
4: Így van.
1: Kozmodiszket ajánlod, vagy nem ajánlod? Mit csináljunk?
5: Hát figyelj, a derekam egyébként jó, de neked van.
1: Hogy ne imádok, nagyon működik. Na vigyázz magadra, csáó.
4: Ez normális.
1: De egész jó.
4: Gyanús ez.
1: Igen. Na jól van. Jövő mindjárt gyerekek. Nap legjobb pillanataiban 9:30, mindjárt itt vagyunk a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon. Pár perc szület és Balázsik ismét visszatérnek.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
15: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
16: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
18: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
20: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Kecskeméten a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 főstársulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
2: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
3: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
24: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
25: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és techrajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
26: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
27: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
28: Reklámot hallottak.
29: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
30: 40 ezer virág teszi színesebbé Kecskemétet idén-nyáron. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között. Madárbarát délelőttöt tartottak a Fónóban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 40 ezer egynyári növényt ültetnek el ezekben a napokban Kecskemét közterületein a város üzemeltetési cég munkatársai. A tulipánok és árvácskák helyére új, színpompás virágok kerülnek a belvárosban és több más városrészben is, írja a híros.hu. A növények között magyar nemesítésű fajták is megtalálhatók, például kakastaré, gömbbazsalikom és kúpvirág. Az ültetésben diákok is segítenek, miközben a locsolást már egy új, okos öntöző rendszer irányítja a belváros több pontján. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
31: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhő kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
30: Bács-Kiskunvár megyében összesen 87 generátor működik. Madár, odúk, festésével és természetvédelmi foglalkozással telt a hét kezdete a Kiskunfélegyházi fogyatékkal élő személyek nappali intézményében, írja a Félegyházi közlöny. A programot ifjabb Udvardi István önkéntes madármentő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportvezetője vezette. Az ellátottak 5 új madárodút díszítettek, miközben az év madaráról, az énekes Rigóról is sok érdekességet hallhattak. A szervező elmondta, hogy mindig örömmel érkezik az intézménybe, mert lelkes és aktív közösség fogadja. A foglalkozás célja ezúttal is az volt, hogy az alkotás örömén keresztül közelebb hozzák a természetet a résztvevőkhöz. Általában napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. A hőmérséklet a térségben 23-25 fok körül alakul. A hétvégén is kellemes időben bízhatunk, napos száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél ugyan élénk lehet, de a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 30 fokot is.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk, jó reggelt, 3-4-10 lesz, 5 perc múlva, hello mindenkinek, mutatjuk, hogy mivel foglalatoskodtunk ma reggel, megnézzük a BL döntő jegyárait, de annál inkább a szállásárakat Budapesten. Hát gyerekek, ez...
1: Megszaladt.
0: Igen. Megszaladt egy kicsit, értjük, hogy kínálat, kereslet, meg minden, de átvettünk egy-két hotel, egy-két szobájának árát, ránéztünk, combos árak születnek.
1: Ugrott egyet.
0: De végre egyszer nem mi fizetjük, hanem nekünk fizetik, mindegy is, hogy ki a tulajdonosi kör, lehet egy csomó Airbnb, lehet egy csomó magánkiadó, panzió, lakás, magánkézben lévő, tehát nem biztos, hogy ezt a Marriott meg a Four Seasons viszi el mind, nem? Végre egyszer az, hogy legalább nekünk fizetik, hadd keressenek.
2: Nagyon szakíthatunk.
0: Nagyon szakítunk, ha valakinek van Airbnb-je vagy kiadó lakása, elképesztő árakra bukkantunk, és szürreális dolgokkal is foglalkoztunk, mert hogy Varga Viktor hajában madár szállt. Önmagában tényleg abszurdum lenne, és egy ilyen szilveszteri összeállításba férne ez bele, de hogy ez reális. Van, rászállt a hajára egy harkály, és azóta ott él vele. Mi van?
1: Óriási szimbiózisban.
0: Felhívtuk, megkérdeztük, hogy mi az igaz ebből. Durva, de igaz volt.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Egy hotel szoba.
0: Igen.
1: Egy éjszakára.
0: Arra az ominózus.
1: Ez arra a 8. ész, vagy a 8.
0: Ez, ez a jövő hét 30.
1: éjszakára. Még egyszer mondom, ez egy egész más napon 25 ezer, ez most. 554.250 forint. Itt van.
2: Na.
1: Ott van, meg tudom mutatni. 554.
2: Ez egy éjszaka?
1: Az.
0: 554.000 egy kétcsillagos, 20 négyzetméteres, egy franciágyas, fürdőszobás, nejlonfüggönyös szoba?
2: Igen.
0: Te egy jó Isten!
2: Ezért én a hétvégére kerestem rá, és ott kerekedtek ki a szemeim, hogy 1,5 millió forint alatt nincsen meg a hétvégén.
0: De ez pofátlanság, vagy igazuk van? Tehát, hogy ezt tegyék meg, és így van, ha van rá kereset, ami belefér, jól kereső arzenál, és nem tudom, PSG drukkerek jönnek, tegyék meg, kínálat kereset alapon működik, vagy van egy határ, és azt mondjuk, hogy na azért rohagyjatok tényleg, ez nagyon, nagyon pofátlan.
1: Jó. Akkor rákerestem a másikra, ahol szoktunk aludni.
0: Igen. Néha,
1: a közelben.
0: Az is ilyen 2-3 csillag, 20-30 ezer egy szoba.
2: A Gresham?
1: Igen, ez a kis Gresham. 3 csillagos, 20 és 30 között, ilyen 25 ezer a szoba. Ezt pár nappal ezelőtt néztem, akkor ugyanígy 500 ezer volt, elkelt. Nincs egy darab kiadó szoba se.
2: Ja, mennyiért? 500
0: ezerért.
1: Erre a hétvégére ott van, el kell.
0: Tehát 500 ezerért nincs szoba.
1: Nincs.
0: Az kérdés, hogy egy csomag akkor repülőjeggyel, szállással és jeggyel mennyibe jön össze, de ne sajnáljuk az arzenális PSG szurkolókat.
1: Van hogy, nekik pénzük.
0: Van nekik pénzük, költség. Legalább költsége náluk.
1: Na most akkor egyébként számoljunk egyet csak gyorsan, akár fejben is. Pont most beszéltem Szilárddal, aki nagy PSG szurkol, nem arzenálos, a csávó ennél nagyobb sértés nincs, és mondta, hogy így utána nézett, hogy hát ha tud még jegyet venni, 2 darab jegy most a fekete piacon 2 millió forint. Ezek valószínűleg ugye a szurkolói jegyek, amit annak idején, hogyha regisztráltál meg, kisorsoltak, akkor olcsón megvetted, de most az darabját 1 emmért tudod megvenni, tehát 2 millió forint, jó. 2 éjszakára jössz.
2: 2 éjszakára, ez mondjuk legyen egy. Nagyon, igen. Ha jól időben foglaltál,
1: tehát
2: legyen
1: akkor, egy. Tehát akkor vagyunk 3 millió forintnál, és akkor még nem ettél, nem ittál, nem pisiltél, nem csertes semmi. Ja, megvárja, repülőjegy. Mit mond, mennyi volt, mit írt a hallgató?
0: 4-500 ezer volt a vizárjegy.
1: Na, akkor igen. Az
2: jó, nem is számolom. Akkor ez egy 5 milliós sztori.
0: Igen.
1: Egy 5 milliós ez hétvége.
0: Az milyen? Ahhoz azért nagyon kell szeretni a csapatodat, hogy megérkezzél. De valószínűleg annyira fanatikusok, hogy megérkeznek. Az RT Report szerint találtak apartmant 3,5 millióért. Hát 3,5 millióért adtak egy apartmant, érted?
2: De figyelj, tehát, hogy...
0: Teljes őrület.
2: Ami ugye a reptér környékén már nem tudsz semmit se foglalni, tehát ott már nincsen semmi. Ami van, az 890 ezer forint egy éjszakára.
1: A reptér környékén?
2: Aha.
0: Ki a reptér környékén?
1: Onnan bejönni a meccsre?
2: Hát igazából szerintem tudod így állni, hogy jó lesz az.
0: Igen. És akkor ilyenkor emelkednek a taxiárak, emelkednek az étteremárak, ilyenkor minden szolgáltatás egy kicsit meg tudja nyomni, mikor a taxi az állami nem, hogy neki fix kilométere van. Na de majd figyeld a hiénákat. Mi lesz itt a Váci utcai éttermeket, a Bográcsú mit fognak kiszámlázni. Ez nem csak itthon van, nézzétek meg az amerikai árakat a VB alatt. Gyerekek, ugyanez. Tehát én is azt gondolom, hogy ilyenkor ez teljesen egyetlen. Meg is érdemlik ezek a nyomik. Húzzák csak le róluk is a bört. Nézzék csak a faláfotisták.
2: Megnézzük, hogy tévében ott forró, kényelmesen.
0: Majd pont el lesz romolva a kártyaterminál a taxiba.
1: Már megy a jó indulat. Sajnos.
0: A hiénák mit fognak venni hétvégén? Ott mi lesz, gyerekek? Mit csinálnak a hiénák a jövő hétvégén, gyerekek? Abból új nyaralót veszel Balatonon. Érdekes nekem az, hogy valakinek ennyit ér egy sport. Mm-hmm. Tehát, de egyébként van bennem tisztelet, hogy figyelj, haver, te ezért megmozgatsz, és nem minden Arzenál szurkoló kőgazdag, nem minden PSG szurkoló, de hogy megmozgatsz ezért te 4-5 millió forintot, hogy szívvel, lélekkel eljussál a csapatodba, de el tudom fogadni, hogy ez egy akkora élmény, ami lehet, hogy egyszer egy életben. Most a PSG-nek már nem, nem tudom az Arzenál hányszor lesz még BL döntőbe, de értem, de hogy ez egy 4-5-6 emmet erre, hogy elszórni, hogy lásd a csapatodat ott élőben, nem értem, én, de le a kalappal.
1: Én nem tudok ilyet mondani, amire kifizetnék ennyi pénzt.
4: Teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
2: Ja, néha megjelenik
4: magát. És... aha. Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan, erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
4: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam hátul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy mi. És aztán leültem oda mellé,

0: nem tudom, lehúztad a WC-t.
1: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
2: Nem lehet, hogy ott akadt bele? És...
0: nem. Nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
1: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát mondom, akkor ott marad a fejem. Jó, de akkor már fölveszem. Ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
3: Ahogy fekszel, igen, úgy, hogy van egy madár a fejed.
1: Hát egyébként lemászott a hátamon ugrát. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött, ment a, benne a jurtába is repkedett.
2: Van neve is?
1: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy...
0: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád, valaki, valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
1: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán ja nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa-szigethez.
0: Mindegy, igen.
1: És akkor ott elszállt.
0: Igen.
1: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
0: Ne csinálj!
3: És várta. Persze, és
2: ott elhozta a bolya haverját is.
0: Csinált egy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál, kis gazdám?
2: Ez itt kelep!
0: Ők a haverjaim, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzád, hogy add vissza a madarat.
1: Hallom, hogy nagy jippel érkezik két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küzöt. De tudod, ez a kontextus, hogy ez így megtörténik.
0: Hát ez nagyon jó ez a sztori. És mit mondtál?
1: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
3: Hát de ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
1: Nem tudod, tartott. Mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
4: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Itt vagyunk, jó reggelt! A nap legjobb pillanatai után van még egy receptünk, egy naphallgatójánk.
3: És egy háromnapos hosszú hétvégénk. Yes!
2: Vásároljatok be!
0: Igen, zárva lesz minden, vége van.
2: Ilyen fogunk halni.
0: Ugye Duci már megelőlegeztük neki félkor a megszólás végén a naphallgatóját, egy ajándékcsomagot adunk neki, és akkor van egy másik naphallgatója, ő még megnyeri a plusz nyereményünket, és akkor ez így teljesen igazságos lesz a végére.
5: Balázsék?
0: Az, hello!
3: Ügyes?
0: Hogy hívnak?
5: Ciao. Sziasztok! Norbi vagyok, szervusztok!
0: Szia Norbi! Hello! Te írtál nekünk ugye az Airbnb meg a felemelkedett BL szállások alapján egy SMS, hogy turisták a taxiban, mennyi folyó van ebben a városban? Az összes hídon átmegy velük a taxi. Igen, szerettük valószínűleg a...
5: Igen, dikkezzem a Temze.
0: Mindenhol átmennek, rommák keresik magukat a hiénák, igen.
5: Azt hiszem.
0: Jól van, figyelj, mutatjuk, hogy mit nyertél, egy nagyon szép kis ilyen, hát egy vouchered van, egy csomó mindent tudsz belőle venni, mutatjuk, jó?
5: Nagyon jó, köszönöm szépen nektek, köszönöm.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50.000 forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
0: Küldjük akkor neked szép hétvégét, köszi!
5: Rendben, köszönöm nektek is!
3: Csövi!
0: Ciao.
3: Spárga szezon még tart, alig egy-két hét el fog tűnni a francba, úgyhogy még húzzatok bele. Spárgás risotto van, és egy gyönyörű bőrén sült lazac, mert utolsó napos volt, és ilyenkor féláron el lehet kapni.
2: Akció!
3: Igen, mert holnap már kidobják, akkor inkább vegyük meg mi.
2: Nem volt fás.
3: Nagyon finom. A lazac? Nem.
2: Jaj,
3: de szeretlek, Júli. A lazac volt leárazva, mert hónap már lejár a szabatossága. Tehát kidobják, azért féláron megvettem. A spárga nem volt fás, de az alját le kell vágni. Jó?
2: Nem is tudom, mit
3: egyetek spárgát. Ne hülyéskedj, mert minden nap ilyenkor. Vagy mondjuk két naponta.
0: Na gyerekek, jól van. Puszi, akkor mindenkinek.
3: Mi Facebookunkon van, csak ennyi.
0: Így van, vigyázzon mindenki magára, és akkor mi
2: kedden.
0: Kedden vagyunk, mi mozog a zöldlevelű cikamukra. Kedden jövünk. Jó puszi mindenkinek, sziasztok. Csá.
4: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bárdiautó.hu oldalon.
7: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
10: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
12: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
12: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hobány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hobány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
14: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
16: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n. Carglass javít,
18: Carglass cserél. Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmaadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmasítást követő első 4 plazmaadással bezsebelhető 79 000 forint. Csak nem téged keresünk. Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
19: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék, akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
20: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
21: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
22: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
21: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
22: Martfő Gesztenyesor 1, a cipőgyár területén.
21: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: break my heart.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
2: Ez itt a Rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. Szép napot mindenkinek, persze az interneten, a rádioegygong.hu-n, bárhol hallgathattok bennünket, akár külföldön, a tengeren túlon. És az utolsó nap, hogy aki vagyok én játékunkban részt vegyetek, hiszen ma véget ér ez a nyereményjáték. Vannak még sonkás pizzáink, óránként kettőt adok, és van még egy családi belépő a Magyar Nemzeti Cirkusz előadására, valamint az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére. Délután 4 és 5 óra között sorsolunk majd. Addig pedig ki vagyok én, tehát minden órában ez a kérdés. Néhány információval kell kitalálnotok, melyik cirkuszi szereplő lehetek, melyik állat vagy, esetleg mesehős is lehetek. Jelentkezni SMS-ben, Viberen tudtak a játékra ma is, SMS Viber számunk pedig változatlan 20 9 414 020-as. Töltsük együtt a következő 4 órát is.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Snita Sámuel a magyar vendéglátás oktatásának egyik meghatározó alakjának emlékkiállítása ma még megtekinthető a Neumann János Egyetemen. Holnap pedig gyermeknapot tartanak Kadafalván, ingyenes arcfestéssel, népi játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal, sportprogramokkal várják majd a családokat. És elkezdődött a Nyitott Városháza programsorozat Kecskeméten. A tavalyi sikeres improvizációs estet követően ismét egy hasonló programra várják a város és környékbeli települések kórusait a Nyitott Városháza rendezvény sorozat keretében ma. A Katona József könyvtár vendége dr. Tóth Árpád, Artisius díjas karnagy lesz, aki ma délután 4 órától tart majd szabad kórus éneklést a Városháza dísztermében. Este 7 órától a díszudvarban pedig zenés estet ad elő, mégpedig Mesélő címen Mező Misi, a Magna Cum Laude zenekar énekese. Szombaton egyébként családi programokkal, babakocsis felvonulással, este a Wachowski Symphonic szuperprodukciójával várják többek között az érdeklődőket, vasárnap este pedig Magyarok Hollywoodban címmel a Budapest Jazz Orchestra, Tóth Vera és Király Viktor koncertje kezdődik itt Kecskeméten 19 órakor. Kellemes időtöltést kívánunk valamennyi programhoz. A hétvégén Budapesten pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválja lesz majd pünkös vasárnap, és Sam Felt is zenél, és ott lesz. Most ő jön, a Heart Like Mind című dalt játszom itt a Rádió 1 gongon.

0: Itt a rádió egy gond, közlekedési információk. Az M5-ösön figyeljetek, mert a mai napon a Budapest felé vezető oldalon több szakaszon végeznek üzemeltetési feladatokat. A kecskeméti szakaszon a 89-es 80-es kilométer között lezárják a forgalmi sávokat, és a forgalmat fokozatosan a leálló sávra terelik. Ettől jóval távolabb az M0-áshoz közeli szakaszon a 28-as kilométernél pályakarbantartók dolgoznak, lezárják a leálló és a külső sávot, a forgalmat pedig a belső sávra terelik.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Hamarosan folytatjuk Accent Don't Leave című felvételével. Maradjatok, és közben a játékra is jelentkezzetek, mert kiderül ebben az órában is, hogy ki vagyok én, aki kitalálja, két sonkás pizzát nyerhet, és esélyt a családi belépőkre.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
5: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
14: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
16: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Riz Burger. Is villámgyorsan kész. Brutál Smash Burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Riz Burger, Csáki utca 18, a piac mögött.
17: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 főstársulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
18: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most!
3: Rádió X!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

A Rádió 1 Gong sportíreivel folytatjuk. A harmadik igazolását is bejelentette a labdarúgó MB2-ben bronzérmes Kecskemét. A kapus Szabados István és a védő Szépe János után újabb hátvéd kötelezte el magát a KTM mellett. A szabadon igazolható Szilágyi Zoltán, aki legutóbb Szegeden futballozott. A 28 éves 191 cm magas védő korábban utánpótlás válogatott is volt, és az MB2-ben már több mint 200 alkalommal lépett pályára. Subka Attila lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Kisvárda vezetőedzője. A rutinos szakember nem ismeretlen a Kisvárdánál, hiszen 2024 óta ő irányítja a klub akadémiáját. Ráadásul a 2020-21-es idényben már ült a felnőtt csapat kispadján. Subka Attila üres posztot tölt be, hiszen a Kisvárdát október óta a sportigazgató Révész Attila irányította. Megtört Cristiano Ronaldo átka végre trófeát nyert Szaúd-Arábiában. A portugál világsztár labdarúgó már a negyedik idényét töltötte el a Közel-Keleten az Al-Nassr együttesében, ám tegnap este először ünnepelhetett aranyérmet. Csapata az ő két góljának is köszönhetően 4-1-re nyert a Damac ellen, így megnyerte a szaúdi bajnokságot. Ronaldo karrierje 1000. góljához is közelebb lépett, hiszen a tegnapi duplájával már 973. jár. A Rádió 1 Gong sport híreit hallottátok. Mindjárt hívok is egy hallgatót, akivel Ki vagyok én játékot játszunk, és aki találja, hogy ki vagyok én, melyik mesehős, cirkuszi szereplő vagy állat, akkor két sonkás pizzát nyerhet, és esélyt a napi fődíjra. De addig még egy-két igazi mai sláger, most éppen Swiss Disco, és ez az I Found You.

Gyerekkori emlékeket idézünk a Rádió Egykunk legújabb játékában, melyel pazar gyereknapi nyereményekre számíthatsz. Ki vagyok én?

0: Jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.
1: Hello, Anita vagyok.
2: Szia, Anita, én pedig Faragó Miklós a Rádió egy gongból. A játék miatt hívunk.
1: Ja, igen, szeretnék játszani.
2: Hát akkor játszunk is, hogy ki vagyok én játékot. Ugye cirkuszi szereplő, állat, vagy éppen mesehős is lehetek. Úgyhogy mondom az információkat. Először is annyit mondok magamról, hogy állat vagyok, úgyhogy szűkítettük a kört. Négy lábam van, így még sok minden lehetek, igaz?
1: Igen.
2: Jó, na figyelj. Az emberek gyakran utazásra használnak.
1: Van már... Ló vagy szamár?
2: Ló vagy szamár. Még egyik se jó. Van még információm, az a szerencse, ami nagyon sokat segíthet. Jól bírom a víz nélküli időszakot.
1: Teve?
2: Igen, teve. Gratulálok. Két csonkás pizzát nyertem.

0: Planita, ez a tiéd. És az esély megvan arra, hogy akár a délutáni órákban cirkuszi családi belépőt, illetve az UVR Élmény Arena gyereknapi rendezvényére a családi belépőt is elvitt.
1: Aj, nagyon szeretnénk, köszönjük szépen a pizzát is.
0: Van gyermek akkor a családban, gondolom?
1: Van, igen.
0: Jól van. Hány éves gyerkőcöd van?
1: Öt.
0: Öt. Hát ő volt már cirkuszban egyébként?
1: Volt, és most is szeretne menni.
0: Hát oké, hát ha összejön a nyeremény, úgyhogy szurkolunk neked. Maradj vonalba, adáson kívül beszéljük a részleteket.
1: Szia, szia.
0: 20 9 414 020 az SMS Viber számunk. Ha kedvet kaptatok játszani, akkor küldjetek ide a nyerni szeretnék mondatokat. A következő órában a pünkösdről fogok majd beszélgetni vendégemmel, és érkezik Lady Gaga, Abracadabra.
2: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ki vagyok én? A rádió egy gongon. Lapozz az emlékeidben, és találd ki, milyen cirkuszi mutatványra vagy szereplőre melyik mesehősre gondolt a Rádió egy gong műsorvezetője. Ha tudod a tutit, családi cirkuszi belépőre számíthatsz a Magyar Nemzeti Cirkusz Kecskeméti előadására. Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Arena gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Bernes Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz, az UVR Élmény Aréna és a Bernes Grüner étterem támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Újítsd meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áruházban, vagy online a JUSZT.hu-n. JUSZT. Scandinavian Sleeping and
7: Living. Új stílus a nyárra. Térd be a kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek forthovány.hu.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
14: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
13: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
14: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
13: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
15: Indulj teljes gázzal a nyárba a 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
16: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kiló. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
18: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
19: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
20: Florida, Timberland, Earth, Wind & Fire, Cascada, Inna, igen, ők! És még sok más legenda mind ott lesznek június 10 és 13 között a Deja Vu Fesztiválon. 4 nap, ahol minden emlék életre kel. Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
21: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kel. www.ginkgokert.com.
22: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármit, készüljön velünk a nyárra. 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Több fontos fejlesztésről egyeztettek Hunyadi városban. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Több milliós zsákmányt vittek el a csomagautomata feltörők. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 4 Top Plus projekt részleteiről tartott lakossági tájékoztatót a Kecskeméti önkormányzata Hunyadi Városi Közösségi Házban, írja a hírös.hu. A fórumon szó esett többek között a Mátyás Király körút folytatódó felújításáról, új kerékpárutakról, esőkertek kialakításáról és a csengettyűs bölcsödek korszerűsítéséről is. A tájékoztatón elhangzott, hogy a Mátyás Király körút még fel nem újított, mintegy 500 méteres szakaszának tervezése már lezárult, jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik. A kivitelezés várhatóan ősszel indulhat el, miután a Bácsi Víz ZRT elvégzi a szükséges közműmunkákat. A város két új kerékpárút fejlesztést is előkészít, az egyik a Nyíri út külső szakaszát, a másik a Szolnoki út egy részét érinti. A fórum egyik legnagyobb volumenű fejlesztéseként a csengettyűs bölcsödet teljes energetikai korszerűsítését is bemutatták. A tervek szerint az intézmény modern, energiahatékony épületté alakulhat át, a kivitelezés pedig várhatóan 2027-ben indulhat el. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
0: A MABIS honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük.
23: Több településen is csomagautomatákat törhetett fel az a két férfi, aki ellen most eljárás folyik. A nyomozás szerint egyetlen éjszaka alatt 66 rekeszt feszítettek fel egy tiszaújvárosi automatánál, ahonnan mintegy 5 millió forint értékű elektronikai eszközt vittek el, írja a Vármegyei Lap. A gyanú szerint korábban Lakiteleken, Tiszaalpáron és Debrecenben is hasonló módszerrel loptak csomagokat. Az egyik férfi beismerő vallomást tett, a bíróság pedig a társát is letartóztatta egy hónapra. Általában napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. A hőmérséklet a térségben 23-25 fok körül alakul. A hétvégén is kellemes időben bízhatunk, napos száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél ugyan élénk lehet, de a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 30 fokot is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gomb.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Ki vagyok én játékunk. Délután családi belépőket sorsolunk. Egy gyereknapi rendezvényre, illetve cirkuszi családi belépő is gazdára talál majd, és egy szerencsés hallgató viszi el a két családi belépőt. De addig pedig minden órában jár majd a Vernes Grüner étteremnek. Köszönhetően két sonkás pizza. Klasszikus Ki vagyok én játékot játszunk. SMS-ben, Viberen tudtok jelentkezni, a 29-414-020-ra írjatok, hogy nyerni szeretnétek. Dr. Finta József, a Kecskeméti Nagy Templom plébánosa lesz a vendégünk ebben az órában, és a téma a pünkösd lesz majd.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Megérkezett vendégünk dr. Finta József, a Kecskeméti Nagy Templom plébános, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, én is szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
2: Pünkösd előtt vagyunk, jön a hosszú hétvége, és arra gondoltam, hogy a mai műsorunkban beszélünk arról, hogy mit is ünnepünk pünköstkor, egyáltalán ez a pünkösdi ünnepkörről mit lehet tudni. Hát sokan azt tudják, hogy mozgó ünnep, és ugye húsvéthoz köthető, hiszen a húsvéti ünnep határozza meg, hogy mikor lesz pünkösd, mert ugye itt van egy szám, már is mondja, ez 50 nap?
3: 50 nap, igen. Okay. Gyakorlatilag az egyházi ünnepek sorában a keletkezését illetően mindenképpen, de a jelentőségét illetően is szinte megelőzi a karácsonyt. A karácsony ünnepe viszonylag későn alakult ki az 5. századtól a katolikus egyházban, viszont a pünkösd az a húsvéttel együtt kezdettől fogva meghatározó volt, hiszen az apostolok tapasztalati világához, Isten tapasztalatához kötődik a pünkösd. Ahogyan a húsvét, úgy a pünkösd is a zsidó nép számára is ünnep volt, ezért 50 nappal a húsvét Jézus föltámadása után a hetek ünnepén ez volt a zsidó elnevezése ennek az ünnepnek, 7-7. Együtt voltak az apostolok, tanítványok a Szentvárosban, Jeruzsálemben, és vártak arra, amit Jézus ígért, hogy kiáról a Szentlélek, a harmadik isteni személy, és ez is történt, tehát pünkösd napján, aminek az elnevezése a Pentekosztész 50. görög szóból származik. Többszörös fordítások, fordítások után lett a magyar pünkösd szó belőle, de ez 50. napot jelezi, és a Szentlélek leszállt az apostolokra, akik az utolsó vacsora termében imádkozva várták Máriával együtt, és amit kaptak tőle, nagyon sokféle ajándékot kaptak, de elsősorban a bátorság, a lelkesedés, amivel kimertek állni a világ elé, az emberek elé, és elkezdték hirdetni Jézus evangéliumát, az ő halálát, föltámadását, istenségét, és még aznap, ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk, 3000-en tértek meg, nem véletlen ez a nagy szám, hiszen ahogyan említettem, a zsidó nép számára is ünnep volt a pünkösd, egyike az ajándok ünnepeiknek, tehát sokan jöttek össze a zsidó nép tagjai közül, nem csak a Szentföldről, hanem más országokból is. Ezért is mondja a pünkösdi evangélium, hogy annyiféle nyelvű nép hallotta, ahogyan az apostolok az ő nyelvükön hirdetik az evangéliumot. Tehát 3000 ember megkeresztelkedett, ezeknek azért valószínűleg nagy része jeruzsálemi volt, és így jött létre a jeruzsálemi ősegyház, az első keresztény gyülekezet. Ezért a pünkösdöt egyrészt a Szentlélek eljövetele ünnepének tartjuk, másrészt pedig az egyház születésnapjának, hiszen ekkor jött létre az első egyházi közösség az apostolok hirdetése és vezetése alatt. A pünkösd ünnepe aztán kezdettől fogva jelentős szerepet töltött be a húsvéttal együtt már az ősegyház életében is. Kezdettől fogva ünnepelték, mint az egyház születésnapját, és a Szent Lelket pedig az apostolok kézrátétellel továbbadták, továbbadják mind a mai napig az apostolok utódai, elsősorban a bérmálás szentségében.
2: Egy zene, és innen folytatjuk a beszélgetést a Rádió egy gongon. Ez a téma.

0: beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Dr. Finta József, a Kecskeméti Nagytemplom plébános, a mai műsorunk vendége, és a pünkösdről beszélgetünk. Ugye van pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő. Mi a kettő között a különbség? Mert a húsvétkor is beszélünk a húsvét vasárnapról, húsvét hétfőről, ugye ez is két napos ünnep.
2: Igazából itt volt egy változás az elmúlt évtizedekben. Valóban, ahogyan volt karácsony másnapja, van karácsony másnapja, és van húsvét másnapja is. Húsvét 8-ának és karácsony 8-ának a második napja. Úgy a múltban a pünkösdöt is 8-addal ünnepelte az Anyaszentegyház, és valóban a pünkösd hétfő is így ünnepnek számított. Azonban az új liturgikus reform alapján, ami a II. Vatikán zsinatnak a rendelkezései alapján született, a pünkösddel zárul le a húsvéti ünnepkör, ezért pünköst hétfő valójában egyházilag már nem ünnep, hanem már egy olyan nap, amely nem a húsvéti ünnepkörhöz tartozik, és éppen az előző pápának, Ferenc pápának a rendelkezése nyomán erre a napra egy új ünnepet helyezett az egyház, ez pedig Jézus, a boldogságos Szűz Mária az egyház édesanyja, hiszen Mária is együtt imádkozott az apostolokkal és várta a Szent Lelket, ő is jelen volt az egyház születésekor, éppen ezért az egyház születésnapja az egyben Mária ünnepe is, akinek a kezdettől fogva ott van a bábáskodása az egyház születése kapcsán. Ezért ezt az ünnepet ünnepli ma már az egyház pünköst hétfőn, a boldogságos Szűz Mária az egyház édesanyja.
1: És pünkösd utáni vasárnap van a Szent Háromság vasárnapja?
2: Igen, tudom? Igen, így van. Igen,
1: ez is kapcsolódik pünkösdhöz, tehát hogy mindig az utána lévő.
2: Igen, így van. Itt egymást követik ezek a valóban mozgó ünnepek, tehát a húsvéthoz kapcsolódik ugye a pünkösd, 50 nappal utána előtte való vasárnap ünnepeljük az Úr mennybemenetelét, ami a nagy templomnak a búcsúja. Utána pedig a következő vasárnap pünkösdöt követő vasárnap a Szent Háromság ünnepe. Rá pedig egy hétre az Úr napja, vagyis Krisztus testének és vérének ünnepe, és gyakorlatilag az úrnapi szentmisével és körmenettel zárul le így ez a nyár elejé ünnepkör, amikor egymást követik ezek a szép egyházi ünnepek.
1: Beszéljünk még a csíksomjai búcsúról, hiszen az is ilyenkor pünköstkor van. Ennek mi a jelentőség, illetve mit lehet erről tudni, milyen mondatban mesélnek erről?
2: Lényegében egy katonai győzelemnek az emléke a székelység számára, tehát a székelyek az ő szabadságukat, vallási szabadságukat védték meg az akkori erdélyi fejedelemmel szemben, aki hát protestánssá akarta őket tenni, és a székelyek ez ellen lázadtak föl, és egy győztes csatában megvédték a vallás szabadságát, a római katolikus vallásuk gyakorlásának a szabadságát. Már a csatát megelőzően fogadalmat tettek, tehát ez egy fogadalmi ünnep, hogy amennyiben megsegíti őket az Úristen, az akkor már kialakulóban lévő csíksomjói kegyhelyre el fognak zarándokolni évről évre, pünkösdöt megelőző napon, pünkösd szombatján, és ott hálát adnak ezért a győzelemért. Tehát a székelységnek a fogadalmi zarándoklata ez, amit a legnehezebb időkben is szüntelenül megtettek. Aztán a rendszerváltást követően, amikor már kicsit megnyíltak a határok, lehetővé vált az, hogy más helyről is, más országokból, innen Magyarországról is, az anyaországból tömegek zarándokoljanak el a székelyekkel együtt imádkozni és hálát adni, és most már talán egy picit el is homályosítva a székelység eredeti fogadalmi ünnepét, valójában az összmagyarság egy nagy zarándoklata a csíksomjói búcsú, amikor több százezren gyűlnek össze a világ magyarságából, elsősorban természetesen Erdélyből és innen az anyaországból, ott a csíksomjói nyerekben, hogy a Szentlélek eljövetelét ünnepeljék, és kérjék a Szentléleknek a kegyelmét, segítségét nemzetünk és katolikus hitünk megerősödéséért.
0: Téma: figyeld legújabb játékunkat! Ki vagyok én? A Rádió egy gond.

0: Téma. A Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A műsor mai vendége a Kecskeméti Nagy Templom plébánosa dr. Finta József. A maradék időnkben beszéljünk még egyéb aktualitásról, a pünkösdről hallhattunk eddig, de olvastam, hogy megújul a Kecskeméti Nagy Templom keresztelő kápolnája. Nagyon aktuális ez a hír is, úgyhogy ha már vendégünk, akkor kérem kicsit erről is meséljen. Ugye a külső megújulást láthattuk, az általában látványos, ez ugye belül van.
2: Igen.
1: De zajlanak a munkálatok?
2: Vagy hát a keresztelő kápolna már eddig is egy picit kirít, úgymond a nagy templomnak a templom teréből, nem csak azért, mert nyilván el van különítve, tehát egy belső kisebb tér, hanem ott már történtek a múlt század második felében változtatások, más burkolatot kapott, mint a nagy templomnak a burkolata. Radiátoros fűtés van, tehát befűthető jobban ez a kicsi vagy kisebb hely, és azért hívják így, mert korábban ott zajlottak az elmúlt évtizedek során a keresztelések, ma már ez nem így van, a templom térben tartjuk a keresztelést, de ezt a nevet kapta a keresztelőkápolna, és eddig a fő funkciója részben imaórák tartása volt, illetve a kis templomi kis énekkarunk, a gitáros énekes énekkarunk szokott ott próbákat tartani, de már eddig is használva volt olyan alkalmakkor is, amikor valamiféle csoport, közösség összejött a templomban, és szerettek volna egyet pogácsázni, egy üdítőt meginni a valamihez kapcsolódva, amit a templomban ünnepeltek, és hát ez nem annyira volt kivitelezhető volt, de mivel nem volt bevezetve a víz, egy kezet nem lehetett ott mosni, egy tányért nem lehetett ott elmosni semmi, ezért azt gondoltuk, hogy szeretnénk egy picit a funkcióját kibővíteni ennek a kápolnának, azáltal, hogy bevezetjük oda a vizet, egy mosogatót helyezünk el, lehetővé válik egy kicsit alkalmasabbá téve a terület az agapékra, vagyis szeretett lakomákra. Másrészt pedig szeretnénk oda bevinni a hangosítást és egy nagy képernyőt, hiszen pici gyerekekkel a templomtérben sokszor a szülőket, engem kevésbé, az anyukákat sokszor jobban zavarja a kisgyerekeknek a sírása, ahogyan kicsit hangossá teszik a szentmisét. Már szinte minden templomban lehetővé lett téve, ahol csak alkalom van erre, hogy kicsit elkülönülve behúzódjanak az anyukák valahova a pici gyerekekkel, és onnan tudják követni a szentmisét, hallgatva, nézve, mi is ezt szeretnénk tenni. Ehhez kapcsolódóan persze akkor már a festése, meszelése is megújul a kápolnának, illetve új bútorokkal, asztalokkal, székekkel szeretnénk a nagyon régi, hát már kopottas bútorok helyett hát kicserélni, és így kicsit több funkciósá válik, eddigi funkcióit is megőrizve, de szebbé téve és új funkciókat magára véve a keresztelő kápolna.
1: Mikorra tervezik a megújulás, vagy meddig tartanak?
2: A legfőbb munkálat, a vízbevezetés az már megtörtént, és a munkákat nyáron fogjuk folytatni, tehát amikor az iskolai idő lezajlik, és adventre legkésőbb, tehát az adventi időszakra legkésőbb szeretnénk teljesen elkészíteni ezeket a munkákat.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Dr. Finta József, a Kecskeméti Nagy Templom plébánosa volt a vendégünk. Ugye húsvétkor áldott húsvétot kívánunk, pünköskor is van ilyen?
2: Igen, mindenképpen.
1: Azt lehet, hogy áldott pünkösdöt?
2: Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És viszont kívánom minden rádióhallgatónak.
0: Ez volt a Téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egy Gongon.

0: ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy gong.hu online is követhettek bennünket, és témacím műsorainkat visszahallgatható menüpontunkban megtaláljátok, illetve a mai műsor is majd fent lesz a délutáni órákban. Ki vagyok én? Játékot játszunk, egy klasszikus ki vagyok én játék, ugatok és hűségesen követem a gazdám utasításait. Na akkor ki lehetek, hogyha ez a feladvány? A 29-414-020-ra tudtak a nyerni szeretnék üzenettel játékba kerülni, illetve jelentkezni. Ez az első lépés. És van még sonkás pizza, kettőt adunk óránként a nyerteseinknek, és persze az esélyt a délutáni sorsolásra. Ugyanis családi belépőket nyerhettek még a mai napon 4 és 5 óra között a napi nyereményként. Cirkuszbelépők és egy gyereknapi rendezvényre az UVR élmény arénába jövő hétre. Jön nem sokára Szemfeld alapni itt a Rádió egy gongon, ez lesz a Stronger Kesával kiegészülve.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, és a közlekedési információk fókuszálva most az 5-ös főút, Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészen kábelt fektetnek a 78-as és 80-as kilométer között, a félútpálya van lezárva. A 86-os, 88-as kilométerek között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben, illetve Lajosmizsa átkelési szakaszán az 5-ös főúton hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, irányonként pedig váltakozva lehet haladni. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Mindjárt játszok egy hallgatóval egy Ki vagyok én játékot, és nyerhet pizzát. Most Dua Lipa énekel, jön a Don't Start Now!

0: jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.
1: Halló.
2: Halló, halló, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból.
1: Jó napot, szia.
2: Szia, ki van abban? Tamás, ha jól értettem. Oké, veled játszunk ebben az órában, küldtél üzenetet, hogy nyerni szeretnél.
1: Így van, így van.
2: Na, mikor voltál utoljára a cirkuszban?
1: Hát 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, a kisfiammal. Kisfiam. Van egy 5 éves kisfiam. Páromnak van még egy 6 éves kislánya. Így 4-en vagyunk jelenleg, így van.
2: Na hát igen, a családi belépők pont így 2 felnőtt, 2 gyermeket takarnak ugye a napi fődíjunkra, hogyha rátérünk majd, és meg is árulom most ugye a gyereknapi rendezvényre, az UVR élmény arénába az egyik családi belépő odaszól, a másik pedig ugye

0: most hétvégére a Magyar Nemzeti Cirkusz előadására. De előtte még egy fontos feladat, ki kellene találni, hogy ki vagyok én. Figyelted a héten a játékunkat?
1: Így van, igen.
0: Könnyűek voltak a feladványok szerinted?
1: Azokat sikerült megoldanom, úgyhogy remélem
0: most a következőt is. Ebben az órában, hogy ki vagyok, hát sok barátom van, és a tenger alatt élek. Így elsőként egy-két információt mondom, szerinted?
1: Ebből még itt nem sikerült.
0: És figyelj, egy gyors étteremben dolgozom, nadrágot is viselek, és szivacs vagyok. Na...
1: Spongyabob.
0: Igen, nagyon jó. Megvan a két sonkás pizza a Wernesgrüner étteremnek köszönhetően, úgyhogy jó étvágyat kívánok majd hozzá, és az esély is a családi belépőkre. Maradj vonalban, na de kívül beszéljük a részleteket.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez pedig már a következő dal, amivel indul a mai két órás Daily Mix. Itt a rádió egy gongon, Hypaton és az Out of My Head.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ki vagyok én? A rádió egy gongon. Lapozz az emlékeidben, és találd ki, milyen cirkuszi mutatványra vagy szereplőre melyik mesehősre gondolt a Rádió 1 Gong műsorvezetője. Ha tudod a tutit, családi cirkuszi belépőre számíthatsz a Magyar Nemzeti Cirkusz Kecskeméti előadására. Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül... még egy páros Wernesgrüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz az UVR

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bárdiautó.hu oldalon.
4: Szevasz, Lacikám, megint festesz.
5: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
4: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
5: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
4: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
8: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
10: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malom Központban. Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
11: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
12: Színezni kéne, de hol van vakolat, festék, szigetelés egy helyen?
13: A Kaszab tűzépen. Revkon nemes vakolat és homlokzati festék azonnali keveréssel, készletről.
12: És a homlokzati EPS?
13: Az is készleten van. Viheted rögtön.
14: Kaszap építőanyag kereskedés nagykűrös. Minden, ami építőanyag.
15: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tiko benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
16: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
17: Na ez volt az utolsó idegszálon.
18: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Gépjárművek esetleg forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
21: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
22: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
23: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
24: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. Vásároljon legalább 7000 forintért és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármit, készüljön velünk a nyárra. 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
0: Reklámot hallottak.
16: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Ideiglenesen lezárják a MÁV parkolót Kecskeméten. Két kecskeméti óvoda is megújul a nyáron. Dupla forgalomra készül a budapesti repülőtér a Bajnokok Ligája döntője miatt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ideiglenes forgalom korlátozásra kell készülni Kecskeméten június 1-e és 2-a között, a Kodály Zoltán tér és a vasútállomás közötti MÁV parkolónál. A West Hungária Bau Kft. Tájékoztatása szerint a KTE pályán tervezett beruházáshoz kapcsolódó fa ápolási munkálatok miatt zárják le a területet. A munkák során balesetveszélyes rossz állapotú fákat is eltávolítanak. A lezárás idején a parkolóba gépjárművel nem lehet behajtani. A környéken ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben. A kivitelező azt ígéri, hogy a gyalogos közlekedést folyamatosan biztosítják, a munkálatok után pedig helyreállítják az érintett területet. Közel 800 millió forintos fejlesztés indul két kecskeméti óvodában a nyár elején. A beruházásokra a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt van szükség a dinamikusan fejlődő városrészekben, írja a hírös.hu. A kadafalvi óvodában emelet ráépítéssel bővítik az intézményt, ahol két új csoportszoba és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helységek készülnek. A Mintelek óvodában szintén két új csoportszobát alakítanak ki, emellett korszerű, energiahatékony és akadálymentes épületrészsel bővül az intézmény. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
26: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
25: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, eső azonban nem valószínű, az északi-északkeleti szél több felé megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 20-25 fok között alakul. A hétvégén a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható, a szél erős lehet, a hőmérséklet pedig elérheti majd akár a 28-29 fokot is.
18: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
0: Rádió
16: indul a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a rádió egy gong, és ez már a Daily Mix, a mikrofonnál Faragó Miklós. Folytatódik a Ki vagyok én játékunk, és délután 4 és 5 óra között még kisorsolunk napi nyereményként családi belépőt az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére. Tovább egy páros VR élmény felnőtteknek is jár majd a nyertesnek. És hát itt van a Magyar Nemzeti Cirkusz előadására szóló családi belépő a két felnőtt két gyermek részére. Hogy ki vagyok én, cirkuszi szereplő leszek ebben az órában, a 20 9 414 020-as SMS Viber számon tudtok a játékra jelentkezni, jöhet már is a nyerni szeretnék üzenet. Bibi Rexa, Faithless közösével folytatjuk itt a Daily Mixben, ez a New Religion.

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A hétvégére megérkezik az igazi nyár, ugyanis a hosszú hétvége sok-sok napsütést tartogat, és tényleg már 28-29 fokos csúcsokkal számolhatunk, de a jövő hét elején, vagyis pünköst hétfőn a 30 fok is meg lehet. Nyugodtan lehet szabadtéri programokat tervezni, a mai napra sem lehet panasz, 24 fok van most Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon pedig 25, csapadék nem várható. Úgyhogy az idő sem akadályozhatja, hogy egy szuper buli legyen pünkösd vasárnap a rádió egy születésnapi partiján, ahol fellép Sam Felt is. Post Malone című dalával folytatjuk itt a Daily Mixben, én pedig mindjárt mondok egy nagyon jó információt azok számára, akik a rózsakertet szeretnék látogatni.

Rádió egy gongot hallgatjátok, és ahogy ígértem, egy jó hír azok számára, akik a Boldogasszony rózsakertet meg szeretnék tekinteni. Ugyanis a felújítási munkák miatt ugye zárva volt az elmúlt napokban, de most a hétvégére, szombaton és vasárnap kinyitják a rózsakertet Kecskeméten a rózsavirágzásra tekintettel. 9 és 17 óra között látogatható majd most szombaton, illetve vasárnap a Boldogasszony rózsakert itt Kecskeméten. A Daily Mixben pedig most Ray Dalton dalával megyünk tovább. Blood Running!

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok. Néhány közlekedési információ: az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében kátyúznak, a 28-as, 29-es kilométerek között a külső sávban lezárva, a munkavégzés mögött pedig már 2-3 kilométeres a lassulás, szakaszos tolódás alakult ki. Kecskemét térségében Budapest felé szintén az M5-ös autópálya munkavégzés van, a 88-as és 87-es kilométerek között a forgalom csak a leálló sávon tud haladni, a tolódás mértéke itt is már 2 és 3 kilométer között mozog. Jön Miley Cyrus és a Flowers!
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Payne Brothers.

0: jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.
1: Halló?
2: Szia, Rádió egy gong, Faragó Miklós vagyok.
1: Szia, Erzsi vagyok.
2: Erzsi, te leszel most a szerencsés játékos, aki nyerhet 2 csonkás pizzát, hogyha kitalálja, ki vagyok én.
1: Jaj, de jó.
2: Cirkuszban jártál mostanság?
1: Hát, elég régen.
2: Elég régen, van kedvenc.
1: Az otthonét nem számítjuk.
2: Ja, oké. <okay. gül> De otthon nincsenek állatok.
1: Nincs, leszámítva a porcicákat.
2: A porcicákat, igen. És te idomár vagy otthon?
1: Hát ezt nem mondanám, ha bár a növényeket próbálom sorrendbe állítani, de több-kevesebb sikere.
2: No, hát ugye annyit elárulok már is magamról, hogy cirkuszi szereplő vagyok, ez az első információ, úgyhogy szűkítettük a kört. De mondok még egy olyat, hogy sokan félnek tőlem, pedig vicces akarok lenni.
1: Oroszlán?
2: Nem, de még van információm, úgyhogy még egy-két dolog.
1: Segítséget?
2: Igen, még itt van az az információ, hogy gyakran nagy cipőm van, és színes ruhákat hordok.
1: Akkor bohóc vagyok.
2: Igen, ez a bohóc, tökéletes. Megvan a 2 csonkás pizza.
1: Köszönöm szépen.
2: És lehet még napi nyereményként családi belépőd a Magyar Nemzeti Cirkuszba, illetve az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére is. Délután sorsoljuk.
1: Köszönöm szépen, várom.
0: Figyeld a Rádió egy gong legújabb játékát, ha úgy érzed, te is tudod a választ a következő feladványunkra. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.
2: A 29-414-020-as SMS Viber számon tudtok jelentkezni a játékra, és várom a közlekedési információkat is. Nem jó hírt kaptam, és olvasom, hogy tömegbaleset az M5-ösön, mégpedig Kunszállás térségében a Szeged felé vezető oldalon történt a baleset. Jövök majd mindjárt a részletekkel. És a következő óra indul majd Ed Sheeran dalával, ez lesz a Kamera, itt a Rádió egy gongom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.

Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Werner's Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz az UVR

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteitteremnapok.hu.
4: Állj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13. Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
5: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Színezni kéne, de hol van vakolat, festék, szigetelés egy helyen?
9: A Kaszab tűzépen. Revkon nemes vakolat és homlokzati festék azonnali keveréssel, készletről.
8: És a homlokzati EPS?
9: Az is készleten van. Viheted rögtön.
10: Kaszab építőanyagkereskedés nagykűrös. Minden, ami építőanyag.
11: Házépítésben gondolkodsz?
12: A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
11: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
12: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
13: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet. Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkokert.com.
14: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
15: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gamereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: 40 ezer virág teszi színesebbé Kecskemétet idén nyáron. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között. Madárbarát délelőttöt tartottak a Fónóban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 40 ezer egynyári növényt ültetnek el ezekben a napokban Kecskemét közterületein a város üzemeltetési cég munkatársai. A tulipánok és árvácskák helyére új, színpompás virágok kerülnek a belvárosban és több más városrészben is, írja a híres.hu. A növények között magyar nemesítésű fajták is megtalálhatók, például kakastaré, gömbbazsalikom és kúpvirág. Az ültetésben diákok is segítenek, miközben a locsolást már egy új, okos öntöző rendszer irányítja a belváros több pontján. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
17: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhő kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
16: Bács-Kiskun vármegyében összesen 87 generátor működik. Madár, odúk festésével és természetvédelmi foglalkozással telt a hét kezdete a Kiskunfélegyházi fogyatékkal élő személyek nappali intézményében, írja a Félegyházi közlöny. A programot ifjabb Udvardi István önkéntes madármentő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportvezetője vezette. Az ellátottak 5 új madár odút díszítettek, miközben az év madaráról, az énekes Rigóról is sok érdekességet hallhattak. A szervező elmondta, hogy mindig örömmel érkezik az intézménybe, mert lelkes és aktív közösség fogadja. A foglalkozás célja ezúttal is az volt, hogy az alkotás örömén keresztül közelebb hozzák a természetet a résztvevőkhöz. Általában napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. A hőmérséklet a térségben 23-25 fok körül alakul. A hétvégén is kellemes időben bízhatunk, napos száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél ugyan élénk lehet, de a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 30 fokot is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió
4: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: Pop és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkültek élni.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágermű.

0: az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Déli Mix.
1: Gyerekkori emlékeket idézünk a Rádió Együnk legújabb játékában, melyel pazar gyereknapi nyereményekre számíthatsz. Ki vagyok én? A Rádió Egy gongon.

Ez a Rádió egy gong, itt Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, a rádióegygong.hu-n online követhettek minket. Még ebben az órában a mikrofonnál Faragó Miklós, folytatódik a Daily Mix és a Ki vagyok én játék is, de előtt az M5-ös balesetről néhány információ, amit megtudtunk a katasztrófa védelemtől, ugyanis a honlapjukon közölték, hogy a Szeged felé vezető oldalon történt a baleset az M5-ösön, Kunszállás térségében. 6 jármű érintett, és 4 autó ütközött össze egy helyszínen, attól nagyjából 200 méterre még 2 jármű áll egyébként, a gépkocsik a belső sávban vannak. Az Útinform is közben frissítette az információkat, hogy a 103-as kilométernél Kunszállás térségében a belső sávot zárták le a baleset miatt, ami az M5-ös autópályán van, tehát a Szeged felé vezető oldalon. A Ki vagyok én játékunkra SMS-ben, Viberen továbbra is lehet jelentkezni, és ebben az órában, hogy ki vagyok? Hát olyan személy, aki a bányában dolgozik. Ennyit elárulok magamról, hogy a bányában dolgozom. Jövök még további információkkal, pontosabban ti jöjjetek, a nyerni szeretnék üzenetekkel a 29-414-020-ra. Két csonkás pizza az óra nyereménye, és itt van a napi nyeremény, a családi belépő a cirkuszba, meg a gyereknapi rendezvényre.

ez a rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy. A Daily Mixben jön Imanbek slágere, közben pedig még a játékra is tudtak jelentkezni. Ebben az órában is ugye két sonkás pizza jár a Wernes Grüner étteremnek köszönhetően. A családi belépőket pedig 4 óra után sorsoljuk azok között, akik ma velünk játszanak. A Magyar Nemzeti Cirkusz előadására nyerhetek családi belépőt, illetve az UVR Élmény Aréna a jövő heti gyereknapi rendezvényére két felnőtt, két gyermek részére szól ez a családi belépő, amit valaki elvisz tehát tőlünk ma délután 4 és 5 óra között. Ki vagyok én, annyit már segítettem, hogy bányában dolgozom. A többit majd élő adásban, jó?

a rádió egy gong, és a Daily Mix még egy szűk 20 percen keresztül. És az ünnepi hosszú hétvége miatt a közkedvelt, szabadidős, nyaraló és kiránduló helyekhez, valamint a jelentősebb turisztikai célpontokhoz vezető utakon, útvonalakon érdemes hosszabb menetidővel számolni, hiszen már most is rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton is. A MÁV is megerősített kapacitásokkal készül, minden hadrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság a pünkösdi hosszú hétvégén. De ha Kecskeméten maradtok, akkor a Nyitott Városháza programsorozat kínál sok-sok lehetőséget. Erről majd a következő órában, most a Daily Mixben jön Lato, ez a Lottery.

0: egy gong.
1: Daily Mix.
0: Minden délben a Rádió Egyen. Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
2: Sok érdekes dolog van, jó zenék.
3: Csapat is nagyon jó.
0: Miatt

0: jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A Rádió egy gombon.
1: Halló?
2: Halló, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gombon.
1: Szia, Móni vagyok.
2: Móni, meglepődtél, hogy hívtunk?
1: Egy picit, igen.
2: Egy picit. Egész héten figyelted a játékunkat?
1: Most nem annyira tudtam, csak úgy néha napján.
2: Csak így az utolsó órákba bekapcsolódtál.
1: Így van.
2: Látom, hiszen küldted a nyerni szeretnék üzenetet. Mekkora a családod? Sok gyermek van?
1: Kettő gyermekem van.
2: Szeretnek még cirkuszba járni?
1: Igen, az egyik az már a nagyobbacska, 15 éves, de még azért érdekli. A kicsi meg 11.
2: Ha hétvégén akár a cirkuszi belépés meg lehet erre a hétvégére, hiszen most itt van a Magyar Nemzeti Cirkusz. Láttátok, hallottátok?
1: Igen, láttam, hogy hirdették.
2: Igen, családi belépőt adunk napi nyereményként, meg van az UVR élmény aréna, a jövő heti gyermeknapjára is családi belépő. Ezt ugye sorsolással döntjük el, hogy kié lesz délután 4 és 5 között, de ahogy sorsolásba kerülj, ugye ki kell találnod, hogy ki vagyok én. Jöhetnek az infók?
1: Igen.
2: Vagy hallottad, hogy már az óra elén mondtam, hogy bányában dolgozom? Ez az első információ volt?
1: Nem hallottam most.
2: Na, szóval bányában dolgozom, és nem beszélek, csak mosolygok. Van más sejtésed, ki lehetek?
1: Ő egy állat, vagy egy meseszereplő?
2: Meseszereplő, igen. Igen, mert mesehősökre fókuszáltunk most, legalábbis lehet cirkusz meg állat, de mese, mesében gondolkodj. Bányában dolgozik, és nem beszél, csak sokat mosolyog. Szinte meg sem szólal. Néma.
1: Akkor a...
2: És nagyon pici vagyok.
1: Kis vakond.
2: Nem, ő nem dolgozik a bányában.
1: Ja.
2: Melyik mesében van, hogy a bányában dolgoznak?
1: Akkor a törpék.
2: Na igen, de nem a hupik,
1: igaz? A hét törpe, a hófehérkéből.
2: Igen, de melyik törpe vagyok? Mert ugye mondtam, hogy nem beszélek, csak sokat mosolyog.
1: Ja, hát a kuka.
2: Igen, jól van.
1: Hú, ez nehéz volt.
2: Nehéz volt, talán ez a legnehezebb feladvány most így a legvégén. De megnyerted az esélyt a családi belépőkre, és garantált nyereményed a két sonkás pizza a Wernes Grüner étteremtől.
1: Ó, de szuper, nagyon szépen köszönöm.
2: A nap nyereményét délután 4 és 5 óra között Kormos Zsolt kollégám fogja kisorsolni, aki már itt van, és 14 órától vezeti a Rádió egy gong műsorát. Fogadjátok nagy szeretettel, én pedig búcsúzom az elmúlt 4 órában, és az elmúlt héten, így 10 és 14 óra között Faragó Miklóst hallottátok. Csodaszép hétvégét kívánok mindenkinek, remélem hosszú hétvégét tudtok tartani. Én itt leszek hétfőn, pünköst hétfőn találkozhatunk legközelebb majd, 10 és 14 óra között. A játék meg folytatódik még a napi sorsolás előtt, úgyhogy jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek. Ed Sheeran énekel. Az Azizam című dal várható a hírek után itt a Rádió egy gongon. Viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. Lapozz az emlékeidben, és találd ki, milyen

Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Wernes Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz, az UVR Élmény

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
6: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
7: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
8: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
9: Lámpát keres otthonába? Vagy a kertbe? Filippi, ahol fény születik. Igen, igen, igen. Filippi, ne keresse tovább. Filippi Lámpa Áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10. Az aluljáró után balra.
10: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
11: Június 10 és 13 között ismét megáll az idő. Bonnie Tyler, Earth, Wind & Fire, Snap, Too Unlimited és még sokan mások. Ez a Deja Vu Fesztivál, ahol a legnagyobb legendákkal bulizhat. Négy nap, négy évtized, végtelen emlék. Csapd le a jegyekre, dejavufesztivál.hu.
12: Ha több fronton kell helytállnod,
13: le kell adni a prezentációt.
12: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
14: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
6: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Több fontos fejlesztésről egyeztettek Hunyadi városban. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Több milliós zsákmányt vittek el a csomagautomata feltörők. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 4 top plusz projekt részleteiről tartott lakossági tájékoztatót a Kecskeméti önkormányzata Hunyadi Városi Közösségi Házban, írja a hírös.hu. A fórumon szó esett többek között a Mátyás Király körút folytatódó felújításáról, új kerékpárutakról, esőkertek kialakításáról és a csengettyűs bölcsödek korszerűsítéséről is. A tájékoztatón elhangzott, hogy a Mátyás Király körút még fel nem újított, mintegy 500 méteres szakaszának tervezése már lezárult, jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik. A kivitelezés várhatóan ősszel indulhat el, miután a Bács-Víz Zrt. Elvégzi a szükséges közműmunkákat. A város két új kerékpárút fejlesztést is előkészít, az egyik a Nyíri út külső szakaszát, a másik a Szolnoki út egy részét érinti. A fórum egyik legnagyobb volumenű fejlesztéseként a csengettyűs bölcsöde teljes energetikai korszerűsítését is bemutatták. A tervek szerint az intézmény modern, energiahatékony épületté alakulhat át, a kivitelezés pedig várhatóan 2027-ben indulhat el. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
17: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük.
16: Több településen is csomagautomatákat törhetett fel az a két férfi, aki ellen most eljárás folyik. A nyomozás szerint egyetlen éjszaka alatt 66 rekeszt feszítettek fel egy tiszaújvárosi automatánál, ahonnan mintegy 5 millió forint értékű elektronikai eszközt vittek el, írja a Vármegyei Lap. A gyanú szerint korábban Lakiteleken, Tiszaalpáron és Debrecenben is hasonló módszerrel loptak csomagokat. Az egyik férfi beismerő vallomást tett, a bíróság pedig a társát is letartóztatta egy hónapra. Általában napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. A hőmérséklet a térségben 23-25 fok körül alakul. A hétvégén is kellemes időben bízhatunk, napos száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél ugyan élénk lehet, de a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 30 fokot is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermely.

Ez a Rádió egy gong. Sziasztok! Szép és elképesztően pörgős péntek délután kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az összes környező településnek, ahol csak igazi mai slágerek szólnak. Kormos Zsolt vagyok. Az óra 14 óra 10 percet mutat, a munkahelyeken már szinte mindenki a perceket számolja. A tranzitutakon megindult a hétvégi nagy roham, a Rádió egy gong stúdiójában pedig hivatalosan is elkezdődött a délutáni csúcs. A jelek szerint a netes hallgatók is tömegesen felvették a mai ritmust, ami nem csoda, hiszen elérkezett a Ki vagyok én elnevezésű óriási játékunk abszolút utolsó, mindent eldöntő napja. Véget ér a nagyfutam, és mivel nyakunkon a jövő heti gyermeknap, a tét ma egyszerűen monumentális. Ebben az órában gazdára talál két darab gőzölgő, fenséges, sonkás pizza a legropogósabb tésztával. És a nap végén valaki a mai fődíjat is bezsebeli, ami egy családi belépő a Magyar Nemzeti Cirkuszba, ráadásul bónuszként egy elképesztő páros VR élmény is jár hozzá. Nincsenek különleges hangjelzések, effektek, már is jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha megcsörren a telefonod, egy rövid, néhány szavas leírás alapján kell felismerni egy ismert cirkuszi karaktert, állatot vagy a gyerekek kedvenc mesehősét. Az óra első felében nem sokára kinyitjuk a programajánlót is, ahol megtudhatjátok, milyen világsztár énekel ma este a Városházán, és hol lesz ingyenes babakocsis felvonulása hétvégén. És már érkezik is Kashmir és a Vajdrá.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong. One.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A péntek délutáni készülődésben és az utolsó feladatok menedzselése közben egyre többen tervezik már a hétvégi kikapcsolódást Kecskeméten és környékén. Lássuk a legfrissebb kulturális térképet. A Neumann János Egyetemen ma még az utolsó pillanatban megtekinthető Schnitta Sámuel, a magyar vendéglátás oktatási ikonjának rendkívüli emlékkiállítása, ahol elképesztő, régi szakmai kellékeket lehet megcsodálni. Ezzel párhuzamosan hatalmas ovációval elstartolt a nyitott Városháza programsorozat is Kecskeméten. Ma délután 4 órától a Városháza dísztermében dr. Tóth Árpád karnagy várja a város és a környék összes kórusát egy hatalmas, közös szabad kórus éneklésre. Este 7 órától pedig a díszudvarban a Magna Cum Laude fantasztikus énekese egy egészen különleges, mesélő című zenés estet. Holnap már családi programok, babakocsis felvonulás és a Vasovszki Symphonic szuperprodukciója várja az érdeklődőket. Vasárnap este pedig a Budapest Jazz Orchestra, Tóth Vera és Király Viktor koncertje teszi fel a koronát a rendezvényre. A hétvégi kínálat tehát egyszerűen zseniális, de ha a családi élményeket megkoronáznátok a Magyar Nemzeti Cirkusz belépőjével, a gőzölgő sonkás pizzákkal és az UVR élmény aréna páros VR jegyével, akkor a 0620-9414-020-as számra már küldheted is a nyerni szeretnék üzenetet. SMS-ben vagy Viberen, teljesen mindegy. Nem sokára kiválasztjuk a következő játékosunkat. A folytatásban pedig egy igazi

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársaság előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barack kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
15: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10

0: fiatalon legenda. Négy nap, négy évtized, végtelen emlék. Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
1: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 7 perccel járunk 14:30 után. A ragyogó pénteki napsütésben az embernek azonnal jobb kedve kerekedik, és a hétvégi tervek is sokkal színesebbnek tűnnek. A hőmérők 27 fokot mutatnak, továbbra is túlnyomóan sok napsütésre van kilátás, amit csupán időnként zavarhatnak meg ártalmatlan gomoly felhők az égen. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartanunk, a szabadtéri rendezvények biztonságban vannak. Szombaton a több órás, zavartalan napsütés mellett csupán kevés gomoly és fátyol felhő jelenik meg az égbolton. Csapadék holnap sem várható. A hajnali 16 fok után délutánra igazi nyárias időre számíthatunk, 28 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Ez volt az időjárás, nem sokára jövök a legfrissebb útinformációkkal, a folytatásban pedig itt van Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Pontosan 3:43 van. A Rádió egy gong legfrissebb útinformációi következnek. Az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt. A 20-as kilométernél a két belső sávot lezárták, a forgalom csak egy sávon halad. A torlódás már több mint 10 kilométeres. Az M5-ösen egyébként amúgy is rendkívül összetett a helyzet. Építik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, emiatt jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág teljesen zárva van. Az 5-ös főúton Alsó-Némedi és Dabas között a 31-es és a 37-es kilométer között mozgó terelésben dolgoznak. A váltakozó forgalmat jelzőőrök irányítják. Vezessetek óvatosan! Jó utat kíván a Rádió egy gong csapata! A folytatásban Dua Lipa érkezik.

0: Jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok, Zsoltot keresem.
2: Jó napot kívánok, én vagyok.
1: Tehát a játékszabályok világosak, ugyebár meg kellene mondani, hogy a következő jellemzők alapján melyik mesehősre, cirkuszi szereplőre vagy állatra gondolok. Színes tollaim vannak, és zseniálisan utánozni tudom az emberek hangját. Ha jó kedvem van, visszabeszélek, és imádom a magvakat. Ki vagyok én?
2: Papagáj.
1: Tudod-e utánozni?
2: Húha, hát az most nem nagyon.
1: Akkor mutatom. Gyurrika vagyok! Ettől függetlenül bekerültél a fődíjsorsolásba, utolsó előttiként egyébként, és megnyerted óranyereményünket, ami nem más, mint 2 darab sonkás pizza a Werner's Grüner jó voltából.
2: Ó, de szuper, köszönöm szépen.
1: A 2 darab gőzölgő sonkás pizza már úton is van. A telefonokat viszont nem érdemes messzire rakni, mert a következő órában jön az utolsó lehetőség, hogy ti is bekerüljetek a fődíjsorsolásba. Hozok majd egy elképesztő, friss sztárhírt, és csak igazi mai slágereket pörgetünk. A következő órát Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life indítja majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.

előadására. Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Bernes Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz az UVR

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
1: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
8: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy maga biztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
10: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
11: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
12: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
14: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
15: Deja Vu Fesztivál, Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
16: Hány óra?
17: Hajnal 2.
16: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
16: Próbáld ki te is a Sedakurt.
18: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Alszol?
18: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
19: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizz Burger. Is villámgyorsan kész. brutál smash burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger, Csáki utca 18, a piac mögött.
20: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
21: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
0: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Ideiglenesen lezárják a MÁV parkolót Kecskeméten. Két kecskeméti óvoda is megújul a nyáron. Dupla forgalomra készül a budapesti repülőtér a Bajnokok Ligája döntője miatt. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ideiglenes forgalom korlátozásra kell készülni Kecskeméten június 1-e és 2-a között, a Kodály Zoltán tér és a vasútállomás közötti MÁV parkolónál. A Westhungária Bau Kft. Tájékoztatása szerint a KTE pályán tervezett beruházáshoz kapcsolódó fa ápolási munkálatok miatt zárják le a területet. A munkák során balesetveszélyes rossz állapotú fákat is eltávolítanak. A lezárás idején a parkolóba gépjárművel nem lehet behajtani. A környéken ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben. A kivitelező azt ígéri, hogy a gyalogos közlekedést folyamatosan biztosítják, a munkálatok után pedig helyreállítják az érintett területet. Közel 800 millió forintos fejlesztés indul két kecskeméti óvodában a nyár elején. A beruházásokra a folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt van szükség a dinamikusan fejlődő városrészekben, írja a hírös.hu. A Kadafalvi óvodában emelet ráépítéssel bővítik az intézményt, ahol két új csoportszoba és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helységek készülnek. A Mintelek óvodában szintén két új csoportszobát alakítanak ki, emellett korszerű, energiahatékony és akadálymentes épületrésszel bővül az intézmény. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú charter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
25: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
24: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, melyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg időnként, eső azonban nem valószínű, az északi-északkeleti szél több felé megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 20-25 fok között alakul. A hétvégén a több órás napsütés mellett kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, csapadék nem várható, a szél erős lehet, a hőmérséklet pedig elérheti majd akár a 28-29 fokot is.
26: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most Rádió egy gong.

itt a Rádió egy gong. 10 perccel 3 óra után. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok. A stúdióban és odakint is a hangulat abszolút nyárias. Az előttünk álló hosszú hétvége szele pedig már mindenkit meglegyintett. A telefonvonalak is izzanak, jönnek az üzenetek, hiszen a Ki vagyok én játék utolsó napi csatája gőzerővel folytatódik. A 0620 9414 020-as számon. Már is várom a nyerni szeretnék üzeneteket. A tét óriási, hiszen minden egyes adásba kerülő hallgatónak szinte azonnal postázzuk a 2 darab friss sonkás pizzát, miközben a kalapban ott lapul a Magyar Nemzeti Cirkusz 4 személyes családi jegye, és az UVR élmény aréna páros VR kalandja is a jövő hétvégi tökéletes gyermeknaphoz. Ne várjatok semmilyen jelre, küldjetek egy SMS vagy Viber üzenetet. Ha visszahívlak, nincs más dolgod, csak a leírás alapján megfejteni, hogy ki vagyok én. Nem sokára érkezik a nap legfrissebb és legmeghökkentőbb sztár pletykája is. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, már is megyünk tovább Ray Daltonnal, következik a

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Ez a Rádió egy gong fél négy lesz 10 perc múlva. A nemzetközi sztárvilág legfrissebb pletykái szerint a cirkusz világa és a popszakma között olyan elképesztő titkos hidak épülnek, amikre a rajongók legmerészebb álmaikban sem gondoltak volna. A tengeren túli bulvárlapok egybehangzó értesülései szerint a 6-szoros Grammy-díjas énekesnő Rihanna és a világ jelenlegi legmenőbb Las Vegas-i illúzionistája David Copperfield titokban szorosabb kapcsolatba kerültek egymással. A pletykák akkor indultak el, amikor a dívát többször is látták a bűvész exkluzív, zárt körű előadásainak kulisszái mögött. Sőt, a bennfentesek szerint a popcsillag legújabb világkörüli turnéjának vizuális effektjeit és a színpadi lebegéseket is maga az illúziómester tervezi a háttérben. Bár hivatalosan még nem ismerték el a románcot, a suttogások szerint ez az év legjobban őrzött celebtitka. A zene és a cirkuszi mágia találkozása mindig garantált világsikert hoz. Ha viszont ti a hollywoodi illúziók helyett inkább a kézzelfogható hazai cirkuszi varázslatra és a valóságos ízekre utaztok, akkor már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A feladat továbbra is ugyanaz, az általam elmondott jellemzők alapján meg kell mondanod, melyik mesehősre vagy állatra gondoltam, azaz ki vagyok én. És a folytatásban itt van Bibi Rexa és a New Religion.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsor

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
2: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
1: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
3: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: A nyár már közelek, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
10: Belt és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
11: Ez itt Texas, drágám.
10: Új föld.
12: Jó lesz itt élni, nem igaz?
11: Majd teszünk róla.
10: Új ellenfelek.
12: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
10: Új szabályok.
13: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
12: A béke még odébb van.
10: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
14: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
15: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7 499 000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Kecskeméten a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu per Kia oldalon.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
18: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
19: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
20: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
21: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
22: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6 millió 999 ezer forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll.
21: Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

4:07 perccel egy rövidke időjárás jelentés következik a Rádió egy gongon. Továbbra is sok napsütésre van kilátás, és a hőmérők továbbra is 27 fokot mutatnak. Csapadék a mai napon nem várható. Reggelre 16 fokig süllyed a hőmérséklet, holnap délután viszont igazi nyárias, 28 fok körüli értékeket mérhetünk. Ez volt az időjárás, nem sokára jönnek az útinformációk, a folytatásban pedig itt van David Guetta és az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

Itt a Rádió 1 gong. 3:44 múlt 3 perccel. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M5-ös autópálya felé nem régiben Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt. A 20-as kilométernél a két belső sávot lezárták, a forgalom csak egy sávon halad. A torlódás már több mint 10 kilométeres. Az M5-ös autópályán a korlátozások változatlanul nehezítik a haladást. A 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópont fel és lehajtó ágai Röszke felé teljesen le vannak zárva. Budapest felé csak a felhajtó ág él. A 73-as és a 76-os kilométer között a két szűkített sávban továbbra is érvényben van a 60 km/órás sebességkorlátozás. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra is. Nem sokára jövök utolsó játékosunkkal, és már indul is Switch Disco igazi mai slágere, a React. 24/7.

0: Jól figyelj, mert gyerekkori emlékek, cirkuszi izgalmak másodpercei következnek. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.
1: Tessék.
2: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió egy gong stúdiójából. Krisztinát keresem.
1: Igen, én vagyok.
2: Szia, megörültél igen. Nekem, csak nem pizzát szeretnél te is nyerni.
1: De igen, bizony.
2: És szereted-e a cirkuszt?
1: Igen, szeretem.
2: Igen, és ki a kedvenced? A bohóc?
1: Amúgy igen, a bohóc, mert kiskoromban jó emlékem van róla.
2: Te vagy az utolsó játékosunk, úgyhogy egy könnyű kérdést választottam. Magasan a levegőben, a cirkuszi sátor kupolája alatt hintázom, és egyáltalán nem ismerek félelmet a magasságtól. Mondhatjuk úgy is, hogy sem mélység, sem magasság nem rettent. Mindenki lélegzett visszafojtva figyeli a repülésemet. Ki vagyok én?
1: Akrobata.
2: Vagy más néven?
1: Légtornász.
2: Légtornász. Ez szerintem még jobb kifejezés.
1: Igen.
2: Megvan a két pizza. Ez a jó hírem.
1: Jó, hogy nagyon szépen köszönöm.
2: És bekerültél a fődíjsorsolásba is. Nem sokára sorsolunk a következő órában, 5 óra előtt.
1: Hú, szuper, nagyon szépen köszönöm.
2: Az utolsó adag sonkás pizza is gazdára talált, de a feszültség most kezd csak igazán emelkedni. A következő órában már nem tudtok jelentkezni, kizárólag a sorsolásra és a fődíj átadására koncentrálunk. Plusz hozok majd egy egészen elképesztő pletykát egy hollywoodi sztárról, aki egy komplett mesebeli kastélyt vásárolt meg a gyermekeinek gyermeknapra. Rövidke reklám és a legfrissebb hírek után érkezik Loy és a Get Lucky.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ki vagyok én? A Rádió egy gongon.

sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Arena gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Wernes Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz az UVR

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen.

0: weboldalon.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
3: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus
6: Restore. Eszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
9: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
10: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
11: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
10: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
13: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hobány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Géco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hobány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
14: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
15: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
16: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
0: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
17: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
18: Reklámot hallottak.
19: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: 40 ezer virág teszi színesebbé Kecskemétet idén nyáron. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között. Madárbarát délelőttöt tartottak a Fónóban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 40 ezer egynyári növényt ültetnek el ezekben a napokban Kecskemét közterületein a város üzemeltetési cég munkatársai. A tulipánok és árvácskák helyére új, színpompás virágok kerülnek a belvárosban és több más városrészben is, írja a híros.hu. A növények között magyar nemesítésű fajták is megtalálhatók, például kakastaré, gömbbazsalikom és kúpvirág. Az ültetésben diákok is segítenek, miközben a locsolást már egy új, okos öntöző rendszer irányítja a belváros több pontján. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást nem befolyásolják.
21: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhő kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
20: Bács-Kiskunvár megyében összesen 87 generátor működik. Madár, odúk, festésével és természetvédelmi foglalkozással telt a hét kezdete a Kiskunfélegyházi fogyatékkal élő személyek nappali intézményében, írja a Félegyházi közlöny. A programot ifjabb Udvardi István önkéntes madármentő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportvezetője vezette. Az ellátottak 5 új madárodút díszítettek, miközben az év madaráról, az énekes Rigóról is sok érdekességet hallhattak. A szervező elmondta, hogy mindig örömmel érkezik az intézménybe, mert lelkes és aktív közösség fogadja. A foglalkozás célja ezúttal is az volt, hogy az alkotás örömén keresztül közelebb hozzák a természetet a résztvevőkhöz. Általában napos időre lehet számítani, jobbára kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. A hőmérséklet a térségben 23-25 fok körül alakul. A hétvégén is kellemes időben bízhatunk, napos száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a szél ugyan élénk lehet, de a hőmérséklet csúcsértéke elérheti akár a 30 fokot is.
22: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
23: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

is a Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ez már a mindent eldöntő végső nagy sorsolás órája. Ebben az újabb jelentkezőket a szabályok szerint már nem várunk. Most már kizárólag a szerencsén a sor. Hamarosan kiderül, ki viszi el napi nyereményünket, ami egy hatalmas, négy személyes családi belépőcsomagot jelent a Magyar Nemzeti Cirkuszba, az UVR Élmény Aréna páros VR belépőjét. De amíg a gép kiválasztja a végső nyertest, addig sem maradunk adósok a legfrissebb sztárhírekkel. Nem sokára megnézzük, hogyan próbálta meg a világ legnépszerűbb popcsillaga teljesen titokban tartani a cirkuszi akrobata múltját. Rendkívül izgalmas percek jönnek, mondanom sem kell. Maradjatok velünk a fináléra. Jó rádiózást kívánok, a folytatásban indul már is Martin Garrix, igazi mai slágere, a

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió egy gong, fél öt lesz 9 perc múlva. A kiszivárgott belső információk szerint a világhírű pop szenzáció Pink a karrierje legelején tinédzserként kerek 2 évig egy helyi utazó cirkuszban dolgozott, titokban, mint trapézművész és légtornász. Bár az énekesnő a koncertjein látható elképesztő akrobatikus repüléseit és kötéltáncait eddig puszta fitness edzésnek állította be, a stáb egykori tagjai most elárulták, hogy a sztár valójában profi cirkuszi kiképzést kapott a paravánok mögött. A pletykák szerint olyannyira imádta ezt a világot, hogy idén a gyermeknap alkalmából a gyermekeinek egy valódi, hordozható cirkuszi sátrat és egy komplett trapézasztalt vásárolt a családi birtok hátuljába, ahol hétvégenként saját maga tanítja a kicsiket a legveszélyesebb mutatványokra. Így már teljesen érthető, hogyan képes az énekesnő fejjel lefelé 30 méter magasban is tökéletesen kiénekelni a legnehezebb hangokat. Mi viszont a hollywoodi magasságok helyett inkább a valódi, hamisítatlan és látványos hazai porondélményt választjuk. Nem sokára jön a fődíj sorsolás, jön az igazság pillanata. Addig is néhány igazi mai sláger közül érkezik Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Kom-

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
2: Indulj teljes gázzal a nyárba Ford Hoványjal. Most új és használt személyautók készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
8: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
9: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is. A csirke málnál nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
14: Gyereknapi játékvásár a Régió játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes régiójáték áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régiójáték. Minden nap gyereknap.
15: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Kecskeméten a JP Autó szalonjában vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Drága mennyasszonyok!
18: Sisi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
17: Igaz, mert a Sofia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
18: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sofia Loretta esküvői ruhaszalon.
17: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szélkop mögött.
19: Házépítésben gondolkodsz?
1: A LEGO Home generált kiviteleződ Kecskeméten és vonzás körzetében.
19: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
1: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
5: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
4: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
20: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll.
6: Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
21: Itt a megújulás ideje! Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
22: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 7:30. Mielőtt megcsörrenne a heti fődíjas telefonja, betünk egy utolsó, tűpontos pillantást az időjárásra. A hétvége első napján holnap a több órás, zavartalan napsütés mellett csupán kevés gomoly és fátyol felhő jelenik meg az égbolton. Csapadék holnap nem várható. A hajnali órákban 16 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután viszont igazi nyárias, 28 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap szintén csodálatos napos idő várható, eső nélkül. A hajnali 15 fok után délutánra egészen 30 fokig melegszik fel a levegő. Ez volt az időjárás, nem sokára jövök az útinfókkal, a folytatásban pedig itt van Eva Max és a Sweet But

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Itt a Rádió egy gong. 3:45 lesz, 4 perc múlva. A legfrissebb útinformációk szerint az M0-ás autóúton, a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé, Sziget-Szent Miklós térségében, a 20-as kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, de a lassan oszlódó torlódás továbbra is 7-8 kilométeres. És még mindig az M5-ösön, Szeged felé Inárcs térségében korábban egy személygépkocsi árokba hajtott. A 34-es kilométernél újra két sávon halad a forgalom, de továbbra is több mint 10 kilométeres a torlódás. Ha tehetitek, választatok inkább másik útvonalat. Az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra is. Hopp, most pedig minden szem a telefonokra tapad, mert nem sokára hívom a napi fődíjasunkat. Addig is következik Sam Feld, akivel egyébként ezen a hétvégén élőben is találkozhattok a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez már a Heart Like Mine.

0: annyi jó zene van, de csak a rádió egy játssza őket. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong.

0: Igen.
1: Szia Tamás, Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából.
0: Szia.
1: Van-e tervetek a jövő vasárnapi gyermeknapra?
0: Hát még nincsen, de remélem, hogy lesz.
1: Bizony, hogy lesz. Megnyertétek a fődíjunkat, úgyhogy tudom, hogy hol fogjátok tölteni a gyermeknapot.
0: Szuper, nagyon szépen köszönjük.
1: A nyereményetek egy családi belépő, két felnőtt és két gyermek részére az UVR Élmény Aréna gyermeknapi rendezvényére. Ehhez jár egy páros VR élmény felnőtteknek és egy családi belépő a Magyar Nemzeti Cirkusz előadására. Mit szólsz hozzá?
0: Nagyon szépen köszönjük, hát ez szuper program lesz nekünk.
1: Szívesen megnézzük a fényképeket majd, ha készülnek. Melyik az izgalmas a kettő közül, az UVR vagy a cirkusz?
0: A cirkusz lesz a gyerekek miatt, biztos vagyok benne, hogy az nagyon tetszeni fog nekik.
1: Ti meg szerintem a pároddal próbáljátok ki a VR élményt, a felnőtteknek szóló VR élményt. Ne hagyjátok ki.
0: Mindenféleképpen. Köszönjük szépen.
1: Hölgyeim és uraim, ezzel a péntek délutáni nagyüzem végére értünk a Rádió egy Gong stúdiójában. Hálás köszönet az elképesztő aktivitásért, a rengeteg SMS-ért és Viber üzenetért. Most pedig tessék felcsavarni a hangerőt a maximumra, mert érkezik a Rádió egy Dive Mix. Velem legközelebb holnap 10 órától találkozhattok. Kellemes, csodálatos nap, fényes hétvégét kívánok mindenkinek, akivel nem találkozom. Vigyázzatok egymásra az utakon. Sziasztok! And this town's lost its faith, our colors will fade.

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ki vagyok én? A rádió egy gongon. Lapozz az emlékeidben, és találd ki, milyen cirkuszi mutatványra vagy szereplőre melyik mesehősre gondolt a Rádió egy gong műsorvezetője. Ha tudod a tutit, családi cirkuszi belépőre számíthatsz a Magyar Nemzeti Cirkusz Kecskeméti előadására. Sőt, eljuttatunk az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényére és a virtuális valóságba. Ezeken kívül még egy páros Wernes Grüner pizzával is megspékeljük a gyereknapi nyereménycsomagot. Figyeld a műsorvezető információit, hogy biztos legyél a válaszban. Ki vagyok én? A Rádió egy gongon. A Magyar Nemzeti Cirkusz, az UVR

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
2: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
5: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
6: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
7: Önnek a Protexin kell.
8: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség

0: legalacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
1: Volkswagen.
2: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
3: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
4: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy katt és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
5: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
7: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hobány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hobány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
8: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
9: Alapozza nyár a plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
10: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
11: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
12: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
14: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
12: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
12: Rádió 1!
15: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Metzger Viktória, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
16: Tűpontosan délután 5 óra van, holnap után ilyenkor kezdjük az élő közvetítést végre az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ahol természetesen Metzger Viktória is fellép, méghozzá a nagy színpadon övé ma a Rádió 1 Live Mix. Hello Viki!
17: Hello mindenkinek, sziasztok!
16: Elképesztően jól nézel ki, úristen! Olyan jó, hogy nyár van, már csak azért, mert így öltözöl.
17: Nagyon cuki vagy, Geri. Mostanában fürdök a bokokba, tényleg az elmúlt hetekben, hát el vagyok kényeztetve, de te is jól nézel ki.
16: De drága vagy, nagyon szépen köszönöm. Mind a ketten jól nézünk ki, reméljük, hogy ti is jól néztek ki, mindenkivel minden rendben, tudjátok nézni. nézni a Rádió egy live mixet, sőt, utána majd egy darabig a Rádió egy kívánságműsort is. Viki, marad, mert hogy lesz egy országos rádió premierünk 18-15-től.
17: Bizony, én is nagyon várom, és hogyha már jó csajok, akkor kettő jó csaj fog érkezni.
16: A Viki, kényeztetjük itt egymást össze-vissza.
17: Hát igen, főleg én téged látom.
16: Jó kezdődik a hétvége.
17: Ugye?
16: Na menjünk.
17: Jó van, itt is van, mert a háttérben Taylor Swift beletartol a live mix, gyertek. Rádió.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok két nappal a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt, Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött, közlekedési információk jönnek. Frissek és nagyon fontosak, baleset a fővárosban a Rákóczi hídon Budáról Pestre, egy SMS ehhez kapcsolódóan a Budafoki út a Rákóczi híd felé teljesen beállt, fél óra alatt 60 métert lehet haladni, és ezt Svéd küldte nekünk, köszönjük. Összeütközött két autó a Budaörsi úton és a Villányi útnál, az M3-ason pedig kigyulladt egy autó Budapest felé 60 térségében, 3 kilométeres itt a dugó, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: Húha, hát ez nem hangzott jól, igen. Ez nekem annyira nem tetszik.
0: Kitartást kívánunk mindenkinek! Egy üzenet, sziasztok, kicsit még rá kell húznom a munkára, mert elinkeskedtem a délelőttöt, a stúdióban tartózkodó két jól kinéző személynek üzenem. Köszi, hogy ma is felpörgetitek a hangulatot, üdvözlettel, Tamás.
1: Ó, nagyon szépen köszönjük, Tamás, és köszönjük szépen, hogy hallgatsz minket. Tartsd meg ezt a jó szokásodat.
0: Így van, és hát pontosan egy óra múlva két további, igencsak jól kinéző személy csatlakozik még hozzánk.
1: Hát igen, abszolút nagyon csinosak a hölgyek.
0: Miss Mood és Nagy Bogi, mert hogy ti hárman készítettetek egy dalt, és ezt fogjuk bemutatni egy fantasztikus országos rádiópremiér keretében 18-15-kor.
1: Bizony, és egyébként ne felejtsétek el, hogy a Rádió 1 születésnapi fesztiválon fel is fogunk lépni hárman együtt ezzel a trackkel, úgyhogy érdemes meghallgatni, és a videóklipet is majd megnézni.
0: Mindez tehát egy óra múlva 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk, megyünk tovább.
1: Bizony, elhagyjuk Bob Sinclair-t és egy kis nyári hangulatú trackket tőle, ez a Crew Summer volt, és megyünk tovább egy sajáttal, egyébként ezt is fogom játszani a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Stadium X-el és Sam Gray-el közös dalunk jön, a Let You Let Me Go, csak itt a Live Mix-ben. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Péntek délután két nappal a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem ma Metzger Viktória élőben a lemezjátszói mögött. Viki természetesen nagy színpados fellépő lesz holnap után pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Ha szeretnétek Vikit megnézni élőben, gyertek korán. Viki kezdési időpontja 18 óra 35 perc. Milyen lesz a set, amit játszani fogsz? Milyenek lesznek a zenék?
1: Hát izgalmas lesz, lesz három live produkció, ugye a csajokkal, és jön majd még Gabriel Dancer és Blanche is. Egyébként ez egy premier előtti lejátszása lesz a dalnak, szóval aha, aki ott lesz a Budapest Parkban, vagy éppen akkor hallani fogja a rádióba, akkor fogja ezt a dalt premier előtt hallani, mert június végén jövünk majd ide behozzád, Geri, a Kívánság műsorba, és premierezzük majd a One Kiss-t. Úgyhogy azt is nagyon-nagyon várom. És hát ugye a csajokkal, amit majd itt bemutatunk, a Kívánság műsorba dalt, az Édent, amit egyébként már elérhettek minden zenei platformon, és először itt a Rádió 1-be hallhatjátok majd, na hát az is le fog menni.
0: Úgyhogy tele lesz extrákkal ez a vasárnap.
1: Igen, nagyon extra lesz.
0: Holnap után együtt veletek, gyertek korán, ha szeretnétek látni a külföldi fellépőket, gyorsan elmondom, Exen 18.25-kor, Szemfel 18.55-től, a Switch Disco 19.55-től, Cyril pedig 20.55-től a nagyszínpadon. Minden további info a www.radio1.hu-n. Megyünk tovább?
1: Bizony, egy remixemmel mennénk tovább, és hát az egyik vendégünk készítette, azaz Nagy Pogi, Dessel közös dalával a Jó leszek újra, Metzger Viktória remixben érkezik itt a Live Mixben.

0: Robert Miles ikonikus klasszikussal, Children a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Nagyon fontos, ebből a dalból a Switch Discónak is van ugye egy változata, amit biztosan játszani fognak holnap után, ilyenkor vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Hát Viki, így kell beindítani a hosszú hétvégét.
1: Hát ez biztos, nagyon-nagyon várom már, úgyhogy tudjátok, pünkös hétvége is lesz, úgyhogy mindenki rendezze le a vásárlást, mert vasárnap hétfőn semmi sem lesz itt.
0: Nem lesz bolt. Nem hiszitek el, de végeztem azzal a feladattal, amire a teljes délelőtömet rászántam. Magam sem tudom, hogy csináltam, de biztos semmi köze nincs a kiváló Rádió 1 Live Mixhez. Amúgy de. Köszi, hogy feldobtátok a hangulatot, gyorsabban megy a munka veletek, és ez nem kamu. Üdvözlettel a jól kinéző Tamás.
1: Azt a mindenit, Tamás. Jó önbizalmú Tamás.
0: Így van.
1: Nagyon helyes.
0: Drága Viki, nagyon köszönjük ezt az elmúlt egy órát. Maradsz még akkor itt velünk, 18-15-kor országos rádiópremier. További két nagyon jól kinéző személlyel, Nagy Bogival és Miss Muddal.
1: Micsoda felkonfi, így kell, zavarba is jöttem. Na, hát itt leszünk, igen, és a lányok, ha jól hallottam, meg is érkeztek, úgyhogy mindjárt szaladok ki értük.
0: Nagyon helyes, kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, mindjárt Hörcel és a Purple Disco Machine-nel. Hívható SMS és Viber számunk 0623-111-111. Mindjárt szól tovább a zene, maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: 95.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
4: Újítsd meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áruházban, vagy online a JUSZT.hu-n. JUSZT. Scandinavian Sleeping
5: and Living. Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9.050-es motorolajára most csak 7.990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
9: Van. Micsoda aroma?
10: Olyan, mint Olaszországban.
9: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
14: A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill kolbász csak 1399 forint.
13: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
15: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
16: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
17: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
18: Indulj teljes gázzal a nyárba a Ford Hoványjal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Vár az intelligens Kuga, a sportos Puma vagy a legendás Mustang hihetetlen ajánlatokkal. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart. Ne gondolkodj tovább, irány a Ford Hovány. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig.

0: esetek forthovány.hu.
1: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginophilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginophilus Restore.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolós digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
5: Volkswagen. Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
8: Indulj teljes gázzal a nyárba a 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroën vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek forthovány.hu.
9: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
10: Színezni kéne, de hol van vakolat, festék, szigetelés egy helyen?
11: A Kaszab tűzépen. Revko nemes vakolat és homlokzati festék azonnali keveréssel, készletről.
10: És a homlokzati EPS?
11: Az is készleten van. Viheted rögtön.
12: Kaszab építőanyag kereskedés nagykűrös. Minden, ami építőanyag.
13: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet nagykűrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
14: Lámpát keres otthonába, vagy a kertbe? Filippi, ahol fény születik. Igen, igen, igen, Filippi, ne keresse tovább. Filippi lámpa áruház, hogy minden világos legyen. Kecskemét, Szolnoki út 10, az aluljáró után balra.
15: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
16: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
17: Önnek a Protexin kell.
18: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
19: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Gyerektáborok a nyári szünetben. Irány a VR Expert élményház. Gémereknek és tech rajongóknak kötelező. Változatos kül- és beltéri programokkal, napi három étkezéssel, rengeteg játékkal és jó fejanimátorokkal várunk titeket. Lesz Minecraft kreatív építőverseny, Game Blaster csata, VR kalandok, e-sport bajnokságok és az aktivitásokért cserébe sok-sok nyeremény is. VRExpert.hu per táborok.
21: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most!
23: Rádió
22: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, 10 percen belül országos rádió premier, Metzger Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood fantasztikus közös dalát fogjuk bemutatni. A címe Éden, itt lesznek mind a hárman a stúdióban, úgyhogy 18-15-től számíthatok a hölgyekre. A mai első telefonáló pedig a Fearless nagy-nagy klasszikusát kéri, amiből érkezett most egy felújított változat Bibi Rexának köszönhetően. Hogy hívnak?
1: Zoli vagyok.
0: Zoli, kinek küldjük?
1: Az egyik legjobb haveromnak és munkatársamnak, Tibinek.
0: Hol vagytok és mivel foglalkoztok?
1: Sofőrök vagyunk Szegeden, orvosokat és mintákat szállítunk.
0: És szerintem ez a zene a munka mellé igencsak jól fog esni. Érkezik tehát minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa, a Fearless és az Insomnia, egy vadonatúj 2026-os változatban Bibi Rexával, New Religion, csak itt a Rádió 1-en.

0: Itt a rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, tűpontosan negyed hét van, és ekkora ígértünk nektek egy nem akármilyen országos rádió premiér, tehát három bomba csaj itt mellettem a stúdióban, úgyhogy gyertek a TikTokra, gyertek a YouTube-ra, mindenhol élőben vagyunk. Itt van Nagy Bogi a stúdióban, hello Bogi!
1: Sziasztok!
0: Imádom ezt a csajt. Itt van Miss Mood, őt is imádjuk, hello!
1: Hello, sziasztok!
0: És visszatért Metzger Victoria, hello Viki!
2: Hello, sziasztok!
0: Mert hogy készítettetek egy szenzációs közös dalt, amit elő is fogtok adni a Rádió egy születésnapi fesztiválján most vasárnap, két nap múlva.
2: Bizony, nagyon izgalmas lesz, a csajok is a parban ott lesznek ugye mellettem, és hát szerintem ők is izgatottak, ugye?
1: Nagyon.
3: Alig várjuk.
0: Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy amikor elkezdtetek agyalni erről a dalról, leültetek, vagy bementetek a stúdióba, onnantól kezdve hány perc telt el addig, hogy elkezdtetek beszélni sminkelésről, műkörmökről, kompakt púderekről, meg ilyen dolgokról.
2: Úristen, ha most tudnátok, miről beszéltünk, politikáról, úgyhogy mondjuk is, nem is beszéltünk semmi másról,
1: de
2: szerintem.
1: Mi nem vagyunk azok, a csajos csajok vagyunk, de nem ennyire amúgy.
3: Igen, ez
1: de
3: eléggé sztereotipizálás volt a részedről, de megbocsátjuk.
0: Bóknak szántam.
2: Egyből, Geri, látod? Figyelzzel
0: őket. Hogy ment a közös munka, kinek az ötlete volt maga a dal?
2: Hát ez tök érdekes sztori, mert nagyjából 2 éve tervezek a Bogival egy zenét, és hát eljutottunk ide is, úgyhogy nagyon örülök neki, és amúgy kint kezdtük el Tájföldön forgatni hozzá a videoklipet, és akkor durrant így be, hogy úristen, hát ebből hiányzik még valaki, és az a Dóri, az Miss Mood, úgyhogy szóltunk neki, hogy beszállna ebbe a gengbe, és beszállt.
0: Miről szól maga a dal?
1: Hallottad már?
0: Egyszer.
1: Na.
2: Arról.
1: Hát igazából... Hárman vagyunk, és így beszerettük volna mutatni mindenkinek a saját kis életét, szóval az én részem, mivel én kezdem a dalt.
2: Szerelmi, azt kihagytam.
1: Szerelmi élet? Azért, mert nekem nincs.
2: Lényegében, ja, jól mondod, hát a dal az igazából, a Bogi megkérdezte, hogy mi legyen a téma, és én igen, mondtam, hogy ki milyen periódusában igen van az életének. Aha. És ugye én most már 7 éve vagyok együtt a párommal, most már a férjem is ugye 4 éve. A Dóriról nem tudom, mit lehet elmondani, ő nem nagyon szeret a magánéletéről beszélni. Viszont ugye a Bogi megválik, úgyhogy
1: már
2: elvált tényleg.
3: 18-án.
2: Igen, igen, meg is ünnepelte. És hát ugye az volt a negatív pólus.
0: Szerintem nagyon fogunk bulizni vasárnap.
1: Igen, abszolút.
0: Oké, okay, hölgyek, ki fogja felkonferálni a dalt?
1: Várj, kell egy kis levegő.
2: Dóri, konferált fel, jó?
3: Hallgassátok sok szeretettel az Édent.
2: Tőle Metzger Viktoriától. Miss Moodtól.
1: És Nagy Bogitól.
0: Ennyi.
4: Elsőként a Rádió 1-en.
1: Ez nem volt komplik.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy országos rádió premier, egy fantasztikus dal, Metzger Viktória, Nagybogi, Miss Moody és az Éden elsőként itt nálunk a Rádió Egyen hallhattátok. Gratulálok, lányok!
1: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük.
0: Hát életem rádió premiere.
1: Az biztos, hogy ezt nem felejted el egy darabig.
2: Most miért mondod ezt?
0: Nem, mert nagyon szeretem és jól érzem. Hát három ilyen bomba csaj mellett, nem vicceljetek.
1: Ó, Geri, köszönjük szépen.
0: Bomba a dal, gratulálok, lányok, üzeni SMS-ben Evelyn.
2: Köszönjük szépen, Evelyn.
0: Nagyon jó lett a zene, tényleg jöttök mind a ketten a parkba, üdvözlettel Anett.
2: Mind a hárman.
0: Hát igen, igen, kettőtök meggondoltak nyilván Viking
2: Hívon. Ott leszünk, ki nem hagynánk.
0: Nagyon helyes. A felépő ruha ilyenkor megvan, ezzel most nagyon sokat gondolkodtok egyébként?
2: Most kérdeztem kint, hogy csajok, ti miben lesznek? Hát milyen idő lesz amúgy?
0: 28 fok, szikrázó napsütés, majd hogy nem kánikula, képzeld el. Az idei év eddigi legjobb napja lesz holnap után.
2: Jaj, de jó. Ezt megérdemlitek hát nagyon, igen. Szerintem.
1: És nézzetek ki, nagyon jó, mert belőletek sokkal több fog látszódni, mint belőlem. Én egy pult mögött fogok állni. Bizony.
2: De amikor énekelsz, csak kijössz, nem?
1: Hát azért nehéz úgy keverni, hogy kiszaladok, meg vissza is, de majd meglátjuk.
2: Akkor mi megyünk melléd a DJ pult mögé.
1: Az is egy jó ötlet.
0: Nagyon helyes. Én nagyon várom ezt a vasárnapot, de
1: én
0: tényleg.
1: Én is, hát ezek után, Geri. Nem is csodálom.
0: A rádió hallgatókkal együtt. Lányok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Nagybogi, Miss Mood és Metzger Viki, gratulálok a dalhoz. Hallgassátok itt a Rádió Egyen, kérjétek a kívánság műsorban, és gyertek rá bulizni élőben a Rádió születésnapi fesztiválján holnap után.
1: Bizony, ott találkozunk, jók legyetek.
2: Ottali. Puszi.
0: Ray Dalton jön itt a Rádió Egyen, ez a Blood Runner.

0: Kigazi mai sláger megy, Anita Lady Gagától szeretné az abrakadabrát Vincének a férjének, aki ma 30 éves, Isten éltesse nagyon sokáig. Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Szia, Marietta vagyok.
0: Hello, Marietta, mi újság, hol vagy, mit csinálsz?
1: Éppen úton vagyok haza a kisfiammal.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy nagyon szeretem.
0: Na ez akkor hamarosan szól nektek is. És közben a további kéréseket is várom. A számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az

0: el a dalcímét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
7: Micsoda aroma?
8: Olyan, mint Olaszországban.
7: Ez az igazi kávé.
9: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
10: Shell. Go well.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
15: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
16: Ez itt Texas, drágám.
15: Új föld.
17: Jó lesz itt élni, nem igaz?
16: Majd teszünk róla.
15: Új ellenfelek.
17: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
15: Új szabályok.
18: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
16: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
17: A béke még odébb van.
15: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
3: Reklámot hallottak.
19: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Várható 28 fokban kezdjük majd az élő közvetítés délután 5-kor. Gyertek korán!
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Kátót kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
2: Szia, Bea vagyok.
0: Szia, Bea, akinek küldjük?
2: A fiamnak a képen fenntanul és biztatnám, hogy hajrá!
0: Jó tanuló?
2: Igen.
0: Nagyon helyes. Na akkor Kátó és a Turn the Lights Off DJ Dark Remixben már pörög is nektek.

0: Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Ildikó vagyok, accentet kérem, és küldeném a kislányaimnak, és nagyon szeretem őket.
0: Szuper hétvégét kívánok nektek, és akkor mindjárt jön a holnap utáni Rádió egy születésnapi fesztivál egyik főszereplője, az egyik külföldi fellépő, Accent és a Don't Leave. És megsuggom, Accent kezdési időpontja holnap után a Budapest Parkban, 18 óra 25 perc.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is,
4: a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barack kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG.

0: Find Your More. Az én tökéletes párosom, egy finom kávé és egy jó könyv.
1: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
0: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
2: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
3: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
7: Indulj teljes gázzal a nyárba 35 éves Hovány csoporttal. Most új és használt személyautó készletről 2,99%-os kamattól érhetők el. Igen, a használt autók is. Válasz Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Omoda, Jayco, Peugeot, Citroen vagy Fiat márkákból kedvező finanszírozással és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-ig tart. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek fordhovány.hu.
8: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
9: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
8: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
9: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
8: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
10: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Már csak kettőt alszunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáig. Találkozunk holnap után a Budapest Parkban délután 5-től. Az egyik külföldi fellépőt szemfeltett kéri a következő telefonáló. Hogy hívnak?
1: Ákos vagyok.
0: Na Ákos, kinek menjen ez a dal, a Post Malone?
1: Barátaimnak mennek éppen Balatonra. Megpróbálnak fürödni, ha tudnak.
0: Hát figyelj, simán fognak tudni, rápillantottam így gyorsan az időtérképünkre. Holnap a Balatonnál 24 fok lesz a csúcs, vasárnap pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválján Budapesten akár a 29 fok is meglehet, szikrázó napsütéssel, eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Szemfeld kezdési időpontja pedig holnap után a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 18 óra 55 perc.
3: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest. One more.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, a páromnak Szilvinek üzenem, hogy jó veled, jó melletted. Üzeni Zsolt, ki van a vonalban?
1: Andi vagyok, gyókorítól kérek egy számot.
0: Hello Andi, kinek menjen?
1: A gyerekeknek, sok szeretettel küldöm.
0: Hányan vannak?
1: Négyen.
0: Jesszus Mária, hogy hívják őket?
1: De az mi, Milán, Ádám, Noé.
0: Na akkor Joel Corey és a Stay a Little Longer már pörög is nektek itt a Rádió Egyen. Szuper hétvégét kívánok!
1: Köszönöm nektek.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Halló, halló, Geri. A hódügynök éppen otthonról szeretnék egy dalt küldeni.
0: Halló, kedves hódügynök. Mi legyen ez a dal?
1: Ed Sheeran. Gabinak menjen, aki minden igaz, jön velem vasárnap a Rádió 1 szülinapi partira.
0: Nagyon helyes! De örülök, hogy együtt bulisztok majd velünk. Mikor érkeznek nagyjából?
1: Há, 5 és 6 között valamikor.
0: Hát akkor ott lesztek már az első sorokban, rögtön az elején.
1: Így van, igen, az a terv.
0: Kit vársz a legjobban a fellépők közül?
1: Cyrilt.
0: Cyril kezdési időpontja a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján holnap után 20 óra 55 perc.
1: Nagyon jó, utána meg megyünk aludni.
0: De azért lesz még afterparty is 10-től, csak mondom. Tehát mi hajnalig ott vagyunk.
1: Jó, nekem jó, másnap reggel haza kell jönni.
0: Hát mindenkinek haza kell jutni valahogy másnap reggel. Ez már a te problémád lesz, hódügynök, jó?
1: Jó van, oké.
0: Nagyon örültem, hogy beszéltünk, és akkor holnap után a Rádió 1 születésnapi fesztiválján találkozunk.
1: Rendben, köszi, szép estét.
0: És ha már te Cyrilt várod a legjobban, akkor naná, hogy az ő remixében hozom mindjárt a Camerát Ed Sheerantől. És persze a további kérések is jöhetnek a számunk 0620-3-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 2 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hajló. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
5: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5 millió 649 ezer forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Kesmért kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Szia, Bálint vagyok.
0: Szia, Bálint, kinek menjen ez a dal?
1: Laci barátomnak. Győrből indulok hozzá 60-ba, hát a találkozás megelőzésére.
0: Jól van, de azért ne legyen olyan vad ez a menet. Győrből 60-ba jön a Wild Ride Kesmértől. Szuper hétvégét nektek!
1: Köszönöm, szia!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és már csak kettőt alszunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáig. Találkozunk holnap után pünkösd vasárnap a Budapest Parkban. Isteni lesz az idő, úgy képzeljétek el, hogy 28-29 fokban kezdjük majd el az élő közvetítés tűpontosan délután 5-kor. Érdemes minél hamarabb jönni. Halló, halló!
1: Szia, Melinda vagyok. Célos hétet kérném szépen a kisfiamnak, Dávidnak.
0: Szia, Melinda! Üzensz is neki valamit?
1: Igen, hogy legyen imádom és szeretem őt.
0: És akkor jön is nektek Taylor Swift legeslegújabb dala, tehát ez már nem a Fate of Ophelia, hanem annál is újabb, a gyógyulásról szól és egy jobb párkapcsolat kereséséről. Taylor Swift, Opelite, csak itt a Rádió 1.

0: ez, hogy mikor lesz a rádió eszköt és a titulia.
1: Nem mondod, ezzel nem vagy tisztában. Hát ez a múlt héten volt.
0: Tényleg.
1: Dehogy, csak szivatlak. Komolyan, tényleg ebben fogadtatok?
0: Persze, igen.
1: Jó, akkor elmondom, május 24-én lesz holnap után pünkös vasárnap 17:00-tól.
0: Zsír, köszönöm szépen.
1: De te ezt komolyan nem tudtad? Szerintem nincs ember a földön, aki ezt nem tudná.
0: Nem tudtam.
1: Hát miért? Hol élsz, egy barlangban? Kuvaidban?
0: Igen.
1: Ki nyerte a fogadást?
0: Hát természetesen én.
1: Jöttök bulizni?
0: Szerintem igen.
1: Tehát eddig azt se tudtad, hogy mikor lesz ez a buli, de jössz.
0: Nyilván csak trahiból, érted?
1: Imádom, gyertek, minél korábban ott találkozunk.
0: Tegyünk, köszi, szia.
1: Ciao, hú, de elszaladt az idő, jön a diszkós, itt én pedig 9-től jövök vissza, akkor indul a World is Mine Radio Show élőben, Lotfi Begivel, Pulmex-el és a Stadium X-el hangolódunk, tehát a holnap utáni Rádió 1 születésnapi fesztiválra a Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, jó hétvégét, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Én darabolom neked a zenéket!
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
10: 10 dekagram Landhof tálalósonkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint.
9: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
11: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
12: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
13: Ez itt Texas, drágám.
12: Új föld.
14: Jó lesz itt élni, nem igaz?
13: Majd teszünk róla.
12: Új ellenfelek.
14: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
12: Új szabályok.
15: Azt hittem, már nem kell tüzet.

0: Töltenem.
1: Ne hajszold a békét, csak éld meg.
2: A béke még odébb van.
3: Dutton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Show Time-on. Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
6: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
7: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt még a kád is! Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál!
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
9: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. Next is the world is...

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Disco!
3: Disco Shit! Disco Shit!
4: A rádió egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, meg indul a Disco Shit Radio Show, és a Disco Shit maratoni hétvégeje, ami a partikat illeti, a stúdióban Bárány Attila nélkül, de kétharmadban ma még itt vagyunk, aztán este már csatlakozik Attila a bulikhoz, Hanvai PG és a játszatnál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
6: Ladies and gentlemen, my damon, herr, madad, messző, hölgyem és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt, nagy érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig DJ Junior mellett,

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. Az imént említettük volt, hogy ma este Túrkemén fogunk szórakoztatni. Holnap egyébként Bonyarszashegyre megy a diszkosít teljes legénysége, és vasárnap a fővárosban világsztárok mellett a nagy színpadon, a Budapest Parkban fogunk szórakoztatni. Egyébként én szombaton még Dustokon várok mindenki sok-sok szeretettel, és onnan fog átrohanni majd Bonyarszashegyre.
1: Mondjam, hogy se egy előtt én meg pályázok egyet, Balaton Fűzfön, ott fogok majd zenélni, este 8 és 10 között, és utána én kezdek majd Bonyarszvashegyen holnap este, ma este meg én kezdek este 10-kor, úgyhogy ahogy vége a műsornak, én egyből rohanok Túrkevére. Most viszont a folytatásban egy olyan előadó, aki itt lesz a Rádió egy születésnapi fesztivál, sőt, ő az egyik sztár vendég, ő Sam Feld, és ez a High Like Mine, egyébként ez a 2024-es dal, és rohadt gyors, úgyhogy le kellett lassítanom, de most jó tempóban szólít a diszkosít Radio Show-ban a

0: Ez a rádió egyes tisója, a diszkosi trédiós, a 100% tisztaságú magas BPM tartalmú Adrian színülő zenékkel. Én mixelek, de itt van velem Hanvai Pizsi.
1: Ugye már az imént már elmondtam, hogy ezen a hétvégén három diszkosi aktivizációs van, és ezzel együtt és ezzel párhuzamosan nem csak ez minden idők legerősebb diszkosi hétvégéje, hanem legerősebb hónapunk is, ugyanis annak idején még a hónap elején valamikor jártunk Dombováron, és még lesz egy aktivizációnk, ami azt jelenti, hogy 5 darab diszkosi aktivizáció van ebben a hónapban. Május 31-én mindenkit várunk sok-sok szeretettel a diszkosi pizza kóstoláson délután 15 órától, méghozzá Pátyon.

0: első 150 vendég ajándékba kap egy szelet diszkosít pizzát.
1: Most pedig megyünk tovább itt a Rádió 1-en, egy klasszikussal, tendem az elektronikus zene történetének egyik legjobb dala, a Faithless féle Insomnia. Ez most feldolgozta Bebe Rexha, nekem felemás érzéseim vannak a dala kapcsolatban, a dal cím egyébként New Religion, arra viszont emlékszem, hogy Sister Bliss, amikor először járt Magyarországon, akkor mi bookingoltuk, mint DJ-t, és együtt dolgozhattam vele, ő egyébként a Faithless hangzásának az egyik kitalálója, ő a szintetizátoros hölgy a csapatban, és zseniálisan jó lemezlovas. Most viszont a Faithless érkezik, tehát Bebe Rexhával jön a New Religion itt a Diszkosítben a Rádió 1-en.

jól emlékszem, akkor olyan 6-fél hét magassággal leszünk a színpadon, több mint fél órát fogunk játszani, és valamikor a közepén előjük az új diszkosi dalt és klippet, úgyhogy készüljetek. Most viszont megyünk tovább, a napjaink egyik legjobb house lemezével, legalábbis nekem ez most nagyon tetszik. Jön az Another és a Talk to You DJ Junior van itt a rádió, egyen a

0: pedig a nagy színpadon, a Rádió Egyes születésnapon, világsztárok után, között, előtt, mögött, ugyebár egy több mint 30 perces szettel várunk mindenki sok-sok szeretettel, ott egyszerre leszünk a színpadon, és mindezek mellett én még Dusnokon majd, ugyebár szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel 21:30-tól.
1: De minden esemény egyébként kim van a Diszkos, itt Facebookján és a rajongói oldalainkon is megtaláljátok. Most megyünk tovább egy olyan dala, amelyből a DJ Junior videócsatornán van egy hivatalos klip, ilyen pici ízét játszok benne, ilyen rosszat, aki hogy a stúdióban megy jobbra-balra, mindent kiúz, mindent kipróbál, de rossz nagyon. Én ott tényleg kis vagyok, kis DJ Junior.
0: Na,
1: ja, az én vagyok. Art of Beats a folytatásban, DJ Junior, ez a All the Things a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, a DJ Juniorral és velem Hanvai Pizsivel. Búcsúzunk ma estére, én meg is kezdem a búcsúzást. Ameddig a földkerekén szolgálok, én zenélek, Hanvai Pizsi voltam. Ne tessék elfelejteni, ma este Turkeve. Szombaton Dusnokon kezdek 21 óra 30-kor, utána megyek Vonyarcvasegyre, és vasárnap pedig az év mondhatni egyik legnagyobb rádiós bulia. A Rádió Egyes születésnapi fesztiválon várunk mindenkit csak-csak szeretettel, mint diszkosít. Vadonatúj dal premierrel, én ezzel búcsúzom ma estére. Szavaztok!
1: Pünkös vasárnap, másnap munkaszüneti nap, úgyhogy bulizatok velünk, és ennek fényében lejátszok egy új Switch Disco dalt, amelyet Korolával közösen készítettek el, ezzel búcsúzik itt a diszkosít a Rádió Egyen. Holnap este újra találkozunk, ez az Empty Sky.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindul.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
3: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
2: Ébredjen!
3: Doktor úr, ez mit jelent?
2: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
3: Honnan tudja?
2: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk veletek full élőben. A következő 4 órában mellettem Lotfi Begi, vele kezdjük a pénteki különkiadásunkat szokás szerint. Hello Begi.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: Holnap után ilyenkor pedig rádió egy születésnapi fesztivál veletek. Nagyon sok rádió egy hallgatóval, 4 világsztárral, több mint 20 rádió egy DJ-vel, 3 színpadon. Óriási buli lesz, isteni lesz az idő. Gyertek korán délután 5-kor kezdünk.
1: Az órát pedig már is egy olyan úriember remixével fogunk kezdeni, aki szintén ott lesz vasárnap. Siriről van szó, a dal címe Camera, méghozzá Ed Sheeran előadásában itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok. World is Mine Radio Show.

0: találkozunk holnap után, tehát most vasárnap, pünkösd vasárnap a Budapest Parkban. Délután 5-kor már elindul a buli és az élő közvetítés. Begivel, ezerrel hangolódunk, ő áll most itt mellettem a World is Mine Radio Show-ban a lemezjátszói mögött egészen 11-ig. Milyen lesz a Lotfi Begiszet holnap után?
1: Nagyon sokat válogatok, és nagyon sokat készülök. Ugye egy különleges helyzet áll fenn, mert hogy én délután is nagy színpadra léphetek, akkor egy rövidebb időre, és aztán majd az éjszaka során egy hosszabb szettel fogok fellépni. És hát azért ehhez fogom alakítani a szettjeimet. Délután azért még a bemelegítés fázisában leszünk, aztán este meg, hát akkor már oda csapunk. Úgyhogy bizony. Nagyon-nagyon várom.
0: És hát Lotfi Begi délutáni naplemente szettje, az tényleg minden évben különleges, amikor Begi zenél, és közben lemegy a nap, egyre jobb lesz a hangulat, az valami elképesztő. Az tényleg az a 20-30 perc, az valami varázslatos.
1: Főleg akkor, hogyha nem esik az eső, ugye? És most nem fog esni. Ez a másik, amire hét eleje óta rá vagyok fagyva. Különböző oldalakat nézek, applikációkat nézek, hogy remélem, hogy nem fog. Tehát vakító, nyárias napsütés lesz, és nyári időnk lesz.
0: Így igaz, ez 1000%, tehát konkrétan 28-29 fok lesz még délután 5-kor, amikor maga az élő közvetítés elindul. Úgyhogy, és erős lesz az UV-sugárzás délután.
1: Azt akartam mondani, hogy napolaj, gyerekek, ne felejtsétek el.
0: Napszemüveg, és ennyi, és érezzétek jól magatokat,
1: így,
0: jó?
1: Így.
0: Nagyon jó lesz, ott lesz az összes rádió egy DJ, 4 világsztár, és sok-sok-sok ezer rádió egy hallgató. Menjünk tovább.
1: A folytatásban egy régi dal új köntösben érkezik, méghozzá Team Deluxe-tól, az It Just Won't Do, méghozzá Ramirez remixét hoztam el nektek itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Carter és a Talk to You, ez is hatalmas sláger lesz idén nyáron, a Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Lotfi Begi, mint mindig, ilyenkor péntekenként egészen 11-ig, szevasz Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok, és nekem nagyon-nagyon nagy örömömre szolgál, és nagyon boldogá tesz, hogy ez az igazi house, a funk house, disco house, nemhogy nem ment el, hanem bele van gyökerezve a tánczenébe, és itt van, és még mindig ugyanolyan, mint 20 évvel ezelőtt, és még mindig libabőrös vagyok tőle, imádom egyszerűen.
0: Az proféta szólt belőle, de tényleg recycling van, ami egykor trendi volt, megint újra trendi lesz, régi stílusok keverednek új stílusokkal, visszajön az, ami retro volt, visszajött az, ami klasszik volt, a pár dallal ezelőtti új Bob Sinclair dal, konkrétan olyan, mint a 20 évvel ezelőtt
1: abszolút,
0: készült volna.
1: Abszolút,
0: és ez zseni.
1: És ugyanúgy működik, nagyjából ez az a műfaj, ami ténylegesen nem változott szinte semmit, ugyanazok a hangszínek, ugyanazok a sémák, ugyanazok a diszkó témák, úgyhogy nagyon szeretem.
0: Sziasztok, Klára vagyok Mezőcsátról. A szüleimnek szeretnék üzenni a World is Mine Radio Show-ban. Most jönnek haza Ausztriából, ők is nagyon szeretik ezt a műsort. Imádjuk őket, hiányoznak, akadálymentes legyen a haza útjuk, puszíjuk őket. Gréti Bence és én, az aláírás. Sziasztok, fiúk, szuper a zene, hajrá, puszi Éva Budapestről.
1: Köszönjük szépen, és jó utat annak, aki éppen az autóban hallgat minket.
0: Így van, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Egy dolgot hadd áruljak el a holnap utáni rádió születésnapi fesztivállal kapcsolatban. Ez a zene, amit ha már alattunk, Begiszettjében szólni fogott is.
1: Így van, egy nagy kedvencemről van szó, és hát szerintem maradunk egy picit ennél a stílusnál. Érkezik Joel Corey, és azt egyébként honnan tudod, turgálsz a könyvtáramban, nézed az USB-met?
0: Nem szoktam turgálni sehol, nem.
1: Olvasol az a gondolataiban.
0: Olvasunk egymás gondolataiban, szerintem félszavakból értjük egymást, mert hát jól vagyok, mint a Shazam, na.
1: Na, egyébként igen. Vagy annyiszor mondtam már, akárhányszor játszottam, hogy úristen, te szeretem ezt, ez biztos játszani fogom. Érkezik tehát a Stay a Little Longer, vagy Stronger, az is lehetne, de Longer, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. Egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszok mögött Juhász Geri és Lóczi Begi.

0: Lemezjátszói mögött, ha szeretnétek őt élőben látni, holnap után is, vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján, gyertek korán mindenféleképpen, Begi lesz a második fellépő, 17:30-kor kezd majd a nagy színpadon, rögtön Kuki után.
1: Így van, így van, így van, és aztán még később éjjel is leszek, te látod a szemed előtt
0: abszolút.
1: A line-upot?
0: Ja, süsű. Nagyon jól van, otthon van egyedül, és hallgat minket, képzeljétek
1: el. Egyem a szívét.
0: Tündéri kis kutya, imád, életem legjobb döntése volt. Szóval azt mondja, hogy Lotfi Begi...
1: Nem lesz. Ja, kiúsztunk, nem szóltunk neked, bocs.
0: 23:00-tól éjfélig leszel még ugyanúgy a nagy színpadon.
1: Ja, bocsánat, nem szóltak. Én csak te csak délután vagy, az este a kiúsz.
0: De, szóval megint 17:30-tól, aztán 11-től.
1: Így van, nagyon-nagyon várom, és tényleg mindenkinek azt tudom mondani, hogy nagyon jó időnk lesz, nagyon jó DJ-k fognak fellépni, pünköst hétvége. Ez egyébként ezzel szokott indulni, ez az igazi nyárindító hétvége. Várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel.
0: Igazi nyár lesz, igazi jó idő, 27, 28, 29 fok várható már délután 5-kor, vagy még délután 5-kor is, amikor elkezdjük az élő közvetítést. Gyorsan elmondom, hogy a külföldi sztár fellépőket, mikor láthatjátok, hallhatjátok, 18:25-kor kezd Accent és Tóth Abigail, 18:55-től a nagy színpadon Szemfeld, a Switch Disco jön 19:55-től, Cyril pedig 20:55-től.
1: Én nagyon várom már.
0: És ez ugye csak a nagy színpad programja lesz, két másik stage-ünk is az After Party-n 10 óra után. Őrületes buli, őrületes fellépőkkel, őrületes közönséggel, mindez holnap után délután 5-től. Megyünk közben tovább.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Where's My Husband? Itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban egészen 11-ig. Élőben mixelek nektek.

0: Tök jó, hogy vadultok, vagyunk végig, üdvözlete Norbi.
1: Hello Norbi, vaduljunk együtt.
0: Így van, és még csak az elején tartunk nagyon ennek a ma estének, egészen éjjel egyik tart a műsor. Sziasztok, hogy lesz az élő közvetítés pontosan vasárnap? Nekünk, önhibánkon túli, renitens távol maradóknak, mettől meddig lehet bekapcsolódni a buliba. Lélekben azért mi is ott leszünk veletek, puszi Éva. Éva, ne legyél renitens távol maradó. Ez olyan cuki, önhibánkon túli, renitens távol maradók. De szépen megfogalmazta, hogy
1: nagyon
0: nem lesz
1: szépen,
0: ott
1: sajnos. Nagyon szépen, de hogy szerintem nincs olyan, hogy lehetetlen. Oldjátok meg, gyertek el.
0: Igen, old meg a helyettesítést a melóban. Ennyi, baszol le a gyerekeket. Rúgj a pasidat, ha ő nem akar jönni. Ennyi. Éva egyébként YouTube-on este 10-ig lesz közvetítés, délután 5 órától. A rádióban pedig, tehát csak hangban egészen éjjel 2-ig. Tehát még egyszer mondom, start és élő közvetítés délután 5-től. A YouTube-on este 10-ig tudjátok nézni a születésnapi fesztivált, hallgatni viszont lehet egészen éjjel 2-ig. Mindezt tehát majd holnap után.
1: Így van. A folytatásban pedig két olyan úriember is, illetve három is hallható a dalban,
0: bizony,
1: akik itt lesznek velünk vasárnap, hiszen a Switch Diszkók, ugye ők ketten vannak, és Sam Felt közöse, ez nem más, mint a Sleep Tonight. Itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, természetesen ma is élőben Azaria, Dash és a Pannonia, és egy fantasztikus remix, ami nagyon jót tett ennek a dalnak szerintem.
1: Igen, én már itt tudom játszani a bulikban, és hát ahogy a visszajelzéseket látom, a buliba is nagyon jól működik, és hát itt is akárhányszor játszom a rádióba, mindig felrobban az SMS falunk, úgyhogy örülök neki.
0: Valaki csak ennyit írt, köszönöm szépen ezt a dalt.
1: Nagyon szívesen.
0: De jó. Lotfi Begi marad még egy órán keresztül a lemezjátszók mögött, hangolódunk óriási erőkkel. Holnap utánra a vasárnapi rádió egy születésnapi fesztiválra. Mi lesz 10-től?
1: Egy picit tekerünk a tempón, tekerünk a

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Végy.

0: Feedbacky. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Hello mindenkinek, ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, bízzátok ránk magatokat, jó helyen vagytok, még egy órán át Lotfi Begi, aztán pedig Pulmex és a Stadio Max a lemezjátszók mögött. Hello Begi, jöjjön a második kör.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok! A második órát egy igazi latinos klubhimnusszal fogom indítani, érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Holnap után ilyenkor együtt bulizunk veletek a Budapest Parkban, délután 5-kor már kezdődik a parti, és az élő közvetítés érkezettek korán. Most Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, Nelly Furtado érkezik, akit képzeljétek el, én láttam tavaly a Sziget Fesztiválon. Arcra teljesen úgy néz ki, mint 20 éve. De én nem akarom csúfolni.
1: De ezt akartam mondani, hogy ha valakinek jól áll az, hogy picit kikerekedett, akkor az Nelly Furtado.
0: Kikerekedett, ez egyébként a legcukibb
1: szó. Kerek, és képzeld el, Timbalanddel közös dalát fogom pörgetni, és egyébként Timbaland érkezik Magyarországra.
0: Így van.
1: Úgyhogy valahogy össze kell legóznom, hogy belefér-e a dolog, mert hogy hétvégén jön természetesen, úgyhogy lesz fellépésem, de nekem Timbaland és az abban az időszakban készített dalai és lemezei, azok abszolút a teteje. Jön a Man Eater, itt a Rádió 1-en, a Verdi's Man Radio Show-ban.

0: sok más fesztiválon is találkozhatunk még idén.
1: Így van, nem titok, hogyha elmondjuk, hogy leszünk a Campus Fesztiválon, leszünk a Dunapart Festen, és idén is leszünk a Strandfesztiválon, ahol egyébként olyan komoly nevek állnak majd a lemezjátszók mögé, mint Timmy Trumpet, Purple Disco Machine, és az az úriember, akit a következő percekben itt is hallani fogtok, Jön Robin Schulz és az EM2PM itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Már kezdődik az élő közvetítés. Mondom, hogy mikortól láthatjátok a külföldi fellépőket. 18.25-től Accent, 18.55-től Szemfeld, 19.55-től a Switch Disco, 20.55-től pedig Cyril, a nagy színpadon, tehát a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Mi érkezik most megép?
1: A holland és a svéd EDM mágus találkozása. Érkezik Niki Romero és Avicii közöse, ez nem más, mint az I Could Be The One. Ha egyébként angolosan mondom, akkor EDM, bocsánat, egyébként ezért az EDM-ért.
0: Nem baj, péntek van, mindjárt 11. Engedd el!

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mind Radio Show starts now. Tűpontosan este 11 van. Hello mindenkinek, pörgünk tovább. Élőben immár itt mellettem Pulmex a lemezjátszóknál, úgyhogy 110% felett vagyunk mostantól. Minden értelemben hello Pulmex.
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit, és ne felejtjétek, vasárnap találkozunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahol három világsztár is érkezik majd, és az összes Rádió 1-es DJ, és én is ott leszek hajnali 2-kor, reméljük, hogy még előtte Cyrillel összefutok megint, ahogy tavaly is.
0: Hát tavaly elvittel őket bulizni! Úristen, tényleg azon, ennek már egy éve?
1: Már egy éve.
0: Jesszusom.
1: Igen.
0: Nagyon sok mindenről fogunk sztorizni. Így van, Pulmex is ad egy kis ízelítőt abból, hogy mire számíthatok tőle holnap után a Budapest Parkban, tehát a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Isteni lesz az idő, nagyon sok a fellépő, gyertek korán. Korán kezdünk, 17:00-kor indul majd az élő közvetítés hangban és képben egyaránt. Pulmex, tiéd a pálya, kezdjük el.
1: És akkor mindenkit várok majd ott szeretettel, addig melegítünk Cyrill fellépésére. Ed Sheeran kamera remixe jön itt a rádió egyen a World Is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött, élőben megyünk a YouTube-on és a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is, és hát természetesen Pulmex-el is találkozhatok holnap után vasárnap az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Mit fogsz játszani, Pulmex?
1: Csak is 110% feletti minőségi house zenét.
0: Nagyon helyes.
1: Ez leszek.
0: Nagyon helyes. Hánytól hányig leszel?
1: Én 2-3-ig leszek majd ott a Jungle Stage-nél, úgyhogy várok mindenki sok-sok szeretettel. Gyertek, mert meghatározó ilyen stílusváltás fogok nektek mutatni. Nagyon jó zenékkel készülök.
0: Délután 5-kor már elkezdődik a buli, aztán pedig az after party, az három különböző helyszínen, három különböző színpadon, stage-en megy. Meddig tart a buli? Ugye jó sokáig, én csak reggel 7-kor tudok majd visszaindulni haza, üzeni Csilla. Csilla, nagyon szeretem az ilyen feketőves hallgatókat. Figyelj, hát 5-ig tart a buli.
1: Így van, de hát egyszer van ilyen, úgyhogy...
0: Ennyi, aztán úgyis összeverődnek az emberek, kifelé menet. Igen, lehet még afterezni egy jót. Lehet, hogy nem lesz abból 7 óra, hanem csak ilyen délelőtt 11.
1: Úgy tényleg.
0: Nem kell dolgozni.
1: Nekem volt már, én neked volt már?
0: Volt, igen.
1: Abszolút, ez szerintem benne van. Úgyhogy most kell meghúzni, mert Rádió születésnap egyszer van egy évben, úgyhogy én tényleg nagyon-nagyon várom, és... Hát ki tudja, hát a Szirőt megint megfűzök, hogy maradjon bulizni, és akkor most nem megyünk el egy másik helyre, hanem ott is maradunk, és akkor berángatjuk majd a DJ pultba még egyszer. Úgyhogy én rajta leszek,
0: úgyhogy
1: ezért is érdemes maradni végig, mert ki tudja még, mik lesznek ott az adott este.
0: És ez tényleg így van, ahogy Pulmex mondja, holnap után bármi előfordulhat a Budapest Parkban, a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Nagyon-nagyon várunk titeket, élőben közvetítünk mindent a YouTube-on is, 5-től egészen 10-ig, és maga az adás, tehát a rádióadás, a rádiós közvetítés az egészen éjjel 2-ig tart, és hát jön egy Pulmex dal, ami nálunk elmaradhatatlan.
1: Az egyik személyes kedvencem, az első saját megjelenésem, ami már egy éves születésnapját ünnepelte az elmúlt hónapban, úgyhogy jön a Headlights, hallgassátok most is szeretettel itt a Rádió 1-en, folytatásként a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne. A World is Mine Radio Show élőben mellettem Pulmax a lemezjátszói mögött tudjátok nézni is a műsort. Élőben megyünk a YouTube csatornánkon, sőt a hivatalos Rádió 1 TikTok csatornán is. Aztán Pulmax után éjféltől jön még a Stadium X. Szevasztok, srácok, ez egy SMS. Nemrég ültem le a gép elé a képeim utómunkáját elvégezni. Eszembe jutott, hogy kéne valami, ami előzi az álmosságomat, és beugrott, hogy pont itt a fülesem, és már indítottam is a World is Mine Radio Show-t. Jó döntés volt, üdvözletet, Barnus.
1: Köszönjük szépen, Barnus, hogy te is velünk hangolódsz itt a hétvégére, és akkor jó munkát, ugye szerkeszt valamit, egy képet mondod?
0: Képei utómunkáit végzi.
1: Hát akkor dolgozik, igen. Tehát te köszönjük, hogy velünk vagy.
0: A TikTokról egy üzenet, Geri, te is jössz Pulmax buliára, kérdezi Kingus 2004. Olyannyira megyek, hogy mi egy külön-különítménnyel érkezünk majd jövő héten pénteken.
1: Erről van szó.
0: Nem viccelünk.
1: Igen, még nem is meséltem itt a Rádió 1-es hallgatóknak, hogy jövő hét pénteken, május 29-én lesz az első saját pop-upos rendezvényem Budapesten a belvárosban. Erről bővebb infókat megtaláltok a Facebookon, Electric Moment az esemény címe. Úgyhogy nagyon komoly house hangulattal várok majd mindenkit. Meghozzuk ezt a nyugatias hangulatot oda egy ilyen kis bráncsozóba, úgyhogy várok mindenki sok-sok szeretettel.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Természetesen Pulmax is fellép az idei nagy Rádió egy születésnapi fesztiválon. Holnap ilyenkor már az After Party megy ezerrel. Ne felejtjétek, délután 5-kor startol az élő közvetítés, ha a külföldi fellépőket, Szirölt, Szemfeltet, a Switch Diszkót és Accentet szeretnétek látni, akkor gyertek korán, mert hogy ők egészen este 10-ig már befejezik majd a fellépésüket, úgyhogy szerintem érdemes 5-re odaérni. Az a tuti.
1: Igen, igen, és most kijavítanálak, ugyanis azt mondtad, hogy holnap, de...
0: Jézus, azt mondtam, hogy holnap,
1: igen,
0: holnap,
1: nem holnap lesz, holnap vasárnap lesz.
0: Igen, Jézusom,
1: igen, ne. Csak a mindjárt éjfél van, azért gondolom.
0: Nem, holnap után lesz a buli, vasárnap, pünkös vasárnap. Ugye a Budapest Parkban várunk nagyon sok Rádió 1 hallgatót a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Megyünk tovább.
1: És megyünk tovább, jön az következő sajátom, amit egy 2003-as Tech House klasszik dolgoztam fel igazából egy kicsit klubosabb hangulatba, és imádjátok, szeretitek, hallottam, hogy sok kollega is játsz a magyarországi éjszakákban, úgyhogy innen is köszönöm mindenkinek a szupportot. Hamarosan érkezik a következő, de addig folytatásként Szentkeszőhöz, Pulmax, Rádió 1, World is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Full Max. World is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. World is Mine Radio Show.

0: Bird is Mine Radio Show élőben, mellettem Pull Max a lemezjátszói mögött, ez pedig Hypaton volt és az Out My Head. Hypaton egy igazi fiatal olasz szupertehetség, 29 esztendős, a beszéd hangja az viszont mindent visz. Nem a... tudom, van-e valaki, aki még nem hallotta?
1: Azt imádjuk. Hello, Hypaton!
2: Hey, my name is Hypaton. Listen to Pull Max on Radio 1 in The World is Mine Radio Show.
0: The World is Mine. Mint a pakisztáni lenne, de nem olasz. Nagyon szeretjük, fantasztikus zenéket csinált. Ő volt tehát Hypaton. Sziasztok, olyan jó a műsor, hogy három szanakszal sem tudnék elaludni, úgyhogy elkezdtem főzni, és majd jól bekajálok, írja valaki.
1: Hova menjünk? Mi a cím?
0: Olyan
1: mi lesz
0: jó a műsor, hogy három szanakszal sem tudnék aludni. De jók vagytok. Ez nem érvényes. Minden lejátszott track után tudnék valami dicsérő üzenetet írni, de haladnom kellene a Photoshopban, úgyhogy Pull Max, léci, ne csináld ezt velem, üdvözlettel, Barni.
1: Jó, hát akkor mindjárt abba hagyom, mit éjfélkor már le is húzom. Tehát, hogy ilyen kommentet ír.
0: Sziasztok, ha ilyen jó zenék lesznek a születésnapi bulitokon, haza se jövök majd, üzeni Messi. Messi, hát akkor nem fogsz hazajönni.
1: Hát én ennél amúgy még jobbakat fogok játszani, ott egy kicsit gyorsabb tempót fogok hozni magammal. Ugye hajnél kettőkor azért másabb, mint mondjuk most itt 11-kor, ugye még csak warm-up-olunk itt a hétvégére, de ott aztán igazán belecsapunk, úgyhogy várunk mindenkit sok-sok szeretettel ott, illetve jövő hét pénteken a saját rendezvényem men az Electric Moment. Menten, ami amúgy elfelejtettem az előző konfnál mondani, hogy egy teljesen ingyenes daytime rendezvény.
0: Wow.
1: Úgyhogy várok tényleg mindenki sok-sok szeretettel, Budapesten a belvárosban lesz, úgyhogy szupi Geri is jön, úgyhogy lehet tőle autogramokat kérni. Azért hívtam, hogy legyenek emberek, akik miatt jönnek.
0: Nem, ez egy jó buli lesz, nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy erre elmegyünk mi is a barátokkal. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk tovább, Pull Max-el jön a finálé, az utolsó 10 perc.
1: És akkor rá is kapcsolunk, nem hagyunk senkit cserben, úgyhogy a tempót azt továbbra is nyomom. Így Alesso, Joe, Turn Up The Bass, egy fantasztikus új megjelenés ezen a rádió egyeni folytatásként a World Is My Radio Show-ban.

0: Rufus the Soul és az In the Moment Pull Max mai záró trackje volt ez a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Tényleg jó kis nyári naplementis vibe-ja van ennek a zenének, üzeni Kinga. Kinga, minden szabad, igaz?
1: Így van, ez a kedvenc zeném, és az In the Moment címe, és erre neveztem el a saját rendezvényemet is, ugye, amit már itt promóztunk az előző megszólásoknál, amit május 29-én lesz megtartva, ez lesz az első ilyen pop-up rendezvényem, úgyhogy várok mindenkit sok-sok szeretettel.
0: Stefániát a szempürével és Kovi Ubival, Tibim úgy horkol, hogy tényleg nem lenne elég három Xanax, hogy aludjak. Ezért a zaba. Jucus.
1: Jó, sziasztok!
2: Muszegény Jucus!
1: Úgy fel kell nyomni a hangerőt, és nyomatni kell az adást.
0: Imádom a hallgatóinket. Nagyon jól indul nálunk a hétvége. Pull Max, isteni volt a péntek, pacsi. Nagyon szépen köszönjük. Holnap után Rádió 1 születésnapi fesztivál Budapest Park, délután 5-től mi már kezdjük az élő közvetítést. Érdemes korán jönni. 4 külföldi fellépő lesz, 3 színpadon mennek az események, lesz after party. Nagyon sokáig ott vagyunk, és irgalmatlanul nagy buli lesz.
1: Így van, és érdemes sokáig is maradni. Én hajnali 2-től fogok zenélni, és nagyon finom house zenékkel készülök, úgyhogy oda fogunk csapni rendesen. Szerintem Geri is ott lesz már, úgyhogy gyertek minél többen majd akkor is.
0: Ott találkozunk, várunk titeket, és ne menjetek sehová, jön a Stadium X.
1: Így van, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
3: Védj egy nagy levegőt.
4: Indulunk! One. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország, Hello Radio, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az Exile, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti Exile-t már is a saját felvétellel kezdjük, érkezik az Automatic, az egyik legújabb megjelenésünk, utána Dreyával megyünk tovább, jön a Money, majd Essellel folytatjuk, és az Activate fog szólni. Ez az Exile velünk, a Stadium X-el.

Még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvétel pörgött az előbb Ripoff címmel, most pedig Luke Alexanderrel folytatjuk, és jön a Black Snake, majd Blank Sense-től következik a G.

ismét egy saját felvételt pörgött az előbb, ez volt a Selector, most pedig Max Tylerrel folytatjuk, és jön a One More, majd Fisher újdonsága fog szólni, a Rain. Ez az Exile velünk a Stadium Exile.

ez volt Corey James új felvétele, a Paranoia. Most pedig Odmobban megyünk tovább, jön a Never Alone, majd B. Jones-szal és Sam Martin-nal közös felvételünkkel folytatjuk, ez lesz a Last Pause. Ez Zach Sire velünk.

0: Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el.
1: Egy utolsó két tracknek Joris Warren és Ferry Corsten közösen fog szólni a Don't Be Afraid, majd Solomon újdonságával megyünk tovább, ez lesz a Kinesphere.
0: Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál, a World is Mine után Király Tamás, a legnagyobb kedvencek viszont nálam is bekészítve. Most Cashmere-rel indítok, ez a Wild Ride.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, holnap pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál, délután 5 órakor startolunk elképesztő line-uppal, az összes Rádió 1 DJ-vel és olyan világsztárokkal, mint Sam Feld, a Switch Disco vagy éppen Cyril. Ő pedig most Kétó, mert hogy a legnagyobb kedvenceket hozzuk továbbra is megállás nélkül, az igazi mai sláger a Turn the Lights Off, amit indítok itt a Rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázséknak jövő héten pedig vadió játéka indul, az elfűrészel dalok játéka. Fel kell ismerni szétfűrészelve is az igazi mai slágereket, de egyfelől szerintem menni fog, másfelől pedig nem kérdés, hogy nagyon menő ajándékok lesznek Balázséknál. Minden info a radio1.hu-n. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc az igazi mai slágerek között. Ray Dalton, Blood Running, már indítom is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezt a kedvencet is Rádió 1 DJ készítette Lótfi Begi, aki ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, közvetlenül Kuki után 17:30-szor a nagy színpadon, de az összes Rádió 1 DJ jön. Most meg Calvin Harris a folytatásban, Ellie Goulding-gal, ez az Outside itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.